0: elmondta, hogy a háromnapos eseményen a lebonyolítást 30 másodperces blokkokra tördelik, így minden fontos kísérletet élőben párhuzamos műsorszámok nélkül láthatnak a nézők. A sportág történetének legmagasabb díjazású versenyén az olimpiai és világbajnokok mellett a világranglista élmezőnye csap össze, a győztesek pedig egyenként 150 ezer dollár jutalomban részesülnek. A hazai közönség a kvalifikált Molnár Attila és Halász Bence mellett mindkét váltónak, valamint további 5 meghívott magyar versenyzőnek is szurkolhat majd a 9 órás műsor folyam során. Szeptember 12-én egész napos évadnyitó programmal várja a közönséget az Örkénykert, a Madács téren, az Örkény Színházban és a Merlinben. A programok között családi buborék diszkó, reggeli torna, workshopok, ruhavásár, az új évad alkotóival közös piknik és beszélgetések is szerepelnek. A színpadon a Danubia zenekar koncertje, az Egyperces Operák 2.0 című előadás, Csolya Imre Jónás könyv előadása és az estét záró Örkény esztrád várja a közönséget. Vasárnap általában derült vagy gyengén felhős, napos idő várható. Az északkeleti és délnyugati tájakon lehet kicsivel több a gomoly felhő, de csapadékot sem alakul ki. Az északnyugati északi szél sok felé megélénköl, amit néhol erős lökések kísérhetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 24 és 28 fok között alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsorismétlés következik.
2: És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változat.

0: Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetéssel valódi értékkel érkeztünk. Budapest és a vétel között, mindig mondom, Bezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Igen, ismét elhoztam a vétel között kulturális aktualitásait, de pontosan tudják, hogy estéről estére olyan alkotókkal beszélgetek ebben a műsorban, akik így vagy úgy, de hatással vannak a kulturális életre. És azt gondolom, hogy Vanya Timi már régóta hatással van erre a bizonyos kulturális életre. Annak ellenére, hogy földék vagyunk, még nem találkoztunk soha. Igen. Képzeljék el, kedves hallgatók, úgyhogy örülök neked több szempontból is, mert először az életben, meg az ételben egyszerre megtörténik.
2: Igen,
1: most
2: köszöntöm a hallgatókat.
1: Találkozó. Jól vagy?
2: Igen, köszönöm. Én általában, ahogy mifelénk Nógrádba szokták mondani, általában én mindig jól vagyok. Aztán ennek persze vannak ilyen árnyoldalai és amplitúdói.
1: De mosolyogsz te is mindig?
2: Én igen, én mindig. Én
1: a világra
2: kicsit,
1: is?
2: Igen, egy kicsit azt érzem, hogy az én általában én így a jéghátán megélő lány vagyok. Én anyukámtól hozom ezt az életszeretetet. De
1: valahogy én is ezt éreztem férfiként.
2: Igen.
1: Azt én... a nógrádi kiképzés.
2: A nógrádi kiképzés az igen, az egy kemény rész. Tehát az ott már rögtön a level 2, igen, úgy szoktam mondani. De nem szeretek szomorkodni. Ez nem azt jelenti, hogy nem tudok nagyon mélyen lenni, mert tudok, meg nyilván ugye alkotó ember vagyok, tehát abszolút nekem is vannak mély pontok, meg két fiúgyereket nevelek, szóval azért erről...
1: Szépen gratulálok hozzájuk. Az a legnagyobb misszió, köszön. Nem? Vagy a legnagyobb küldetés.
2: Abszolút. El is mentek reggel az iskolába, úgyhogy...
1: Ja, milyen jó, hogy már elindult.
2: Csend, igen.
1: Pezsgő.
2: Egy pezsgő, igen, pezsgőbontás. De hogy általában igen, én azért úgy megrázom magam gyorsan, és megyek tovább. Nagyon, meg elmúltam 40, nagyon, nagyon gyorsan elszalad ez az élet. Úgyhogy most úgy azért az elmúlás...
1: De foglalkozol vele? Bármit az idő múlásával?
2: Képzeld el, hogy nekem fiatalkoromban volt kifejezetten ilyen halálfélelmem, hogy az ilyen nagy lírikus, hogy egyszer meg kell halni, és akkor az majd milyen lesz, meg miért kell meghalni, ez úgy elkapott. És akkor aztán nyilván, hogy jöttek a fiúk, az így átkattant bennem, hogy dolgom van, meg itt leszek sokáig, bízom benne. De azért nyilván, hogy az ember találkozik a halállal egyre többet, nyilván azért munkakörnyezetben, családi környezetben, meg ahogy úgy én elmúltam 40, nálam a 40 az első ilyen lassító, én azt érzem, hogy egy picit úgy a nagyfiam is 10 éves elmúlt, tehát hogy úgy tényleg, de nyilván nem is ilyen közhely puffogtatás, de hogy tényleg olyan gyorsan vége lesz, és hogy igazából egy csomó, mert hogy nagyon sok ide vissza is csatlakoznék, vagy be is csatlakoznék egy új fogalmat, ami az én életemben sajnos nagy haver, a megfelelési kényszer.
1: Hogy... Még mindig? 40 évesen is?
2: Aha, igen, és ezt általában el is nyilatkozom. Mindenhol, képzeld el, hogy annyira jót mondott múltkor az Ábel Anita egy ilyen podcastban, hogy na és elmúlt már ez a, igen, tavaly kb. Tehát, hogy persze, nyilván dolgozik rajta az ember, meg ez a kinek akarsz, igen, nyilván senkinek, de hogy közben azért ezt így valószínűleg egy életmunkája lesz letenni, és ebben segít, egy picit hedonistább vagyok, és már jobban letevősebb, mert hogy annyira, hogy igen, tudod, hogy mivel gyorsan vége lesz, azért annyira nagy baj, hogyha a megfelelési kényszer miatt kihagynék valamit az életemből. De hát azért ez az én, mondom, az első 30 évemet súlyosan meghatározta.
1: Hát most, hogy belegondolok az enyémet is, de képzeld, hogy nyilván ez a műsor rólad szól, és nem fogok sokáig
2: de nyugodtan,
1: saját
2: mert egyébként...
1: beszélni. 6-7 éve tettem ezt le.
2: Komolyan?
1: De a leg
2: de ez hogy lehet?
1: Hát úgy, hogy a két gyerek megkérdezte, hogy már mint a sajátjaim, hogy mi az élet értelme, meg ezeket a magas röptű kérdéseket.
2: De jó,
1: meg igen. Hogy mi van a halál után, és akkor ott válaszolgatni kellett, és elkezdtem nekik fajék egyszerűséggel levezetni, hogy miért nem érdemes stresszelni. Én, aki addig egyébként az élet nagy kérdéseire kerestem mindig a választ, igen. És azért voltam rossz, azért hullámoztam, mert nem találtam.
2: Igen, igen, ugyanez.
1: Az élet nagy kérdéseire, de akkor rájött, ahogy én elmagyaráztam nekik tényleg fajék egyszerűséggel, hogy nincs értelme stresszelni, mert úgyis ugyanaz lesz a nem lesz jobb. Nem lesz jobb a
2: de megtudod, tehát például annyiszor van lelkismeretfordulásom, tehát tegnap este is, mondom, be vagyunk pakolva? Be vagyunk. Este 10-kor kiderül, hogy nyilván nem vagyunk bepakolva.
1: Én reggel szoktam, úgyhogy...
2: És akkor igen, és akkor így nyilván eldurrant az agyam, és akkor veszekedtem, hogy mondom, egész nap jöttünk, mentünk, mi mondom, ezért könyörögtem, hogy mondom, ezt csináljuk már meg, ne este 10-kor kelljen, mondom, nem bírtok reggel felkelni. És képzeld, hogy utána kiültem a teraszra, nyilván elaludtuk, és úgy megbántam, hogy mondom, miért morgok, mint a bolhás kutya, hogy egyébként meg igen, ilyen két füzet kellett, meg egy tolltartó nyilván az első napra, hogy reggel berakjuk, az csőváz. De hogy valami engem még el tud kapni a gépszi.
1: Na, én egy a lényeg, csak gyorsan befejezve a sztorit, én akkor, ahogy levezettem, jelszegyeltem magam, hogy oké, de ha így el tudom nekik mondani, hogy csak a mikrokörnyezetünkre vagyunk hatással, és az meg fontos. És akkor onnantól azt mondtam, hogy jó, nem fogok többet stresszelni. Meguntam a killódást, tényleg meguntam.
2: Nagyon
1: és akkor
2: jó.
1: Onnantól vidámság és rock'n'roll, tényleg
2: nagyon
1: így.
2: Jó. És ez így egyszer csak átkattant az agyon?
1: Ezzel a bele, hogy teszek a világra, teszek, nincsen elvárásom, és minden jobban működik. De elképesztő, mind tízszer jobban működik minden. Így, hogy nincs elvárás. És nem érdekel, hogy működik a világ, nem érdekelnek a világ nagy kérdései.
2: Csodálatos.
1: Eljut egyébként is hozzám, úgyhogy...
2: Igen, hát nyilván
1: de
2: nem
1: most tudunk. Tényleg nem, mert egyébként itt mesélem mindenkinek, aki jön be és kérdez, hogy vagyok. Hát mondom, tök stabil vagyok, 6-7 éve. Az meg ritka.
2: Nagyon ritka.
1: Művészemben, én nem olyan művész vagyok, mint
2: de
1: te.
2: De akkor
1: más,
2: is van nyilván művészi véna benned.
1: Más vonalon, de hát tudom, hogy a színészek meg extrán.
2: Igen.
1: És lehet, hogyha ez nincs, akkor meg nem is tudnátok úgy alkotni.
2: Igen.
1: És bocsa hallgatóktól, hát itt most 5 perce beszélgetünk, de beleugrottunk a legmélyébe.
2: Igen, egészen jól
1: belekezdtünk. Örülök neki.
2: Igen.
1: De nem is áll messze egyébként a hivatásodtól sem ez, ráadásul premier után vagyunk, ugye?
2: Igen, premier után vagyunk.
1: És akkor ilyenkor a lelki állapotodra vagyok kíváncsi, hogy mi van ilyenkor?
2: Ez ilyenkor ilyen
1: ez milyen állapot?
2: Kicsit depresszív állapot az én premier utáni állapotom, mert hogy nyilván 5-6 vagy 4 hétig minden nap pöröksz valamibe, ez ugye átjárja a zsigereidet, az idegrendszeredet, ugye nekünk nem olyan a meló, hogy hazaérek, de te 4-kor, és akkor én azt így letettem. Hanem ugye
1: kattogsz.
2: Még igen, 2 bevásárlás, meg 3 leckefüzet között én még akkor gondolkozom azon a jeleneten, hogy azt úgy máshogy kéne. Plusz ugye az energiák nem minden nap ugyanolyanok, tehát valamikor ugye összefeszülünk, valamikor stresszesebb a nap, valamikor meg nagyon jól, meg nagyon flottul. Úgyhogy, és akkor amikor vége, akkor így felkezd másnap, hogy igen, és akkor mi van? Akkor most nem kell menni, nem lesz a... Tehát úgy picit, nyilván van egy ilyen ünnepi része, csak utána nekem egy hétig az olyan üresség, tudod, úgy pedig aztán már akkor jó letenni, tehát jó túl lenni rajta, meg kész vagy a premier, ott van egy ünneplés, az ember kocint, általában a premier azért jól szokott sikerülni, nagyon izgulunk, nagyon koncentráltak
1: vagyunk. De tényleg jól sikerül?
2: Jól sikerül.
1: És össze is áll a darab?
2: Igen. Most van egy olyan szó, amit itt nem lehet mondani, szokták mondani, az összerántja, ha más nem.
1: Jaj, okay. Tudjuk,
2: de igen, de általában azért igen. Tehát, hogyha azért az idő megvan rá, meg az ember azért nyilván fókuszál rá, akkor azért megvan, meg kell lennie egy ilyen.
1: Na, örülök, hogy egy földimnek tehetem fel ezt a kérdést. Itt képzeld el, hogy hát lassan 5 éve van egy kísérlet ebben a műsorban. Vagy egy kutatás.
2: Na.
1: Az egyik kollégád, aki egy fővárosi kőszínház társulati tagja, elpöttyintett itt egy mondatot. Anno.
2: Igen.
1: Azt mondta, hogy próbafolyamatban volt ő is, és közölte, hogy ő az 5.-6. előadásig be se engedne közönséget, mert ő szerinte nem tud összeállni a darab. A premierre semmiképp. És akkor én ezt azóta kérdezgetem minden, és egy bocsa hallgatóktól, ha már unják, de ez egy kísérlet is itt, vagy kutatás, ahogy mondtam. Van, aki veri az asztalt, főleg a rendezők, hogy annak össze kell állni.
2: Bizony.
1: Addigra, és a színészek meg össze-vissza éppen, ahogy, aki hogy gondolja. Na, te hogy látod?
2: Van igazság benne, tudod miért? Mert magamon érzem, hogy amíg a premiérem valami görcsös, mert úgy mondta a rendező, hogy ott ülök le, ott állok fel, és nyilván ahhoz kötöm a szöveget, van benne még egy ilyen stressz. Azt a pont az 5.-6. előadásra el tud engedni.
1: Még el sem mondtuk, hogy milyen darabról beszélünk, meg melyik.
2: Ja, igen.
1: Fórum Színház.
2: Fórum Színház, igen, és Botrány a paplakban című
1: zseniális darab. A címe.
2: Igen, egyébként ez a tipikus, kicsit ilyen polgárpukasztó címe van, amit én egyébként nagyon szeretek, egy angol komédia, és hát ugye Tévedések vígjátéka és az Egyvelek, tehát a mindenki másnak hiszi magát, és a máskor érkezik, másik ajtó jön be, másik szobából jön, és a mindenki összekever mindenkit mindenkivel. Című sztori. Jó, nagyon jó brigád van, Beleznai Endre, Pikali Gerda, Suhajda Dani, Németh Kristóf, Straub Peti, Timko Jani, Sali, Dóri, én, azt hiszem mindenkit elmondtam, és azt szoktam elmondani, hogy jó úgy melózni, ahol röhögünk.
1: Uh-huh.
2: De a röhögést azt úgy értem, tudod, hogy nekem nem kell úgy mennem próbálni, hogy azon görcsölök, hogy majd a kolléga fogadja-e, leszünk-e egy hullámhosszon, meg merem fogni, esetleg olyan kontaktjaink vannak nekem ebbe, én ebbe egy prűd, vén kisasszony vagyok, és rámászok félrészegen a lelkészekre. Ez az én hobbim, és hát nyilván ez ugye viccesnél viccesebb jeleneteket szül, ki vagyok tömve, hatalmas popsim van, amúgy se vagyok ugye egy alacsony nő, úgyhogy egy ilyen hegyomlás, és akkor ott fogdosom a fiúkat. És tudod, az érintés is, hogyha nem olyan a kapcsolat, azért nyilván arra több idő kell ráhangolódni, főleg itt, ami azért egészen itten intim jelenetekben vagyok a férfiakkal a színpadon, úgyhogy nagyon jó úgy melózni, sőt, szerintem már csak úgy jó melózni, ha szereted a csapatot. Meg ha szereted azt a szerepet, ami van. Most nyilván mondhatnám azt, hogy csak ilyeneket próbálok, meg csak ilyeneket játszom, nem, mert azt meg nem tehetem meg még én, hogy csak azt a melót vállalom el, amit szeretek, mert van két kisgyerekem, és be kell fizetnem a sárga csekkeket, és ez mindig...
1: Na, de legalább beleállsz ebbe, hogy...
2: Abszolút. Tehát, hogy én nagyon-nagyon-nagyon menőnek tartom, aki azt mondja, hogy ő már csak olyat dolgozik, amit szeret. Én is nagyon-nagyon-nagyon bízom benne, hogy el fogok ide jutni. Egyelőre, amíg nem tudom, 3 cipőt kell vennem az iskola kezdésre, és most ugye már nem mindegy, hogy miért, ugye, mert a fiúk olyan korban élnek, vagy olyan korba lépnek, így én nem szégyellem, hogy azért engem még nagyon köt az anyagi része a dolognak.
1: Mert egyébként mit vállalnál-e, ha csak rajtad múlna?
2: Hú, hát...
1: Ilyen műfajt?
2: Hát én például ugye mindig azt mondja, hogy na a komika, ugye a Vanya, mert hogy én a nagypofájú, meg a röhögős, meg a... De igen, de én például imádok drámát játszani, nyilván nincs annyi igény rá, szerintem most jobban szeretnek az emberek röhögni, járni a színházba, vagy, vagy zenés darabot megnézni. Én szerintem a Covid óta pláne. És szerintem a social médiában is jobban futnak azért még, amin egy kicsit jogos. Lehet rötyögni, én azt érzem, de egyszer játszottam Vizinét az Édesannából, és hát életem próba folyamata volt, mert hogy ott, tehát amiért egyébként jó színésznek lenni, és ami katarzis, az nem mindig érzem már egy ilyen vígjátékban, mert nyilván ott megtanulsz poentírozni, poént mondani jó ritmusban, van egy karaktered, azt tudod, hogy hogy csűröd, csavarod, azt az ember úgy azért az évek alatt úgy hogy szokták ezt mondani, úgy kiaknázza ennek a lehetőségeit. De azért egy drámát ott annyira lélekből kellett dolgozni, hogy ott, tehát ott azért persze nem csak tök sok ember tud sírni a színpadon, én például annyira nem tudtam úgy lélekből sírni, hogy akkor ott abban a helyben, abban a pillanatban pont rögtön. És ezek olyan terápiák voltak, meg olyan oldások, érted, azért olyan fiókokba bele lehetett nyúlni a magánéletemből, ami fájdalmas volt akkor, ami rosszul érintett, és akkor az bekapcsolt, és képzeld, hogy úgy oldottam meg, hogy én azt akkor így felajánlottam, hogy ami probléma, és nem tudom megoldani, most ezzel itt oldok rajta. És terápia volt nekem, és működött. És szerintem ettől, mivel őszinte volt az energia, ezért szerintem jól érezte magát az, aki nézte. Hát a jól értelemben. Én szerintem azt szokták mondani, hogy drámában mindig van egy pont, ahol nevetni is tudni kell a közönségnek, meg egy vígjátékban is kell egy olyan pont, amikor megkönnyezed, hogy nevetsz, de azért
1: igen,
2: van egy fájdalma. Úgyhogy ezt például megtaláltuk, úgyhogy például ilyen vénám nekem abszolút van, de hát azért főként a nevettetés. Tehát én a közösségi médiában is úgy vagyok jelen, hogyha tévében látnak is, általában olyan karaktereket játszom, ami inkább humoros. Hát a színházban meg eleve egy picit arra is vagyok predesztinálva, mert 185 centi vagyok. Van egy mély hangom, tehát kicsit
1: Én nem akartam erről, de ha már behoztad a témát, ez átok vagy áldás? Hogy éled meg?
2: Most már áldás. Ez 35 évig abszolút átoknak éltem.
1: Tényleg?
2: Hát figyelj, azért tehát vannak a lányok, meg vagyok én. Tehát ugye azért azt veszed észre, és azért Nógrádból jövök, mert azért mindig azt mondják, hogy de hát a szupermodellek, meg a hosszú láb, meg nem tudom. Igen, de hát én Nógrádban nem úgy éreztem magam, mint Heidi Klum Hollywoodban, hogy akkor kimegyek, érted, és akkor izé van. Tehát azt éreztem, hogy minden fiútól magasabb vagyok, nem hordhatok magas sarkú szandált, mint szeretnék, mert akkor már azt érzem, hogy érted, nem tudom, Jordani magasságokba török. Le kell hajolnom a metróba, ha magas sarkú, szóval, hogy frusztráló. Tehát főleg, amikor nyilván fiatal lányként szexusra ébredsz, párkapcsolat érdeklődik, ez akkor ugye nem segít. És akkor a színházban meg gátolt. Mert hogy fiatalon magasnak lenni, az ugye fiatalon, hogy a lányt eljátszhassam a darabba, a Júliát, most nyilván nem az én karakterem a Júlia, de tök mindegy.
1: Értem.
2: Azt én nem játszhattam, mert nem volt hozzám fiú. Egy vicces helyzetben biztos eljátszhattam volna egy két feje kisebb Rómeóval, és akkor annak biztos lett volna valami létjogosultsága.
1: De ez párkapcsolatban is se egyszerű?
2: Nem. Aha. És nekem a gyerekeim apukája sem magasabb tőlem, és a mostani párom sem magasabb tőlem, sőt, 5 centivel alacsonyabbak. Tehát nekem még az se, ez is milyen érdekes, hogy valahol egyébként feszegetem ennek a határát, mert tudat alatt nem egy 195 centis palit választottam, soha életemben nem volt 195-ös szerelmem, vagy kapcsolatom, tehát valamiért ezzel nekem dolgom van. Most viszont, hogy elmúlt ez a nagyon-nagyon, elmúlt a fiatalkorom, most viszont egy picit a védjegyemnek érzem.
1: Hát abszolút.
2: Mert ugye ez a magasság és ez a hang, ez viszont azt eredményezi, nyilván most, hogy már azért jobban ismernek az emberek most már eleve, de amíg nem, akkor is azt éreztem, hogy jobban megjegyeznek, ha csak egyszer is látnak. Mert ugye ebből nincs sok. És azért, amikor meg nyilván a Hernádi Júcihoz hasonlítanak karakterileg, meg egy kicsit a Karádihoz, meg ugye ez a fajta női vonal, hát az meg azért marha megtisztelő, meg baromi jól esik, mert közben meg azért ezek, tehát a Júci az egyik példaképen például.
1: Karádi meg nem a legtöbb lemezt adta el
2: Magyarországon? Igen.
1: Talán. Hát csak a cigaretta.
2: Igen, szóval hogy ezek, igen, én bírom ezek. Tehát, hogy közben meg van benne valami olyan női erő, ami meg lehet, hogy egy naiva típusú csajba nincs.
1: Neked workshopokat kéne tartanod.
2: Lehet egyébként.
1: Ilyen motivációs workshopokat.
2: Igen, lehet egyébként. Most majd remélem még elhívsz magadhoz beszélgetni. Most valamit kitaláltam, és most elkezdem csinálni.
1: Jaj, majd azzal?
2: Úgyhogy ha lesz belőle valami, akkor... Jó, akkor igen, mert egyébként... Igen, pont olyan picit, mint hogyha lenne dolgom arról, hogy egy kicsit beszélgessünk erről.
1: Biztos, hogy van, mert látod, hogy az emberek nagyon keresik a kapaszkodókat. Mindenkinek megvan a maga puttonya.
2: Hát na.
1: Ugyan a szárnyal az önfejlesztő ipar is szerintem, aki már akart, meg is világosodott. Valahogy nem lett jobb a világ. Ettől
2: igen, nekem ez a bajom a sok hangtárterápiával, hogy közben a komment szekció maradt.
1: Most bolondabbak is szerintem, igen. Azt látom.
2: Tehát, hogy most minden van, és most, bocsánat, nem a hangtárterápia, csak hogy tényleg
1: persze,
2: minden van, és
1: kócs, senkit.
2: És minden, de hogy azt érzem, hogy nem csökken a szorongás, nem csökken
1: hát
2: a...
1: Hát egyre durvább minden, igen. Szerintem.
2: De ez vajon miért van?
1: Hát azért, mert szerintem a legtöbb jelölt segítő még durvább állapotban van, mint akik hozzájuk járnak. Szerintem ez a legnagyobb probléma.
2: Igen, egyébként.
1: És nem élték meg azokat az eseteket, amire ők adnak megoldási javaslatokat. Persze igen. Felmentik magukat azzal, hogy majd a válasz ott van benned, kihozok, jó, kösz.
2: Hát
1: kösz.
2: Ez az.
1: Azért fizetek, hogy mondd meg, mit csinálja.
2: Hát meg én mindig ezt mondom, hogy tudod, amikor így az apa sem olvasod az Instagramon, hogy mik van, hát az ember azért érted, hogyha józan paraszt észrevenn tudja, hogy mivel van dolga,
1: hogy
2: mi volt a gyerekkori traumája, de ahhoz nem kellett érted. Na de hát pont az, hogy akkor, ha ez szorongást okoz, vagy pánikrohamot okoz, vagy nem tudom, depressziót okoz, akkor ezt hogyan oldom?
1: Igen, abszolút. Na jó, egy nyelvet beszélünk.
2: Igen.
0: A Schlagerkult.

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM, a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez továbbra is a Slágerkult, amit hallgatnak, örülök, hogy itt vannak. Vanya Timinek még inkább örülök, tényleg jó, hogy itt vagy.
2: Én is köszönöm.
1: Egy icipicit visszatérünk még a darabhoz, a premierhez. Nagyon jó a címe is egyébként, a Botrány a paplakban. Még te láthattam én óriás plakátot?
2: Igen, láthattad. Nagyon jól beszélt. Láthatta az M3-as, a fiúk vannak rajta, a férfi szereplőink papi ruhában. Tettem,
1: miért csak ők?
2: Hát mert szerintem egyébként baromi jó, nyilván mi lányok meg...
1: A jelmez.
2: A jelmez, okay, baromi jó, igen, hogy annyi, igen, annyi pap egy helyen, igen.
1: Ha már kérdeztem, hogy milyen volt a premier, meg összeállt-e, ugye itt nagyon speciális a helyzet, mert Kristóf járt itt, Németh Kristóf, a színház direktora, és egyben a darab rendezője.
2: Igen.
1: Aki közölte, hogy hát most már, mit tudom én, harmadszor, negyedszerre, rendeznek közösen a Beresznai Endrével darabot.
2: Nem, igen.
1: Most ez hogy zajlott?
2: Hát figyelj, azért...
1: el, mert ő is elmondta a maga részét, de az egy más nézőpont. Ti ezt, meg te ezt hogy élted meg?
2: Hát ugye eleve én nagyon becsülöm azt, aki színész és roman rendezői vénája. Aha. Na, ez nekik van. Tehát a Kristófnak is, meg az Endrének is van. Hál' Istennek ők nem esnek egymás torkának. Volt szerintem egy-két olyan pillanat, amikor nem mindenbe értettek egyet, de hogy pont ez volt a lényeg nálunk, hogy emiatt nem volt ez a fintorgunk, meg vágjuk a fejeket, meg nem tudom, amikor azt mondta, hogy fia, szerintem ne. A másik meg azt mondta, hogy de szerintem meg de. És akkor lett egy konszenzus. Tehát, hogy ami itt a lényeg, hogy megosztott fókuszáltságot követelt az, hogy szereplők is, és rendezők is. Nem voltak meg ezek a nagyon durva hierarchikus szerepek, hogy most én vagyok a rendező, és akkor most így azt kell csinálni, amit én mondok, és nem tudom mi, hanem nyilván ugyanúgy hibáztak ők is a színpadon, mint ahogy mi, de közben azt mondták, hogy szerintem itt lehetne, hogy esetleg úgy, esetleg nem úgy, tehát egy műhely munka csináltuk ezt az egészet, nem volt egy ilyen kőbevésett sztori, hogy akkor most ők lenn ültek, és akkor az asszisztens gyorsan írt a papírra, mi meg ottan be voltunk görcsölve, hanem hogy volt egy ilyen közös munkafolyamat, és nem szült köztünk problémát, pedig azért két erős pasi, tehát azért két erős személyiség, de valahogy nyilván az Endre is máshonnan közelítette meg a Kristóf is, úgyhogy én azt gondolom, hogy ők egyébként jól tudnak együtt dolgozni. Meg tudod, hogy kipróbáltuk, az ritka ma, hogy volt idő kipróbálni így is, meg volt idő kipróbálni úgy is. És akkor tudod, az neked színészként...
1: Mely 6-7 volt?
2: Hát egy majdnem 6, igen, egy 5, mert hát ugye mindenki 4000 helyen Milányos. Dolgozik még mellette, tehát ugye a próbákat is eleve csak összeegyeztetni volt egy külön tudomány, hogy ugye mindenki...
1: Hol próbáltatok?
2: Gödöllön próbáltunk a Művészetek házában, és a Gödöllön is volt a premier előtti
1: közel
2: előadás.
1: Volt hozzád, nem?
2: Milyen legalább. Közel volt hozzám, én csak átmentem Veresegyházról, igen. Aztán Visegrádi nyári fesztiválon adtuk elő még a darabot. Szóval, hogy azért mondom, azért jó, mert tudod, amikor olyan kicsit futószalagon kell dolgozni, már mondjuk kevesebb az idő, vagy mondjuk úgy annyira nem találod a szerepet, én most magamról beszélek, akkor én be tudok görcsölni, és tudom azt érezni, hogy na, akkor most adom vissza a papíromat, ami egyébként nekem annyira nincs is, mert engem nem vettek fel a színművészetire, csak én mondjuk nagyon-nagyon szerettem, és nagyon hálás vagyok a Gornagy hogy Mária Színintadában végeztem. Úgyhogy visszaadom a ma nem létező papíromat, és ezt én nem csinom tovább, mert azt kezdem el érezni, akkor kezem, fejem, lábam, és teljesen dilettáns vagyok, és alkalmatlan erre a pályára. És nincs gondolatom, és itt áll egy ilyen magas asszony, aki mondom, nem hiszem, hogy 20 év után nem bír megoldani valamit. Szóval azért szoktam ide eljutni, főleg úgy a főpróba hét elején, de hogy itt, ha hagyják kipróbálni, hogy tudod megcsinálni többféleképpen, akkor biztos, hogy megtalálod azt, ami azért megsegíti a szerepet. Mm-hmm. Úgyhogy nem volt ez. Meg hát mondom, Suhajda Dani, Gerda, Timko Jani, hiszen nagyon-nagyon röhög. Nagyon. Tudod, ez amikor így mond bárki bármit, és 5 percig óriás röhögés van, mert nyilván disznóviccek, meg hülyéskedünk, meg baromkodunk, és akkor nincs ez az ilyen, tudod, a színházban, aztán most nyilván ez is egy olyan téma, most a színházzal kapcsolatban ugye nyilván rengeteg a téma, ami ugye hol jó, hol rossz. De azért az nagyon igaz, hogy azért arra vagyunk szocializálva, hogy akkor ez a nagyon alázatosan, nagyon csöndben, nagyon a dolgodat, tehát nagyon sokszor volt azért ez az iskola példája annak, hogy köszönöm, hogy itt lehetek, elnézést hibáztam, akkor újra kell, és akkor mert...
1: De te ezt tapasztaltad?
2: Persze, én is abszolút így működöm a mai napig egyébként. A mai napig, ami én nálam ugye megint csak megfelelési kényszerből jön, meg azt, hogy engem nem vettek fel a színműre.
1: Miért kell ezzel foglalkozni?
2: Azért, mert én azt éreztem egész fiatalkoromban, amikor már mondjuk az én korosztályom leforgatott 4 filmszerepet, én meg nem tudom, 5000 forint és statisztáltam.
1: Miért csak azokat vitték?
2: Akik... Nem tudom, hol. Hát azért lényegesen több lehetőségük volt. Igen, abban a korosztályban.
1: Gornagy színi tanodának tök jó neve van.
2: Nagyon jó neve van, és volt is lehetőségünk nekünk is, tehát én például így kerültem be a Bújtor Pista utolsó filmjébe, ez a Szerencse fiai, még a Zsaruvér, Csigavér.
1: És annak a sorozatnak a vége
2: az,
1: volt.
2: Az utolsó ez, része, és azért ott Avar István, Kern András, igen, a Győző, a Pista, tehát hogy azért...
1: Hát egy, meg az egész, ez egy meg ugye ennek volt társaság. Egy,
2: abszolút. És én a Marinak, Marival nagyon jó barátságban vagyok azóta is.
1: Mert ő ezekben szinte.
2: És a Mari is persze a Pogány Madonnában, és azért Zsúcs Kati volt az osztályfőnök. Szóval azért jó kezekben voltunk. De hogy nyilván bennem akkor is volt egy ilyen fiatal koromban, hogy nekem 6-szor annyit kell teljesíteni.
1: Ezt én is éreztem sokáig.
2: Igen.
1: Ma már nem.
2: Igen, de ma már nem. Mert ma már azért azt érzem, hogy nem kifejezetten az számít azért, hogy ki hol végzett. Sőt, hát vannak nagy színészeink, akik igazából nem végeztet.
1: Csak hogy a földikhez visszatérve Zente Feri bácsi.
2: Hát na például. Igen.
1: No, hány helyen kell játszanod? Ha már azért mondom, hogy kell, te
2: abszolút
1: dobtad fel a labdát az
2: abszolút
1: előző.
2: Jó, és hogy erről beszélünk, sok részben helyen kell. Sok helyen kell. Hát figyelj, hogyha társulati tag lennék, egyébként elmondom, hogy nem vágyom rá, mert azért az csak egy biztonság lenne nyáron is. Mert ugye kezdem azzal, hogy nekem nyáron annyi a fizum, amennyi előadásom van, meg amennyit forgatok. Na most ez mindig hektikus, tehát valamikor baromi jó, valamikor meg nem. Én emiatt volt az elmúlt 20 évben, hogy 2-3-szor civil munkát is kellett vállaljak nyáron, a Covid idején is volt, mert hogy konkrétan elfogytunk, de hogy nem úgy fogytunk el, hogy akkor még volt, nem tudom, 4 kilón félre rakva a vész esetére, hanem hogy zéro. Úgyhogy...
1: De mit vállaltál?
2: Én a Veresegyházon a virágkertészetbe elmentem, amikor anyukám virágkötő, és elmentem egy kertészetbe dolgozni, és 2-5 hónapot dolgoztam ott, mert akkor is csináltam még, amikor
1: azt
2: már...
1: Hogy élted meg lelkileg?
2: Nagyon jól.
1: Tényleg?
2: Nagyon jól, mert nagyon rossz az, amikor...
1: Na, az ember ilyenkor, vagy hát te leteszed az egódat?
2: Hát figyelj, az én egóm fura. Tehát én nem vagyok egy ilyen nagyon egomán típusú ember. Nekem ezt kell magamba súlykolni, a jó értelembe vett pozitív egót kiépíteni. Mert én ez a kicsit ezt nyomtam végig, hogy köszönöm, hogy itt lehetek, 5000 forint. Nem, nekem jó lesz 2005 ér is, tudod. Tehát én egy kicsit ezt nyomtam, mert meg bizonyítani, hogy jó vagyok, nekem van itt helyem, én nézze. És akkor...
1: Hát oké, csak a többiek meg viszik a nagy lét közben.
2: Hát, na. De hát ezt nekem kell megfejlődni, hogy ezt én így megértsem, és akkor annyira nem volt, meg ugye mivel Covid volt, nem volt színház se, ugye?
1: Igen.
2: És akkor azért nem érintett rosszul, mert annyira boldog voltam, hogy tudok másból is pénzt keresni, érted? Mm. És amikor el tudtam menni bevásárolni, és ilyen, tehát hogy most ezt úgy értsd, hogy megtankoltam az autómat, el tudtam menni bevásárolni, és befizettem a csekkeket, meg a gyerekeknek vettünk 2 Rubik kockát. Tehát ennyi.
1: Világos.
2: Tehát nem olyan fizetésem volt, hogy akkor én most ottan elkezdtem tapaszgatni a majukakat, no. De olyan boldogságot adott, hogy azt a kis pénzt is meg tudtam máshonnan keresni, mert azt éreztem ilyenkor, tudod, hogyha, mert azért a Covid, engem nagyon megviselt a Covid, azért főleg a művész embereket, azért érted, nekünk minden bezárt. Tehát, hogy ott nem volt az, hogy...
1: A legnagyobb vesztesei hát ennek voltatok. Most nyilván nem a elhalálozottakat értem,
2: így hanem... Így van, hanem a munka részéről, igen. Tehát érted, volt egy sorozat, ami akkor megszűnt, a színház bezett, tehát, hogy nulla. Igen. Tehát azért nagyon ijesztő, és érted, hát, 2 kisgyerekkel.
1: Nem is támogattak benneteket. Sőt, akkor kezdődött a Menjetek el dolgozni című.
2: Miért nem mész el dolgozni? Igen. És akkor én azt el is kezdtem nyomni, hogy egyébként mi nem azért menjünk el dolgozni, mert én, ha kell, nyilván elmegyünk dolgozni, de hogy ezt így tudod, ezt így annyira nem szeretem, hogy a mentális munka, tehát azért, mert én nem betonozom 12 órában, azért érted, én melózom.
1: Nem bántva a nógrádiakat, hiszen onnan jövünk mind a ketten, de azért, ha visszamegyek, azért azt látom, hogy nincs munkának tekintve ez sem.
2: Abszolút.
1: Mert ez ilyen megfoghatatlan.
2: Tehát én egyszer kiposztoltam, így forgattam, és akkor ilyen nagy szemtapaszok alatt, mert reggel 6-kor voltunk, még be volt tupírozva, hogy mondom, na 40 felett, ha a tévében reggel dolgozol, így nézel. És akkor jöttek ezek, hogy mit dolgozol, te szerencsétlen, hagyjuk már, te mit dolgozol, tudod. És akkor így, nem tudom, 12 órát forgattunk, és utána bementem egy előadásra, tudod. És akkor így reggel 6-tól nyilván ugyanúgy éjfélre értem haza, meg mi, és igen, nem betonoztam, mert egyébként hozzáteszem, hogy más fáradtság, de a virágboltra vissza, vagy a kertészetre visszatérve, nagyon-nagyon jól esett a fizikai kifárasztás akkor. Mert annyira pörgött az agyam azon, hogy mi lesz, mikor lesz színház, mikor jutok visszaforgatni bármi, most akkor kezdtem újra, de nekem akkor a Somi, a kisebb fiam pici volt, tehát eleve ugye gyesen voltam.
1: Értem.
2: Annyira nem éreztem, hogy kiesek itt a nagy pörgésből, hogy jól esett, tudod, úgy elfáradni, ahogy én nem fáradok el. Tehát azért nekem magnézium bizglicinát a barátom este, érted, mert még pörög az agyam. Hiába vagyok már hullafárad, de nyilván még pörgök azon, hogy mi. Na hát ott nem volt ez. Tehát tudod, friss levegő, meg én mondjuk imád, eleve én azért nagyon, nagyon vidéki lány. Tehát én szeretem azt mondani, hogy én nagyon parasztlány vagyok. Tehát én imádom a kertben, földben túrás, mindenféle, és akkor ott ezt kell csinálni. Virágokat ültetni, ezt szedtük, azt szedtük, megtanultam egy csomó dolgot a növényekről, tehát hogy aznak, az is hasznos. Ott voltam helybe, tudod? Akkor meg kinyitott az óvi, el tudtam a gyerekeket vinni óviba, odaértem.
1: Praktikus is
2: volt. Nagyon. Úgyhogy nyilván nem azt mondom, hogy nem volt jó visszatérni, meg hogy én most akkor kertész akarok lenni, nem erről van szó, de annak, hogy az ember feltalálta magát a bajban, és erre az armageddoni helyzetre volt valami megoldása, na az például növelt az önbizalmamom.
1: Most szereted az életedet?
2: Igen, szeretem.
1: Most ez egy jó
2: de nagyon megdolgozó, nagyon, fél nekem ebbe, most mind magánéletileg is...
1: Nagy meló van.
2: 20 év meló van, meg szakmai. Tehát azt, hogy most itt ülhetek, hogy én engem most megismernek, meg van meló, meg nagyon, nekem ebbe 20 év kő. De olyan, hogy ez a... Tehát én úgy jártam ki a szamár létrát, hogy a nyúl jelmez, az 5000 forintos statisztálás, az a fajta táncos, aki az utolsó sorba, tudod már, ha kezét, ha felemeli, az már kim van a takarásba. 45000 nem sikerült casting, 4 sikerült, rengeteg egymondatos szerep, rengeteg... és akkor én például megtanultam, látod, akkor is, hogy egy jelenetem volt, hogy mert a karakterem miatt. És akkor nyilván, tehát azt érzed az én már 30 éves korodra, hogy akkor én most az egy jelenetes színésznő leszek? De közben meg...
1: Ugye ez így benne volt,
2: Hogy vajon én egy főszerepet A-ból B-ig, érted a végig el, az I-vét én elbírom vinni, vagy nem? Mert hogy ugye a karakterem erre predesztinált. De látod, ezt is, ha megfordítom, megtanított arra, hogy én azt az egy jelenetet viszont a plafonra rakom. Mert hogy annyi időm van a színpadon.
1: Tudod, mi a durva, hogy én hát az indítatásomból, meg az érdeklődésből kifolyólag rengeteg régi nagy ikonikus színész életrajzát, meg memoáriát olvasgatom. Szuhai Balástól Körmendi Jánosig. És Körmendi János, aki egyébként zseniális csávó volt. Azt csak mesélem, hogy én esténként mindig úgy alszom el, hogy bohózatokat nézek, tehát vidáman alszom el.
2: Csodálatos.
1: Vidáman is ébredek.
2: Csodálatos. Én és is hát múltkor elkaptam valamit, és hát ez valami...
1: Legtöbbnek Körmendi a,
2: hát ez figyelj.
1: A főszereplő.
2: És sikítva röhögsz, nem?
1: De egy epizódista. Hát olvastam, tehát ő magát is annak nevezte, és ugyanezt mondta, hogy meg kell csinálni zseniálisan.
2: Abszolút.
1: És megmaradsz az ember.
2: És megmaradsz, és végülis ebben nem gondolsz, akkor tiéd a tejföl. Mert érted, a főszereplő ott killódik, ott virnyog, ott szenved, ott hal, meg ott törül, érted, 2x60 percig, de neked ott van, és akkor ezt is meg lehet csinálni úgy, hogy ilyen szempontból végül is tényleg mindent a magad erényére lehet fordítani, de ezt azért meg kellett tanulni. Tehát azért szerint 28 évesen ezt én sikertelenségnek fogtam fel.
1: És meg is értem egyébként. Igen.
2: Amikor érted a standing ovation, meg ott volt a főszereplőknek minden, és akkor te érted, ugyanúgy ott voltál, ugyanúgy akartad, még azt is érezted, hogy van annyi képességed, és akkor volt 4 mondatod. És akkor mondom, akkor megtanultam, hogy akkor azt a 4 mondatot. Tehát, hogy szóval azért nekem nagyon nem volt ez a 20 év, nekem azért így 40 éves koromra jött meg az ismertség, az, hogy azért most már nyilván úgy van munka, hogy azért még az idén is 3 bemutatón van. Úgyhogy azért igen, de hát ez, úristen, de nehéz időszakok voltak.
1: Elhiszem. Elmondod ezt a 3 bemutatót?
2: Igen. Lesz a Turaida Színházban a Kávéházi Kabaré október 3-án.
1: Na, születésnapomon.
2: Komolyan? Az édesanyám is akkor született. Na, csodálatos.
1: Innen csókoltatom. A mérleg.
2: A mérlegek.
1: Éljenek a mérlegek.
2: Én október 22, úgy még én is mérleg vagyok.
1: Pláne.
2: Aztán a Rátonyi Róbert Színházzal lesz a Hol a feleségem. Ez még november 14, de ez még most kezdjük az egészet összerakni, úgyhogy ez én november közepe, még a pontos dátum nincs meg. És szintén a Turaida Színházban lesz, ez meg a Mészáros Andris kollégámmal, a Család ellen nincs orvosság. Ez meg ott az ünnepek az előtt. Igen, igen. Úgyhogy ezek még azért nagy feladatok lesznek, meg nagy szerepek. Ezek látod? És akkor milyen? És milyen fura egyébként most, hogy ezt így kimondtam, hogy 15 éve mit nem adtam volna ezért, ha én egyébként el tudok sorolni három bemutatót, amiben egyébként nekem szinte mint háromba
1: és most négyről beszélünk.
2: És most végülis négyről beszélünk, igen, és az ember úgy észre se veszi, ugye, hogy néha úgy meg kéne kocogtatni a vállodat, hogy hello, haver, ezt akartad egyébként, hogy most meg kicsit örüljél, mert erre is hajlamos vagyok, hogy jó, ez most megvan, következő. Tehát, hogy igen.
1: Sokat hozzátett a közösségi platform?
2: Persze. Hát nekem az rengeteg, hát nekem ez a Vanyati Mi official oldal. Van, igen. Ez ugye a Covid-ba lett. Ez a paródia oldal. Hát ez nekem azért rengeteg. Sőt, engem egyébként azért innen kezdtek el megismerni az emberek. És akkor jaj, ez az a csaj a színházból, meg jaj, ez az a csaj a
1: bola. De milyen jó, hogy saját magadat építetted fel. Igen. Se rendező, se te minden te voltál.
2: Igen. De ez is, látod, ebben például semmi tudatosság nem volt. Csak megláttam
1: ezért
2: egy...
1: Jó.
2: Igen, igen, igen. Egy ilyen fotót, hogy...
1: Ösztönös.
2: Ösztönösen, igen, igen.
1: No, hát jó társaságban repül az idő.
2: Igen.
1: Itt vagyunk, sajnos a végén, de örülök neki, hogy tudtunk mélyebb dolgokról is beszélgetni, és akkor folytassuk.
2: Úgy legyen.
1: Szívesen látlak mindig, hogy az újabb mérföldkövekkel gyere.
2: Jó.
1: Mert azt gondolom, hogy aki tud a sorok között nem csak olvasni, hallgatni is, az mostnak sok mindent hazavihetett a mondataidból. Úgyhogy én sok csillogó szempárat kívánok neked, akárhol játszom, mert akkor a tiéd is csillogni fog, és nagy baj nem lesz.
2: Nagyon szépen
1: vigyázz
2: köszönöm.
1: Vigyázz magadra.
2: Mindenjön.
1: Kedves hallgatóink, szeressék, kövessék Timit, ahol csak lehet. Azt a elképesztő energiát, amit imádott hivatásába beletett, azt a figyelmükkel viszonozzák. Köszönöm, hogy itt voltál.
2: Én is köszönöm, hogy itt lehettem.
1: Timitől elköszönök, önöktől még nem. Folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még fogunk találkozni mi is.
0: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Vanya Timinek nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Több helyen csavart ki fákat a délutáni erős szél. A budapestiek negyede szerint romlott a közbiztonság a repontautomaták miatt. Már lehet nevezni a 22. Pannon Feeling mozgóképes találkozóra. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Szombat délutánig az erős szél miatt több vármegyében autókra, épületekre és vezetékekre dőlt fák, illetve leszakadt faágak eltávolításához kérték a tűzoltók segítségét, közölte a katasztrófa védelem a honlapján. A tájékoztatás szerint a Baranya vármegyei Szilágyon egy lakóház udvaráról távközlési vezetékre dőlt egy nyárfa, amelyet motoros láncfűrésszel távolítottak el a tűzoltók. Békés vármegyében Geszten egy 5 méter hosszú faág veszélyezteti egy ház tetejét és a közterületet. Mezőkovács házán pedig a régi általános iskola épülete előtt dőlt ki egy fa. A fővárosban is több feladatot adott az erős szél a tűzoltóknak. A harmadik kerületi Nánási úton autókra dőlt egy fa, elzárva a Kadosa utcát. A tűzoltók eltávolították a fát a járművekről, majd további két kiszáradt fa gajazását kezdték meg. Az Európion 1500 fős HVG által megrendelt kutatása szerint rendkívül megosztja a magyarokat a palack visszaváltási rendszer, különösen a fővárosiak és a vidékiek körében. Míg országosan 41% elégedett és 25% elégedetlen, Budapesten megfordul az arány és az elégedetlenek vannak többségben. A kritikusokat leginkább maga a visszaváltási eljárás zavarja, de sokan a szétdobált szemetet és a közbiztonság romlását nevezik meg fő problémaként. A fővárosiak közel negyede érzi úgy, hogy lakókörnyezete lezüllött a palackok gyűjtése miatt, és a válaszadók 4%-át érte már emiatt személyes fenyegetés. Az idei balatoni hajózási főszezonban a Balatoni Hajózási ZRT kompjain a tavainál valamivel többen, a személyi hajóin 5%-kal kevesebben utaztak, áll a hajózási társaság közleményében. A Szántó-Tihany között közlekedő kompon a nyári hónapokban 2%-kal nőtt a szállított járművek, míg 4%-kal a kerékpárosok száma a tavalyi adatokhoz képest. A legforgalmasabb kikötők

0: a 22. Pannon Feeling mozgóképes találkozót a Veszprémi Foton Audiovizuális Centrumban tartják november 14-én. Szeptember 12-én a Kiscelli Múzeum városi és múzeumi sétákkal, tárlatvezetéssel, műhelylátogatással, workshopokkal, zenei és táncprogramokkal várja az érdeklődőket. A Kiscelli napon többek között bejárhatjuk a múzeum föld alatti tereit és az egykori Schmidt kastély parkját. Restaurálással kapcsolatos ismereteket szerezhetünk, de ezek mellett egy letterpress és egy lámpás készítő workshopra, valamint egy tánc performance-ra is sor kerül. A programok többsége ingyenes, egyes események azonban előzetes regisztrációhoz kötöttek. Vasárnap általában derült vagy gyengén felhős, napos idő várható, az északkeleti és délnyugati tájakon lehet kicsivel több a gomoly felhő, de csapadékot sem alakul ki. Az északnyugati északi szél sok felé megélénköl, amit néhol erős lökések kísérhetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 24 és 28 fok között alakul.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Szépművészeti Múzeum a régi magyar gyűjtemény barokk állandó kiállítása a 17. század elejétől 1800-ig követi végig a történelmi Magyarország művészetének és közép-európai kapcsolatainak alakulását, amelyet most jó szívvel ajánlunk megtekintésre. Irány tehát a Szépművészeti Múzeum és az állandó kiállítások, mert hogy az újrarendezett állandó kiállításon a látogatónak lehetősége nyílik betekinteni 200 év magyarországi festészetének és szobrászatának műfaji és stílus változásaiba, egyúttal történeti, kultúrtörténeti és művészet-földrajzi összefüggésbe helyezni azt. Az egykori főúri és főpapi mecénási tevékenység és műgyűjtői érdeklődés körébe tartozó művek és a szerteágazó művészeti kapcsolatok átfogó bemutatása érdekében a törzsanyagon túl más hazai múzeumokból, egyházi és magángyűjteményekből kölcsönvett festményekkel, szobrokkal, illetve az Iparművészeti Múzeumból és a Magyar Nemzeti Múzeumból kölcsönzött bútorokkal és ötvös tárgyakkal egészítették ki a kiállítást. A tárlat tematikus egységekben ad válogatást a különféle tárgytípusokban gazdag gyűjteményből. A kiállítás a múzeum harmadik emeletén kezdődik, ahol a 17. századi egyházi művészet és a halotti kultusz emlékeit kolostori képek, epitáfium és síremlékszobrok képviselik. A folyosóról nyíló külön teremben kerül bemutatásra a barokk gyűjtemény egyik leglátványosabb része, a monumentális műveket felvonultató 18. századi egyházi festészet és szobrászat is. A kiállítás azután fél emelettel lejjebb folytatódik, ahol az új teremsor első témaegysége a hazai földön született, de külföldön sikeres művészeti pályát befutó Mányoki Ádám portréfestő és Bogdán Jakab csendélet festő műveiből válogat. A következő kabinetben közel 200 év hazai arcképfestészetéből mutatnak be változatos portrék galériát, a barokk vázlat pedig különösen vonzó és jellemző műfaja a kornak. Irány tehát a Szépművészeti Múzeum a barokk változatok állandó kiállítására.
0: Programajánlót hallottak.
2: Ez szólt, amikor apának nem indult az autója. A két kazettással ezt másoltuk egymásnak. És az első MP3 letöltéseim. I said, are you gonna be my girl?
0: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: Maszkosok támadtak a Fradi város ügyről beszámoló szerkesztőre Budapesten, megalakult a fővárosi élővizek kerekasztala, Mexikó virágai láthatók a fűvészkertben, a Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. 4 maszkos férfi támadta meg péntek este Németh Zoltán Lajost, a Ferencvárosi Cégközép nevű szurkolói oldal szerkesztőjét az Elek Gyula arénában. Németh azt állította, hogy a 4 támadó egyike paprikasprével lefújta. Ezt követően ütésváltás alakult ki közöttük, majd a támadók a hátsó kijáraton keresztül elmenekültek. Németh rendszeresen foglalkozik a Fradi város üggyel és bejegyzéseiben többször kritikusan írt Kubatov Gáborról, az FTC elnökéről. Az FTC az Index megkeresésére rövid közleményben reagált az esetre. A klub azt közölte, hogy rendőrségi vizsgálat zajlik, ezért annak segítése érdekében és lezárultáig nem kívánják kommentálni a történteket. Megalakult a fővárosi élővizek kerekasztala Budapest patakjainak, tavainak és Dunaparti élőhelyeinek védelméért. Az együttműködésben a fővárosi önkormányzat szakemberei, a fővárosi csatornázási művek és a Rákos Patak Szövetség tagjai vesznek részt. Céljuk, hogy a víz gyors elvezetése helyett minél több természetes vizet őrizzenek meg a városban. A kerekasztal rendszeres szakmai egyeztetést biztosít a civilek és a fővárosi intézmények között. Hosszú távú tervek mellett gyorsan megvalósítható ökológiai beavatkozásokat is előkészítenek. Elsősorban olyan megoldásokat keresnek, amelyek kisebb beruházással, szakmai tudással és közösségi munkával javíthatják a vizes élőhelyek állapotát. A kormány tisztában van Budapest nehéz pénzügyi helyzetével és nyitott a fővárossal való egyeztetésre, mondta Magyar Péter. A miniszterelnök szerint Karácsony Gergely főpolgármester nyitott kapukat dönget, vagyis a kabinet kész foglalkozni a problémával. Ugyanakkor hozzátette, minden olyan forint felhasználását megvizsgálják majd, amely a főváros pénzügyi helyzetének rendezéséhez kapcsolódik. Konkrét támogatási összegről vagy megállapodásról egyelőre nem született bejelentés. Budapest az elmúlt időszakban többször jelezte, hogy a likviditási problémák miatt mielőbbi megállapodásra van szüksége a kormánnyal. Ritkán látható mexikói kaktuszok, különleges posgások, szakértői tanácsadás és családi programok várják az érdeklődőket szeptember 11-e és 13-a között az Elte fűvészkertben. A kiállításon bemutatott növények között különös figyelmet kapnak a Mexikó kietlen hegyvidékein élő, kövek között rejtőzködő kaktuszfajok. Ezek a növények lapos, szürkésbarna, kőre emlékeztető testtel rendelkeznek, és szinte teljesen beleolvadnak a környezetükbe. A bemutató egyik különlegessége az úgynevezett őszapó kaktuszok csoportja lesz. Ezeket a magashegységi oszlopkaktuszokat sűrű fehér, hajra emlékeztető szőrzet borítja, amely segíti őket a rendkívül erős napsugárzás és a hegyvidéki éjszakák hideg elleni védekezésben. A tavalyi siker után október 14-én második alkalommal rendezi meg a Tevékeny Időskor konferenciáját a Magyar Sportházában a Szervező Szövetség. Az egésznapos budapesti esemény célja, hogy színes és hiteles szakmai előadásokkal segítse a senior klubvezetőket, programszervezőket és a korosztállyal foglalkozó szakembereket. A rendezvényen a felkért előadók a szépkorúak testi-lelki-mentális egészségét, életmódját és a harmonikus, pozitív időskori életszemlélet kialakítását járják körbe. Vasárnap általában derült vagy gyengén felhős, napos idő várható, az északkeleti és délnyugati tájakon lehet kicsivel több a gomoly felhő, de csapadékot sem alakul ki. Az északnyugati északi szél sok felé megélénköl, amit néhol erős lökések kísérhetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 24 és 28 fok között alakul.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek

az éjszaka legjobb dalai. Sláger FM. Ez a Sláger FM. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan. Változatosan. Változatosan.

0: Sláger FM.
1: Gyere ki a rétre,

Szerelem, szerelem, szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok, palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok.

0: Az éjszaka legjobb dalai.
1: Sláger FM.
0: Sláger FM.
2: Lotfi Begi. Kolányi Zsuzsi. Dr. Béres. És a régi nyelv.

0: ajánló.
1: Hölgyeim és uraim, kedves hallgatóink, a Szép Művészeti Múzeum megújult egyiptomi állandó kiállítása a korábbinál nagyobb területen számos új tárgyal és témával kiegészülve várja a látogatókat. Az új koncepció három nagy tematikus egységre bontva mutatja be az ókori Egyiptom világát: templom és istenek, Nílus völgy és emberek, sírkamra és halottak. Az új kiállítás látványosan interaktív eszközök bevonásával a látogatók számára jól érthetően és a tudományos eredményeket is bemutatva tárgyalja a korszakkal kapcsolatos legfontosabb ismereteket. A kiállításhoz tartozik egy egyiptomi titkokamrája is. Ebben a felfedező szobában, mert ez a címe és ez a neve, számos további izgalmas információ várja az érdeklődőket. A Szép Művészeti Múzeum első 1939-ben megnyílt egyiptomi állandó kiállítása óta három alkalommal, 1972-ben, 1996-ban és legutóbb 2013-ban újult meg az egyiptomi tárlat. Ez egy állandó tárlat, bármikor látogathatják. Az egyiptomi gyűjtemény mostani legújabb, több mint 5000 műtárgyat bemutató újra rendezett állandó kiállítása nem kronológiai sorrendben, hanem tematikus egységekre bontva mutatja be a gyűjtemény legfontosabb műtárgyait. Az egyiptomi világnézetben megjelenő három alapvető csoport, az emberek, az istenek és a halottak szféráinak bemutatása mellett a kiállítás hangsúlyozott figyelmet szentel a három szféra közötti kommunikáció változatos lehetőségeinek bemutatására is. A különböző terek falszínei összhangban vannak a bemutatott tematikával természetesen. És ezen kívül még számos meglepetés várható. Például 2026. január 11-éig Varga Edit, a gyűjtemény egykori vezetője magángyűjteményéből mutatnak be néhány érdekes, a közelmúltban a múzeum gyűjteményébe került tárgyat, tehát ilyen formán ez a kiállítás folyamatosan megújul, ezért a Szép Művészeti Múzeum szeretettel várja önöket.
0: Programajánlót hallottak. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Elindul az 5 plusz 5 támogatási konstrukció a Ganz Ábrahám programban. Ingyen nyit ki újra a Rót Miksa emlékház. Rakovszki Zsuzsa és Ráckevei Anna kapja a Szabó Magda díjat. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Elindul az 5 plusz 5 támogatási konstrukció a Ganz Ábrahám gazdaságfejlesztési programban, amelyben közel 800 magyar vállalkozás juthat egyenként 10 millió forintos fejlesztési forráshoz, közölte a gazdasági és energetikai miniszter a Facebook oldalán szombaton. Kapitány István kiemelte, a támogatásban részesülő közel 800 vállalkozás 95%-a mikro vagy kisvállalkozás, köztük éttermek, cukrászdák és családi vállalkozások. A forrásból gépeket és új eszközöket szerezhetnek be, valamint technológiai és infrastruktúrális fejlesztéseket hajthatnak végre, tette hozzá. A nyári felújítás után ezen a hétvégén nyitja meg újra kapuit a Rót Miksa emlékház és gyűjtemény. A múzeum állandó és időszaki kiállításai szombaton és vasárnap is ingyenesen látogathatók, így közelebbről is meg lehet ismerni a világhírű üvegfestő és mozaik művész munkásságát, valamint egykori otthonát. Tárlatvezetések, épülettörténeti séta, alkotóműhelyek és gyereksarok is készül. A sima múzeum látogatáshoz nem kell regisztrálni, a vezetett programokhoz és műhelyekhez viszont igen. A tavalyi siker után október 14-én második alkalommal rendezi meg a Tevékeny Időskor konferenciáját a Magyar Sportházában a Szervező Szövetség. Az egésznapos budapesti esemény célja, hogy színes és hiteles szakmai előadásokkal segítse a szenior klubvezetőket, programszervezőket és a korosztállyal foglalkozó szakembereket. A rendezvényen a felkért előadók a szépkorúak testi-lelki-mentális egészségét, életmódját és a harmonikus, pozitív időskori életszemlélet kialakítását járják körbe. Rakovszki Zsuzsa és Ráckevei Anna kapja a Szabó Magda díjat. Az elismerés Debrecenben a Csokonai Nemzeti Színházban a Magda Festen adják át október 5-én az írónő születésnapján. A Szabó Magda 100. születésnapján elindított az írónő és a női alkotás alkotók előtt tisztelgő fesztivált 9. alkalommal szervezik meg szeptember 30-a és október 5-e között. Az elismerést eddig az írók közül Szabó T. Anna, Bereményi Géza és Hály János, míg a színművészek közül Csikós Sándor, Egrika T. és Bánfalvi Ági vehették át. Karbantartás miatt rövidített útvonalon közlekedik a H6-os hév ezen a hétvégén, valamint szeptember utolsó hétvégéjén, közölte a BKK. Ezeken a napokon a szerelvények csak a Közvágóhíd és Pesterzsébet felső közötti szakaszon járnak. A kimaradó útvonalon H6-os jelzésű pótlóbuszok közlekednek, emellett a 224-es autóbusz is alternatív eljutási lehetőséget biztosít.
0: Indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém. Sláger FM.
2: Fesztivállal egy időben. A programnak a Karinthy Frigyes magyar-angol két tanítási nyelvű általános iskola ad otthont. A résztvevők többek között vércukor, vérnyomás és koleszterin szintmérésen, PSA szűrésen, oxigén szaturáció és testösszetételmérésen vehetnek részt. Regisztrációval gyermekortopédiai és gyermekfogászati szűrés is elérhető lesz. Dietetikus gyógytornász és mentálhigiénész szakember is várja az érdeklődőket, emellett újraélesztési oktatást és mentális állapot felmérést is tartanak. Vasárnap napos idő várható, csak kisebb felhők jelenhetnek meg az égen.

0: jól álmodtam.
1: Mi kora reggel is veled vagyunk. 103.1 Sláger FM Veszprém.
2: Egy árnyék világ és egy meggyűrt kép, ahogy bennem én.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Elbocsátották a Fóti Gyermekotthon volt igazgatóját, ismét megrendezik az őszi bringás reggelit. Október elejéig közlekedik az Adria Intercity Budapest és Split között. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Elbocsátották Páger Pál Attilát, a Fóti Gyermekotthon volt igazgatóját, aki gyerekeket bántalmazhatott. Jelentette be Facebook oldalán Kátai Német Vilmos, szociális és családügyi miniszter, a Csepel központú Budapest 9-es számú választókerület országgyűlési képviselője. Egyeztettem Lannert Judit miniszterasszonnyal, és azt a tájékoztatást kaptam, hogy a mai nappal azonnali hatállyal elküldték, mondta. Kátai Német Vilmos azután jelentette be, hogy felmentették Págert, hogy Molnár Áron színművész aktivista arról posztolt. Kiderítette, a Fóti Gyermekotthon egykori igazgatója egy csepeli általános iskolában helyezkedett el. Bartolomaios konstantinápolyi egyetemes pátriárka megnyitójával szombaton átadták a budapesti Fanarion ortodox keresztény központot. Beszédében a pátriárka háláját fejezte ki Magyarország nemes népének, megköszönve a magyar kormányoknak a hozzájárulást a páratlan mű létrehozásáért. Ez nem csupán nagylelkű anyagi támogatást jelentett, hanem bizalmat, odaadást és együttműködést is, közölte. A magyarok neve ezzel aranybetűkkel íródott be a konstantinápolyi egyház történelmi évkönyveibe. Szeptember 16-án ismét megrendezik az őszi bringás reggeli eseményt, amelyet többek között az Asztórián, a Deák Ferenc téren és a Városligetben csíphetünk el. A résztvevő helyszínek frissítőkkel és péksüteményekkel várják a bringázókat. A program célja, hogy a kerékpárral közlekedők egy közös reggelivel és találkozással indítsák a napot. Az esemény sorozat a Bringázza munkába kampány része, amelyet a Magyar Kerékpáros Klub hívott életre. Megújult környezetben fogadta a gyerekeket az új nevelési évben a 18. kerületi Építő utcai Cseperedő tagóvoda. Az intézményben kifestették a helyiségeket, korszerűsítették a mellékhelyiségeket, a csoportszobákat pedig klimatizálták. A bejáratot akadálymentesebbé tették, az új gyermekmosdót és tágasabb öltözőt is kialakították. A tetőtérben hamarosan egy oktatóközpont is elkészül. Az önkormányzat tájékoztatása szerint az intézménye jövőben a szakmai utánpótlásban is szerepet kap. Itt pedagógiai asszisztensek óvodai nevelővé történő továbbképzését is megszervezhetik. Idén a megszokottnál tovább október elejéig közlekedik az Adria Intercity Budapest és Split között, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt ismertette, a járatokra eddig több mint 8400 foglalás érkezett, és az utószezonban is folyamatos az érdeklődés. Véleménye szerint az Adria IC évről évre megmutatja, hogy maga az út is lehet élmény. Az éjszakai utazásnak, a háló és vekvőhelyes kocsiknak sajátos hangulatuk van. További információ a MÁV csoport honlapján érhető el. Vádat emelt a Buda környéki járási ügyészség az ellen a férfi ellen, aki két évvel ezelőtt halálra gázolt egy gyalogost Tápió-Szentmártonban. A tragikus baleset idején a vádlott nem az út és látási viszonyoknak megfelelően vezette gépjárművét a település belterületén. Az elgázolt áldozat olyan súlyos belső sérüléseket szenvedett, hogy a kórházba szállítását követően életét vesztette. Az ügyészség halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt kérte a sofőr bíróság elé állítását. Ma általában derült vagy gyengén felhős napos idő várható. Az északkeleti és délnyugati tájakon lehet kicsivel több a gomoly felhő, de csapadék ott sem alakul ki. Az északnyugati északi szél sok felé megélénkül, amit helyenként erős lökések kísérhetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet Budapesten és környékén döntően 24 és 28 fok között alakul.
2: Közösenek óvatosan hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Lezárták a félútpályát a második kerületben a Szépjuhászné úton a Budakeszi út közelében, mert itt vízüzetéket javítanak, a forgalom egy sávon váltakozva haladhat. Lezárták a harmadik kerületi Mátyás király utat a Karácsony Sándor utca és a Lehel utca között a rendezvény miatt. Az Árpád utca, Halász Gábor utca és az Attila utca, Zsák utca lett vasárnap 10 óráig. A Lehel utca egyirányúsága megfordult, a 134-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Szent István utca, Csillaghegy megállott a Szentlélek tér felé. Rendezvény miatt lezárták a 13. kerületben a Katona József utcát, a Radnóti Miklós utcát és a Szent István parkot egyaránt az újpesti rakpart és a Pozsonyi út között, valamint lezárásra kell készülni a Balzak utcában a Szent István park és a Pozsonyi út között, illetve az újpesti rakparton a Jászai Mari tér és a Szent István park között vasárnap hajnali 2 óráig. 06 30 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedést. közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra.

hétvégét kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, és jó pihenést, valamint bízom benne azért, hogy jól indul a szombat reggelük. És fontos információ, hogyha hívvel közlekednének, hiszen 2 szeptemberi hétvégén is változik a hív közlekedés. Karbantartásra van szükség a H6-os hívvonalán. Karbantartás miatt rövidített útvonalon csak a Közvágó híd és Pest Erzsébet felső között jár a H6-os hív a szeptember 5 és 6-ai, valamint a 26 és 27-ei hétvégén, ezt a BKK közölte. A közlekedési vállalat azt írja, hogy a kimaradó szakaszon H6-os pótlóbusz jár, valamint a 224-es autóbusz biztosít alternatív utazási lehetőséget, de indulás előtt mindenféleképpen tájékozódjanak. A Sláger FM-en pedig egy biztos, érkeznek nálunk a legnagyobb slágerek változatosan. A vasárnap reggeli ébredés mellé Kálai Szanders András, és csak veled, ezért már

0: Vihar a szárnya.
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Bízom benne, hogy jól indul a vasárnap reggelük, ugye ez volt az előző percben a Halott pénz slágere, a gyerekek szólt nálunk. Hát eltelt a nyár, ugye beköszöntött az ősz, rengeteg, de rengeteg program vár azért most is mindenkire itt a főváros és környékén, valamint Veszprém és környékén is természetesen. Ezekből szemezgetünk a mai műsorban, úgyhogy nem sokára hozom a további programajánlatot, most viszont ejtsünk egy pár szót az időjárásról, illetve szétnézzünk az utakon is. A mai napon napos idő várható, csak kisebb felhők jelenhetnek meg az égen, esni sehol sem fog. Többfelé élénk erős marad az északnyugati szél, most nagyjából 8 és 17 fok közötti, most nagyjából 8 és 17 fok között alakul a hőmérséklet, napközben pedig 24 és 30 fok közötti értékeket mérhetünk majd. Vezessenek óvatosan, hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Lezárták a félútpályát a második kerületben, a Szépjóházné úton, a Budakeszi út közelében, mert itt vízüzetéket javítanak, a forgalom egy sávon váltakozva haladhat. Lezárták a harmadik kerületi Mátyás király útot, a Karácsony Sándor utca és a Lehel utca között a rendezvény miatt. Az Árpád utca, a Halász Gábor utca és az Attila utca, Zsák utca lett vasárnap 10 óráig. A Lehel utca egyirányúságon megfordult, a 134-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Szent István utca, Csillaghegy megállót a Szentlélek tér felé. Rendezvény miatt lezárták a 13. kerületben a Katona József utcát, a Radnóti Miklós utcát és a Szent István parkot egyaránt, az újpesti rakpart és a Pozsonyi út között, valamint lezárásra kell készülni a Balzak utcában a Szent István park és a Pozsonyi út között, illetve az újpesti rakparton a Jászói Mari tér és a Szent István park között vasárnap hajnali 2 óráig. 06 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek!
2: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan.

Jó reggelt kívánok mindenkinek, és szép vasárnap reggelt, a Sláger FM-et hallgatják, nem sokára pedig majd 7 óra lesz, érkeznek a legfontosabb hírek és információk, valamint szétnézünk az utakon is. Ha bármit látnak, bármit tapasztalnak az utakon, kérem jelezzék és segítsék egymást a közlekedésben. A hívható számunk 06 30 30 95 8-as. Jani, Csák, Veca és a Mennyit adsz a lelkemért pedig már is jön az óra zárásaként. Én Csák Attila vagyok, tartsanak velem a következő órában is, jó reggelt!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám. Kíváncsi a friss hírekre? Vagy lemaradt róluk a rádióban? Keresse a Sláger FM appban, vagy a weboldalunkon. Sláger FM.
1: Mindig friss.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
2: Runner futár. Az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
3: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
4: Az alvászavarok láthatatlan veszélyt jelentenek. Horkolás, légzés, kimaradás, nappali fáradtság. A környezeted vagy te is érintett lehetsz. A Somno Center alvászavar központok szakértői csapata készen áll, hogy segítsen. Jelentkezz be még ma somnocenter.hu, a minőségi és a pihentető alvás szakértője.
5: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
6: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el! Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük! A Sláger reggelben minden hétköznap reggel friss és hasznos információk, a legnagyobb slágerek és fantasztikus, fantasztikus hangulat. Ráadásul pénteken mindez fokozva.
7: Hát itt vagyok én, most még tudok itt vakerálni.
0: Minden pénteken a Sláger reggelben Pordán Petrához és Somogyi Zoltánhoz csatlakozik az ember, akihez hasonlóan senki sem tudja azt mondani.
7: Na jó, takar.
0: Kajdi Csaba, azaz Szila. Sláger reggel minden hétköznap reggel 6-tól a Sláger FM-en. Péntekenként Szilával. Erre nem lehet felkészülni. A reklám után.

0: Átfogó klimatizálási programot indít a MÁV csoport. Siófokon volt a legtöbb lopás és közterületi bűncselekmény a balatoni települések közül. Törpeszamarával indult Balaton körüli túrára egy 17 éves lány. Üdvözlöm Önöket, Szendőf Bori vagyok. Átfogó klimatizálási programot indít a MÁV csoport. Idén 50, jövő nyárig pedig további 300 munkahelyi helyiségbe szerelnek klímát. Ősszel megkezdik a régi mozdonyok és hévek vezetőfülkéinek klimatizálását is, jelentette be Hegyi Zsolt vezérigazgató. Tájékoztatása szerint a klíma nélküli vezetőfülkékben extrém hőség idején akár 50-60 fok is lehet. A programmal a dolgozók egészségét védenék és munkakörülményeit javítanák. A régi járművek még 3-5 évig biztosan forgalomban maradnak, ezért az új szerelvények érkezéséig is szükség van a fejlesztésekre. Siófokon volt a legtöbb lopás és közterületi bűncselekmény a vizsgált balatoni települések közül júniusban és júliusban, írja az Index a rendőrség bűnügyi térképe alapján. A közterületi esetek elsősorban a parthoz közeli utcákban, a garázdaságok pedig a belvárosban és a szórakozóhelyek környékén összpontosultak. Balatonfüreden kevesebb közterületi bűncselekményt, Fonyódon pedig kevesebb garázdaságot jeleztek az adatok. Az összehasonlításnál ugyanakkor fontos, hogy a térkép 100 000 lakosra vetített mutatókat közöl, miközben a nyári turistaforgalom jelentősen megnöveli a településeken tartózkodók számát. A balatoni vármegyék országos összevetésben nem tartoznak a legmagasabb bűnözési mutatójú térségek közé. Törpeszamarával indult Balaton körüli túrára egy 17 éves lány, hogy az állatvédelemre és a felelős állattartásra hívja fel a figyelmet. Koszonics Bettina és Foki augusztus 24-én vágtak neki a tervek szerint egy hónapos túrának. Naponta 5-10 kilométert sétálnak, a szamarat szükség esetén lószállítóval viszik tovább a biztonsága érdekében. Bettinát az édesapja és szamármentő alapítványuk segíti az úton. Állomásaikon, iskolákban előadásokat is tartanak arról, milyen felelősséggel jár egy állatgondozása. A fiatal külön hangsúlyozta, senki ne vásároljon szamarat pusztán azért, mert megteszik a gyerekének, hiszen az állatról hosszú éveken át kell gondoskodni. Egy hónapra bűnügyi felügyelet alá helyezték a halálos siófoki baleset 18 éves gyanúsítottját. A fiatal a gyanú szerint augusztus 11-én a 40-es sebességkorlátozás ellenére akár óránként 100 kilométerrel is haladhatott. Autójával elütött egy szabályosan közlekedő elektromos kerékpárost, aki a helyszínen meghalt. A gépkocsi ezután egy oszlopnak csapódott és felborult, 4 utasa pedig megsérült. A bíróság a szökés veszélye miatt nyomkövető használatát írta elő a gyanúsítottnak. Az ügyészség letartóztatást indítványozott, ezért fellebbezett a végzés ellen. Az ügyben a kaposvári törvényszék dönt másodfokon. Kiállításokkal és fotótörténeti foglalkozásokkal ünneplik Veszprémben a fényképezés születésének 200. évfordulóját. A Nemzetközi Fotó 200 program sorozathoz a Művészetek Háza Veszprém is csatlakozott. A Várnegyedben, a Dubnicai Palodában Kis Kuntner Árpád fekete-fehér felvételeiből nyílik tárlat, amely nagy előadók és kortárs alkotók szellemiségét idézi meg. Ugyanitt vasárnaptól Pilar Pedrazza fotói kalózolják a látogatókat a perui Andok egyik különleges rituális fesztiváljára. A limai születésű művész 11 éve dokumentálja az ünnepet. Szombaton a fotózás korai eljárásaival ismerkedhetnek az érdeklődők, és egy rendhagyó kémia órán is részt vehetnek. A kiállítások október elejéig látogathatók. A több mint 30 ország részvételével zajló nemzetközi programsorozat 2027. szeptemberének végéig tart. A veszprémi események részletei a foto200.hu oldalon találhatók.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Rigips Blue Acoustic hangátló rendszerek gyártója, a Rigips. www.rigips.hu.
2: Közösenek óvatosan hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Lezárták a félútpályát a második kerületben a Szépjuhászné úton a Budakeszi út közelében, mert itt vízüzetéket javítanak, a forgalom egy sávon váltakozva haladhat. Lezárták a harmadik kerületi Mátyás király utat a Karácsony Sándor utca és a Lehel utca között a rendezvény miatt. Az Árpád utca, Halász Gábor utca és az Attila utca, Zsák utca lett vasárnap 10 óráig. A Lehel utca egyirányúsága megfordult, a 134-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Szent István utca, Csillaghegy megállót a Szentlélek tér felé. Rendezvény miatt lezárták a 13. kerületben a Katona József utcát, a Radnóti Miklós utcát és a Szent István parkot egyaránt az Újpesti rakpart és a Pozsonyi út között, valamint lezárásra kell készülni a Balzak utcában a Szent István park és a Pozsonyi út között, illetve az Újpesti rakparton a Jászai Mari tér és a Szent István park között vasárnap hajnali 2 óráig. 06 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek!
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: 7 óra után pár perccel, jó reggelt kívánok mindenkinek, már is indítunk egy újabb órát, én Csáki Attila vagyok. Ebben az órában is a legnagyobb slágerek közül válogatunk, méghozzá a vasárnap reggeli ébredés mellé. Taylor Swift, Vali sláger, az Opalite, ez szól már is elsőként. Jó reggelt és új ébredezést mindenki.
3: Ez a...
4: Hey guys, it's Taylor.
3: A legnagyobb slágerek. Változatosan. Változatosan.

Jó hétvégét, ez a Sláger FM, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Rengeteg program és kikapcsolási lehetőség vár mindenkire itt a fővárosban, valamint Veszprém és környékén. Ezekből szemezgetünk természetesen most is. Többek között ellátogathatnak a Belvárosi Sörfesztiválra a Szabadság térre. Szeptember 1 és 6-a között, tehát ezen a hétvégén még várnak mindenkit. A 10. évfordulóját ünneplő évről évre nagy sikernek örvendő Belvárosi Sörfesztiválra. A jubileumi gasztrofesztiválon több mint 250 féle hazai és nemzetközi kézműves különleges tudnak megkóstolni ezen a hétvégén, tehát a Szabadság téren, úgyhogy érdemes ellátogatni. Jó kikapcsolódás, a Sláger FM-en pedig érkeznek a legnagyobb slágerek változatosan. Már is itt van nálunk Léma slágere, The Neverending Story, ez szól a vasárnap reggeli ébredés mellé.

0: világ egyik legismertebb DJ-je, producere David Guetta és Usher közösen a Without You pörgette fel a reggelünket itt a Sláger FM-en. Jó ébredezést kívánok mindenkinek, bízom benne, hogy jól indul a vasárnap reggelük. Mi lesz a mai programjuk, merre mennek, mit csinálnak, akár ezt is megírhatják nekem. 06:30, 30:30, 95:8-as. Itt a Slágeren pedig mindjárt szétnézünk majd az utakon, illetve ejtünk egy pár szót az időjárásról is, majd hozom a brit lánycsapat, a Little Mix formáció slágerét, akik ugye a brit X-faktorban tűntek fel. A Breakup Song mindjárt szól teljes hosszában majd itt a Slágeren. A mai napon napos idő várható, csak kisebb felhők jelenhetnek meg az égen, esni sehol sem fog. Többfelé élénk erős marad az északnyugati szél, most nagyjából 8 és 17 fok közötti, most nagyjából 8 és 17 fok között alakul a hőmérséklet, napközben pedig 24 és 30 fok közötti értékeket mérhetünk majd. Vezessenek óvatosan, hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Lezárták a félútpályát a második kerületben a Szépjuhászné úton a Budakeszi út közelében, mert itt vízüzetéket javítanak, a forgalom egy sávon váltakozva haladhat. Lezárták a harmadik kerületi Mátyás király utat a Karácsony Sándor utca és a Lehel utca között a rendezvény miatt. Az Árpád utca, a Halász Gábor utca és az Attila utca, Zsák utca lett vasárnap 10 óráig. A Lehel utca egyirányúságon megfordult, a 134-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Szent István utca, Csillaghegy megállót a Szentlélek tér felé. Rendezvény miatt lezárták a 13. kerületben a Katona József utcát, a Radnóti Miklós utcát és a Szent István parkot egyaránt az újpesti rakpart és a Pozsonyi út között, valamint lezárásra kell készülni a Balzak utcában a Szent István park és a Pozsonyi út között, illetve az újpesti rakparton a Jászai Mari tér és a Szent István park között vasárnap hajnali 2 óráig. 06:30, 30:30, 95:8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek!
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatlan

0: Yeah!
1: Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Nem sokára pedig majd vasárnap reggel 8 óra lesz, a Kóstoljuk meg pedig majd jövő héttől visszatér új részekkel, új beszélgetésekkel és Mautner Zsófival, úgyhogy jövő hét vasárnap reggel 8-tól Kóstoljuk meg itt a Sláger FM-en. A stúdióban most Csáki Attila egészen délig, úgyhogy tartsanak velem, Mike Oldfield és a Moonlight Shadow pedig jön most az órazárásoként itt a Slágeren.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Brandó Burger. Rendelt házhoz, kérd elviterre, vagy ugorj be hozzánk. Veszprémben és Székesfehérváron minden nap várunk. Szép kártyával is fizethetsz. brandoburger.hu.
2: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
3: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
4: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
5: Feszült és ingerlékeny. A Vitongo 200 mg filmtabletta vén nélkül kapható gyógyszer a stressz és a túlterhetség tüneteinek enyhítésére. Hatóanyag a Rhodiola rosea speciális kivonata. A Vitongo nem álmosít, nincs hozzászokás, és 18 év felett napi két tabletta megoldja a gondokat.
6: Vitongo. Stresszre Vitongo.
7: Hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
8: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
9: A Sláger FM-et hallgatja.
10: Ha megkeresik telefonon vagy online,
0: kérjük, mondja el. Sláger FM.
10: Köszönjük!
11: Mindennek oka van ezen a világon. Minden mélypontnak, minden fájdalmas tanulságnak, de minden találkozásnak, örömnek vagy boldog percnek is. Ismert vendégeimmel és szakértőkkel az élet és a sors mélyebb összefüggéseit keressük egy-egy lélekmelegítő beszélgetés során. Ha csak egyetlen hallgató másként kezdi szemlélni az életét, miután velünk tartott, már elértük, hogy jobb hely legyen ez a világ.
0: Lélekközösség Peller Mariannal minden hónap utolsó csütörtök estéjén 20 órától itt a Sláger FM-en. A reklám után.

0: 2000 milliárd forint értékű ügyekben tett eddig feljelentést a kormány. Mintegy 500 milliárd forintból bővítik a nemesvámosi iskolát. Fennakadnak a mélyebb merülésű hajók a Balaton alacsony vízében. Köszöntöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Összesen mintegy 2000 milliárd forint értékű ügyekben tett eddig feljelentést a kormány, mondta Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter a Telexnek. Közlése szerint jelenleg is vizsgálják több, korábban jelentős közpénzekhez jutó szervezet szerződéseit, köztük a Század végét, és ebben az ügyben is feljelentést terveznek. Ruf Bálint azt mondta, korábban már az Observer és a Kommentár Alapítvány ügyében is a hatóságokhoz fordultak. A miniszter szerint hamarosan mintegy 100 korábban titkosított kormányhatározatot is nyilvánosságra hoznak. A büntetőjogi felelősség megállapítása a nyomozóhatóság feladata lesz. Mintegy 500 milliárd forintból bővítik a nemesvámosi Petőfi Sándor német nemzetiségi nyelvoktató általános iskola régebbi földszintes épület részét, közölte a Veszprémi Tankerületi Központ. A tájékoztatás szerint a 480 millió forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatásból megújítják a tetőszerkezetet. Itt 4 tanterem, 2 vizes blokk, 1 szertár és egy fejlesztő szoba kap helyet. A fejlesztés részeként a földszinten, a jelenlegi étkező helyén új tanári szobát és ahhoz kapcsolódó pihenőhelyiséget alakítanak ki. Emellett akadálymentes parkolót és a földszinten egy akadálymentes mosdót is létrehoznak. A beruházást azzal indokolták, hogy az iskola a növekvő tanulói létszám mellett is megfelelő körülményeket biztosíthasson a minőségi oktatáshoz. A kivitelezés júliusban kezdődött, és várhatóan 2027 májusában fejeződik be. Egy nosztalgiázó házaspárt véltek gyanúsnak Balatonfűzfőn, a róluk szóló közösségi médiás figyelmeztetés pedig riadalmat keltett a helyiek körében. A rendőrség utána járt az ügynek, és kiderült, a korábban a városban élő pár régi emlékeit idézte fel, ezért autóztak lassan és fényképeztek az utcákban. Bűncselekményre utaló körülmény nem merült fel. Az esetről a polgármester bejegyzése alapján egy helyi portál is beszámolt. A rendőrség azt kéri, hogy gyanúsnak félt helyzetben először a hatóságot értesítsék az emberek, ne a közösségi médiában tegyenek közzé figyelmeztetést. Így megelőzhető a téves információk terjedése és az indokolatlan pánik. Negyedik alkalommal rendezték meg Balatonalmádiban a Solar Boat nemzetközi napelemes hajóversenyt. A Pannon Egyetem háromnapos eseményén 4 ország 10 csapata, összesen 130 egyetemi hallgató vett részt. A versenyzők saját tervezésű, kizárólag napenergiával hajtott járművekkel álltak rajthoz. Magyarországot a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, valamint a házigazda Pannon Egyetem csapata képviselte. A hajókat időfutamon, szlalompályán, hosszú távú és páros versenyeken is próbára tették. A vízifutamokat fenntarthatósági játékok, családi programok és esti DJ-szettek egészítették ki. Több mélymerülésű hajó nem tudja elhagyni a balatoni kikötőket az alacsony vízállás miatt. Erről számoltak be hajóforgalmazók a Balatonbótsó előtt. Elsősorban az 1,8-2 méteres merülésű vitorlások kerültek nehéz helyzetbe. Badacsony és Szigliget térségében már július elejétől tapasztaltak fennakadásokat. Egyes hajókat más kikötőkbe kellett áthelyezni, és a beszámolók szerint vitorlásversenyek is elmaradnak a körülmények miatt. A sekélyebb merülésű vagy felhúzható tőkesújó hajók jobban alkalmazkodhatnak a változó vízszinthez. A kikötő bejárások kotrása is segíthet, ezt azonban a költségek és az engedélyezési feltételek korlátozzák. A lehetséges megoldásokról egyeztetnek majd szeptember 4-e és 6-a között Balatonkenesén, a Balatonbótsón.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Rigips Blue Acoustic hangátló rendszerek gyártója, a Rigips. www.rigips.hu.
2: Vezessenek óvatosan, lezárták Budaörsön a Szabadságutat a Károly Király utca és a Petőfi utca közötti rendezvény miatt egészen vasárnapig. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló pedig kimarad. A Nagy Kovácsi úton, a Fekete-Fej utca és a Nagyrét utca közötti szakaszon a forgalom jelzőlámpás irányítás mellett egy sávon váltakozva haladhat, burkolatjavítás miatt vasárnap 21 óráig. Lezárták ma 15 órától 23 óráig a 17. kerületben az Aranykút utcát, a Naplás út és a Rácsos út között, valamint a Rácsos utcát az Aranykút utcánál rendezvény miatt. Hétvégén a H6-os év rövidített útvonalon közlekedik, nem érinti a Közvágó híd állomást karbantartás miatt. Pótlóbusz jár Közvágó híd és Pest Erzsébet felső között. A mai napon 13 óra 30-tól 19 óra 15-ig N4-es Nosztalgia autóbusz közlekedik Zugliget-Libegő és az Erzsébet királyné útja aluljáró között. 06 30 30 95 8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek nagyon óvatosan, hogyha útnak indulnának.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: 8 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát. Én Csáke Attila vagyok, ebben az órában is a legnagyobb slágerek közül válogatunk a hétvégi pihenés mellé. Itt van már is elsőként Michael Bublé slágere, Heaven Me Yet, ezt szól már is elsőként. Tartsanak velem, jó időtöltést és jó reggelt kívánok!

0: Jó pihenést mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, és most irány a Budafoki Pezsgő és Borfesztivál ezen a hétvégén. Budapest Bornegyede Pezsgő programoktól hangos az ősz első hétvégén, szeptember 4 és 6-a között ingyenesen látogatható zenés fellépések, gasztroprogramok, családi élmények és persze boros rendezvények várnak mindenkire a 22. kerületben a 36. Budafoki Pezsgő és Borfesztiválon, melyhez mindenkinek nagyon jó kikapcsolódást kívánok. A Sláger FM-en pedig egy biztos érkeznek a hétvége délelőtt mellé is a legnagyobb slágerek változatosan. Rozi és Bruno Mars közös az APT már is szól most a vasárnap délelőtt mellé. Jó reggelt!
1: Napjainkban ez a sláger. Sláger FM.

0: Abszolút, Shakira és az Objection szólt itt a Sláger FM-en. Jó reggelt kívánok mindenkinek és jó hétvégét. Mi lesz a mai programjuk, merre mennek, mit csinálnak, akár ezt is megírhatják nekem, ha pedig útnak indulnak, csak óvatosan. 06:30, 30:30, 95:08-as, mi már is szétnézünk az utakon, illetve előtte ejtsünk egy pár szót az időjárásról is, majd hozom Alex Warren vadi új slágerét, mindjárt jön majd nálunk a Passenger.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A mai napon napos idő várható, csak kisebb felhők jelenhetnek meg az égen, esni sehol sem fog. Többfelé élénk erős marad az északnyugati szél, most nagyjából 8 és 17 fok közötti. Most nagyjából 8 és 17 fok között alakul a hőmérséklet, napközben pedig 24 és 30 fok közötti értékeket mérhetünk majd. Vezessenek óvatosan, lezárták Budaörsön a Szabadság utat a Károly Király utca és a Petőfi utca közötti rendezvény miatt egészen vasárnapig. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló pedig kimarad. A Nagykovácsi úton, a Fekete-Fej utca és a Nagyrét utca közötti szakaszon a forgalom jelzőlámpás irányítás mellett egy sávon váltakozva haladhat, burkolatjavítás miatt vasárnap 21 óráig. Lezárták ma 15 órától 23 óráig a 17. kerületben az Aranykút utcát, a Naplás út és a Rácsos út között, valamint a Rácsos utcát az Aranykút utcánál rendezvény miatt. Hétvégén a H6-os év rövidített útvonalon közlekedik, nem érinti a Közvágóhíd állomást karbantartás miatt. Pótlóbusz jár Közvágóhíd és Pest Erzsébet felső között. A mai napon 13:30-19:15-ig N4-es Nosztalgia autóbusz közlekedik Zugliget-Libegő és az Erzsébet királyné útja aluljáró között. 06:30-30:30-95:08-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek nagyon óvatosan, hogyha útnak indulnának.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most... Folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos.

0: turista.
1: Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, nem sokára pedig majd reggel 9 óra lesz, érkeznek a legfontosabb hírek és információk. Ha útnak indulnának, csak óvatosan, nem sokára mondom a legfontosabb közlekedési információkat. Kylie Minogue pedig jön már is az óra zárásaként, aki 2 éve járt talán. Utoljára itt Budapesten a Sziget Fesztiválon, itt voltam a koncertjén, elképesztő show volt. In Your Eyes jön az óra zárásaként itt a Slágeren, én Csáki Attila vagyok, számítok önökre a következő órában is. Jó reggelt!

A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám. Hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este 7:30-tól. Kende Hoffer Krisztina műsora a Sláger FM-en és az Instagramon.
1: Vendégeim olyan sikeres emberek, akik itthon érték el az úgynevezett amerikai álmot. Akik példaképek, és akik utat mutathatnak a hétköznapokban bármelyikünk számára.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
2: Runner futár, az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
3: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
4: A Budapest Motorsnál közel 20 éve hiszünk abban, hogy első az élmény. A Mini pedig évtizedek óta a go-kart élményt helyezi középpontba. Így lettünk mi a tökéletes páros. Minimárka kereskedésünk és szervizünk sportos John Cooper Works modellekkel, tisztán elektromos minikkel, kalandvágyó countrymenekkel, jó kávéval és segítőkész értékesítőkkel vár téged. Budapest Motors Minimárka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
0: 103.1. Sláger FM Veszprém. A legnagyobb slágerek változatosan.
5: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
6: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el.
6: Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük.
0: Értesítjük tisztelt hallgatóinkat, hogy a Sláger FM különleges járatokat indít. A kalauz Kajdi Csaba Cilla.
7: Drága arany hallgató, indul a Cilla Tour.
0: Cilla Tours. Kicsit másképp.
7: Millió ügy lesz, úgyhogy figyeljék, kapaszkodjál.
0: Na jó, nagyon másképp.
7: Megindulunk anyukám, mint a darmol, indulunk vidékre, felfedezzük Magyarországot, el foglak vinni olyan helyekre.
0: Cilla Tours. Péntekenként a Sláger reggelben. A reklám után

0: Átfogó klimatizálási programot indít a MÁV csoport. Siófokon volt a legtöbb lopás és közterületi bűncselekménye balatoni települések közül. Törpe Szamarával indult Balaton körüli túrára egy 17 éves lány. Üdvözlöm Önöket, Szendőf Pori vagyok. Átfogó klimatizálási programot indít a MÁV csoport. Idén 50, jövő nyárig pedig további 300 munkahelyi helyiségbe szerelnek klímát. Ősszel megkezdik a régi mozdonyok és hévek vezetőfülkéinek klimatizálását is, jelentette be Hegyi Zsolt vezérigazgató. Tájékoztatása szerint a klíma nélküli vezetőfülkékben extrém hőség idején akár 50-60 fok is lehet. A programmal a dolgozók egészségét védenék és munkakörülményeit javítanák. A régi járművek még 3-5 évig biztosan forgalomban maradnak, ezért az új szerelvények érkezéséig is szükség van a fejlesztésekre. Siófokon volt a legtöbb lopás és közterületi bűncselekmény a vizsgált balatoni települések közül júniusban és júliusban, írja az Index a rendőrség bűnügyi térképe alapján. A közterületi esetek elsősorban a parthoz közeli utcákban, a garázdaságok pedig a belvárosban és a szórakozóhelyek környékén összpontosultak. Balatonfüreden kevesebb közterületi bűncselekményt, Fonyódon pedig kevesebb garázdaságot jeleztek az adatok. Az összehasonlításnál ugyanakkor fontos, hogy a térkép 100 000 lakosra vetített mutatókat közöl, miközben a nyári turistaforgalom jelentősen megnöveli a településeken tartózkodók számát. A balatoni vármegyék országos összevetésben nem tartoznak a legmagasabb bűnözési mutatójú térségek közé. Törpe Szamarával indult Balaton körüli túrára egy 17 éves lány, hogy az állatvédelemre és a felelős állattartásra hívja fel a figyelmet. Koszonics Bettina és Foki augusztus 24-én vágtak neki a tervek szerint egy hónapos túrának. Naponta 5-10 kilométert sétálnak, a Szamarat szükség esetén lószállítóval viszik tovább a biztonsága érdekében. Bettinát az édesapja és szamármentő alapítványuk segíti az úton. Állomásaikon, iskolákban előadásokat is tartanak arról, milyen felelősséggel jár egy állat gondozása. A fiatal külön hangsúlyozta, senki ne vásároljon Szamarat pusztán azért, mert megtetszik a gyerekének, hiszen az állatról hosszú éveken át kell gondoskodni. Egy hónapra bűnügyi felügyelet alá helyezték a halálos siófoki baleset 18 éves gyanúsítottját. A fiatal a gyanú szerint augusztus 11-én a 40-es sebességkorlátozás ellenére akár óránként 100 kilométerrel is haladhatott. Autójával elütött egy szabályosan közlekedő elektromos kerékpárost, aki a helyszínen meghalt. A gépkocsi ezután egy oszlopnak csapódott és felborult, 4 utasa pedig megsérült. A bíróság a szökés veszélye miatt nyomkövető használatát írta elő a gyanúsítottnak. Az ügyészség letartóztatást indítványozott, ezért fellebbezett a végzés ellen. Az ügyben a kaposvári törvényszék dönt másodfokon. Kiállításokkal és fotótörténeti foglalkozásokkal ünneplik Veszprémben a fényképezés születésének 200. évfordulóját. A Nemzetközi Fotó 200 program sorozathoz a Művészetek Háza Veszprém is csatlakozott. A Várnegyedben, a Dubnicai Palodában Kiskuntner Árpád fekete-fehér felvételeiből nyílik tárlat, amely nagy előadók és kortárs alkotók szellemiségét idézi meg. Ugyanitt vasárnaptól Pilar Pedraza fotói kalauzolják a látogatókat a perui Andok egyik különleges rituális fesztiváljára. A limai születésű művész 11 éve dokumentálja az ünnepet. Szombaton a fotózás korai eljárásaival ismerkedhetnek az érdeklődők, és egy rendhagyó kémia órán is részt vehetnek. A kiállítások október elejéig látogathatók. A több mint 30 ország részvételével zajló nemzetközi programsorozat 2027. szeptemberének végéig tart. A veszprémi események részletei a foto200.hu oldalon találhatók.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Rigips Blue Acoustic hangátló rendszerek gyártója, a Rigips. www.rigips.hu.
2: Közösenek óvatosan hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Lezárták a félútpályát a második kerületben a Szépjuhászné úton a Budakeszi út közelében, mert itt vízüzetéket javítanak, a forgalom egy sávon váltakozva haladhat. Lezárták a harmadik kerületi Mátyás király utat a Karácsony Sándor utca és a Lehel utca között a rendezvény miatt. Az Árpád utca, Halász Gábor utca és az Attila utca, Zsák utca lett vasárnap 10 óráig. A Lehel utca egyirányúsága megfordult, a 134-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Szent István utca, Csillaghegy megállót a Szentlélek tér felé. Rendezni miatt lezárták a 13. kerületben a Katona József utcát, a Radnóti Miklós utcát és a Szent István parkot egyaránt az Újpesti rakpart és a Pozsonyi út között, valamint lezárásra kell készülni a Balzak utcában a Szent István park és a Pozsonyi út között, illetve az Újpesti rakparton a Jászai Mari tér és a Szent István park között vasárnap hajnali 2 óráig. 06:30, 30:30, 95:08-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek!
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: És 9 óra után pár perccel már is indítunk egy újabb órát a stúdióban. Továbbra is Csáki Attila, jó hétvégét és jó pihenést kívánok mindenkinek. Ebben az órában is a legnagyobb slágerek közül válogatunk. Már Kémber is a Belong Together. Ezt szóval már is elsőként tartsanak velem. Jó pihenést és jó reggelt.

0: Jó hétvégét kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, és forgalomba állt Budapesten a 44. kaffillamos. A jármű az Európai Unió által támogatott 51 darab kaffillamos beszerzése Budapest projekt része. A most érkezett villamos tovább bővíti a főváros korszerű, alacsony padlós flottáját, és hozzájárul az akadálymentes, környezetbarát közösségi közlekedés fejlesztéséhez. A további járművek fokozatosan érkeznek, így a budapesti utasok egyre több új villamossal találkozhatnak vagy utazhatnak velük, tehát, ami egy szuper hír, úgyhogy érdemes kipróbálni, hogyha még nem ültek fel ezekre a modern, nagyon szép és kényelmes villamosokra. A Sláger FM-en pedig érkeznek a legnagyobb slágerek változatosan. A vasárnap délelőtt mellé Teddy Swims és a Mr. Noitól pedig már is folytatja most nálunk az órát.
1: Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Jó hétvégét és jó pihenést kívánok mindenkinek, nem sokára fél tíz lesz, majd szétnézünk az utakon, és ejtünk egy pár szót a várható időjárásról is, majd Kamral érkezik nálunk, akit azt gondolom senkinek sem kell bemutatni, többször jár már egyébként Magyarországon, többek között a belvárosban is volt már neki fellépése egy népszerű klubhelyiségben. A Be Mine mindjárt érkezik teljes hosszában itt a Slágeren. A mai napon napos idő várható, csak kisebb felhők jelenhetnek meg az égen, esni sehol sem fog. Többfelé élénk erős marad az északnyugati szél, most nagyjából 8 és 17 fok közötti. Most nagyjából 8 és 17 fok között alakul a hőmérséklet, napközben pedig 24 és 30 fok közötti értékeket mérhetünk majd. Vezessenek óvatosan, hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Lezárták a félútpályát a második kerületben a Szépjuhászné úton a Budakeszi út közelében, mert itt vízüzetéket javítanak, a forgalom egy sávon váltakozva haladhat. Lezárták a harmadik kerületi Mátyás király utat a Karácsony Sándor utca és a Lehel utca között a rendezvény miatt. Az Árpád utca, a Halász Gábor utca és az Attila utca, Zsák utca lett vasárnap 10 óráig. A Lehel utca egyirányúságon megfordult, a 134-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Szent István utca, Csillaghegy megállót a Szentlélek tér felé. Rendezvény miatt lezárták a 13. kerületben a Katona József utcát, a Radnóti Miklós utcát és a Szent István parkot egyaránt az újpesti rakpart és a Pozsonyi út között, valamint lezárásra kell készülni a Balzak utcában a Szent István park és a Pozsonyi út között, illetve az újpesti rakparton a Jászai Mari tér és a Szent István park között vasárnap hajnali 2 óráig. 06:30, 30:30, 95:8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek!
1: És most folytatódik egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan.

Ez a Sláger FM, jó hétvégét kívánok mindenkinek, és jó pihenés, nem sokára délelőtt 10 óra lesz, majd érkeznek nálunk a legfontosabb hírek és információk, de a következő órában is együtt rádiózhatunk, és a legkiválóbb slágerek közül válogatunk majd. Ha pedig bármit látnak, bármit tapasztalnak az utakon, kérem jelezzék és segítsék egymást a közlekedésben, a hívható számunk 06 30 30 30 95 8-as. Charlie Puffy, Selena Gomez közöse a We Don't Talk Anymore pedig jön már is az órazárásaként, számítok önökre a következő órában is, tartsanak velem, jó reggelt!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Az ősi ösztönök benned élnek. A 15 éves Fishing and Hunting csatornával már bármikor átélheted a horgászat és a vadászat élményét. Mi nem titkoljuk el a trükkjeinket. Nálunk megnézheted, hogy melyik évszakban, hol és mivel érdemes horgászni vagy vadászni. Sőt, megtudhatod a legízletesebb csali receptjét, a legnagyobb halak rejtekét, megismerheted a lesben állás és az álcázás művészetét. Dőj hátra és élvezd a képernyőn keresztül a rengeteg izgalmat, kalandot, küzdelmet és szórakozást. Keresd a Fishing and Hunting tartalmait a TV-ben vagy online az fhplay.com oldalon.
2: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
3: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminesz. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
4: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
5: Afrodite Hotel Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodite Hotel Zalakaros. 30-383-5969.
6: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
7: Munkahelyen is csak a Sláger FM-et hallgatom.
8: A Sláger FM-et hallgatja?
0: Ha megkeresi telefonon vagy online,
8: kérjük, mondja el.
0: Sláger FM. Sláger FM.
8: Köszönjük! Hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este 7:30-tól. Kende Hoffer Krisztina műsora a Sláger FM-en és az Instagramon.
6: Vendégeim olyan sikeres emberek, akik itthon érték el az úgynevezett amerikai álmot. Akik példaképek, és akik utat mutathatnak a hétköznapokban bármelyikünk számára.
0: A reklám után.

0: 2000 milliárd forint értékű ügyekben tett eddig feljelentést a kormány. Mintegy 500 milliárd forintból bővítik a nemesvámosi iskolát. Fennakadnak a mélyebb merülésű hajók a Balaton alacsony vizében. Köszöntöm Önöket, Szendőfi Bori vagyok. Összesen mintegy 2000 milliárd forint értékű ügyekben tett eddig feljelentést a kormány, mondta Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter a Telexnek. Közlése szerint jelenleg is vizsgálják több, korábban jelentős közpénzekhez jutó szervezet szerződéseit, köztük a Század Végét, és ebben az ügyben is feljelentést terveznek. Ruf Bálint azt mondta, korábban már az Observer és a Kommentár Alapítvány ügyében is a hatóságokhoz fordultak. A miniszter szerint hamarosan mintegy 100 korábban titkosított kormányhatározatot is nyilvánosságra hoznak. A büntetőjogi felelősség megállapítása a nyomozóhatóság feladata lesz. Mintegy 500 milliárd forintból bővítik a nemesvámosi Petőfi Sándor német nemzetiségi nyelvoktató általános iskola régebbi földszintes épület részét, közölte a Veszprémi Tankerületi Központ. A tájékoztatás szerint a 480 millió forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatásból megújítják a tetőszerkezetet. Itt 4 tanterem, 2 vizes blokk, 1 szertár és egy fejlesztő szoba kap helyet. A fejlesztés részeként a földszinten, a jelenlegi étkező helyén új tanári szobát és ahhoz kapcsolódó pihenőhelységet alakítanak ki. Emellett akadálymentes parkolót és a földszinten egy akadálymentes mosdót is létrehoznak. A beruházást azzal indokolták, hogy az iskola a növekvő tanulói létszám mellett is megfelelő körülményeket biztosíthasson a minőségi oktatáshoz. A kivitelezés júliusban kezdődött, és várhatóan 2027 májusában fejeződik be. Egy nosztalgiázó házaspárt véltek gyanúsnak Balatonfűzfőn, a róluk szóló közösségi médiás figyelmeztetés pedig riadalmat keltett a helyiek körében. A rendőrség utána járt az ügynek, és kiderült, a korábban a városban élő pár régi emlékeit idézte fel, ezért autóztak lassan és fényképeztek az utcákban. Bűncselekményre utaló körülmény nem merült fel. Az esetről a polgármester bejegyzése alapján egy helyi portál is beszámolt. A rendőrség azt kéri, hogy gyanúsnak félt helyzetben először a hatóságot értesítsék az emberek, ne a közösségi médiában tegyenek közzé figyelmeztetést. Így megelőzhető a téves információk terjedése és az indokolatlan pánik. Negyedik alkalommal rendezték meg Balatonalmádiban a Solar Boat nemzetközi napelemes hajóversenyt. A Pannon Egyetem 3 napos eseményén 4 ország 10 csapata, összesen 130 egyetemi hallgató vett részt. A versenyzők saját tervezésű, kizárólag napenergiával hajtott járművekkel álltak rajthoz. Magyarországot a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, valamint a házigazda Pannon Egyetem csapata képviselte. A hajókat időfutamon, szlalompályán, hosszú távú és páros versenyeken is próbára tették. A vízifutamokat fenntarthatósági játékok, családi programok és esti DJ-szettek egészítették ki. Több mély merülésű hajó nem tudja elhagyni a balatoni kikötőket az alacsony vízállás miatt. Erről számoltak be hajóforgalmazók a Balaton Boat Show előtt. Elsősorban az 1,8-2 méteres merülésű vitorlások kerültek nehéz helyzetbe. Badacsony és Szigliget térségében már július elejétől tapasztaltak fennakadásokat. Egyes hajókat más kikötőkbe kellett áthelyezni, és a beszámolók szerint vitorlásversenyek is elmaradnak a körülmények miatt. A sekélyebb merülésű vagy felhúzható tőkesújó hajók jobban alkalmazkodhatnak a változó vízszinthez. A kikötőbejárások kotrása is segíthet, ezt azonban a költségek és az engedélyezési feltételek korlátozzák. A lehetséges megoldásokról egyeztetnek majd szeptember 4-e és 6-a között Balatonkenesén, a Balaton Boat Show-n.
1: Vezessenek óvatosan, lezárták Budaörsön a Szabadság utat a Károly Király utca és a Petőfi utca között rendezvény miatt egészen vasárnapig. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló pedig kimarad. A Nagy Kovácsi úton a Fekete-Fej utca és a Nagyrét utca közötti szakaszon a forgalom jelzőlámpás irányítás mellett egy sávon váltakozva haladhat, burkolatjavítás miatt vasárnap 21 óráig. Lezárták ma 15 órától 23 óráig a 17. kerületben az Aranykút utcát, a Naplás út és a Rácsos út között, valamint a Rácsos utcát az Aranykút utcánál rendezvény miatt. Hétvégén a H6-os év rövidített útvonalon közlekedik, nem érinti a Közvágó híd állomást karbantartás miatt. Pótlóbusz jár Közvágó híd és Pest Erzsébet felső között. A mai napon 13 óra 30-tól 19 óra 15-ig N4-es Nosztalgia autóbusz közlekedik Zugliget-Libegő és az Erzsébet királyné útja aluljáró között. 06:30, 30:30, 95:8-as pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat kívánok mindenkinek, és vezessenek nagyon óvatosan, hogyha útnak indulnának.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: 10 óra után járunk pár perccel, már is indítunk egy újabb órát a Sláger FM-en, én Csáki Attila vagyok. Ebben az órában is a legnagyobb slágerek közül válogatunk, hogy jobban teljen a vasárnap délelőttjük. Itt már is elsőként The Weeknd slágere, szól most nálunk a Blinding Lights. Jó hétvégét! Sláger!

Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Jó pihenést és jó hétvégét kívánok mindenkinek, és ha szeptember 16-án bringáznának, akkor hát mozgással és finom falatokkal fog indulni a munkanap. Hála a bringáz, a munkába is a Magyar Kerékpáros Klub civiljeinek itt a főváros több pontján is. De a minden alkalommal nagy népszerűségnek örvendő bringás reggeli és uzsonna standjait a főváros számos pontján elcsíphetik, egész napos lendületet garantált minden szeptember 16-án. Itt a Sláger FM-en pedig egy biztos garantált a legnagyobb slágerek változatosan. Folytatjuk már is most az órát az Alfa V slágerével, ez most nálunk a Sounds Like a Melody. It's

0: A Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Nem sokára pedig majd 10:30 lesz, szétnézzük az utakon és sejtünk egy pár szót a várható időjárásról is, majd érkezik Hertz és a Purple Disco Machine közös újdonsága. A Purple Disco Machine pedig már szinte lassan hazajár Magyarországra, több nagy zenéfesztiválon is megfordult nálunk, például legutóbb a Balaton partján, méghozzá augusztusban csíphették el őt. Tehát jön Purple Disco Machine és Hertz közös a Wonderful Life mindjárt itt a Slágeren teljes hosszában. Hidegfront hatására átmenetileg ugye erősen megnövekszik a felhőzet, majd délután második felében ez csökken, kisebb eső, záporok csak helyenként fordulhatnak elő, az északnyugati szél pedig feltámad, többfelé erős lökések is kísérhetik, délután 27 fok körül alakul majd a legmagasabb hőmérséklet. Vezessenek óvatosan, jó utat kívánok mindenkinek, hogyha útnak indulnának. A hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között megállították a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Baleset történt az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Kecskemét elkerülő szakaszán, a 94-es kilométernél a belső sávot lezárták. A lezárták a félútpályát a második kerületben a Szépjuhászné úton a Budakeszi út közelében, mert itt vízvezetéket javítanak, a forgalom egy sávon váltakozva haladhat. Lezárták a harmadik kerületi Mátyás király utat a Karácsony Sándor utca és a Lehel utca között rendezvény miatt. Rendezvény miatt lezárták a 13. kerületben a Katona József utcát és a Radnóti Miklós utcát, valamint a Szent István parkot egyaránt, az Újpesti rakpart és a Pozsonyi út között, valamint lezárásra kell készülni a Balzak utcában a Szent István park és a Pozsonyi út között. Lezárták a 18. kerületben a Margó-Tivadar utcát, a Kele utca és a Cifra-György utca között, a Szélmalom utcát, a Városház utca és a Kis István utca között, valamint a Makói utcát a rendezvény miatt egészen 23 óráig. 06:30-30-30-95-8-es pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat mindenkinek!
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a... Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

A Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan, nem sokára pedig majd délelőtt 11 óra lesz, érkeznek a legfontosabb hírek és információk, viszont a következő órában is együtt rádiózhatunk, úgyhogy tartsanak velem, számítok önökre, most pedig, ha az órát zárjuk a Margaret Island slágerével, ez most nálunk már is az eső.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Jutalmat kaphatnak a paksi védekezés résztvevői, kiürülnek a korsók, véget ér a Belvárosi Sörfesztivál. A Kisvárda 2-1-re nyert az MTK Budapest vendégeként. Molnár Róbert vagyok. Kitüntetést és jutalmat javasol a miniszterelnök a paksi védekezésben résztvevőknek. Magyar Péter a Facebook oldalán szombaton közzétett bejegyzésében úgy fogalmazott: Magyarország hálás a sikeres paksi védekezésben résztvevő munkásoknak és szakembereknek. Azt javasolja a kormánynak, hogy minden résztvevő kapjon kitüntetést és jutalmat az október 23-ai nemzeti ünnepen, tette hozzá. Magyar Péter miniszterelnök augusztus 29-én jelentette be, hogy két héttel a határidő előtt 17 nap alatt 43 ezer köbméter kő felhasználásával elkészül az első ütem Paksnál. Összeért a fenék küszöb a Duna teljes szélességében. Ma este zárul a főváros egyik legnépszerűbb gasztronómiai rendezvénye, a 10. Belvárosi Sörfesztivál. A Szabadság téren zajló jubileumi eseményen több mint 250 féle hazai és nemzetközi kézműves sör különlegességet kóstolhattak meg a látogatók. A szervezők tájékoztatása szerint a zárónapon is kitelepült food truckek és koncertek várják a sörkedvelőket. Az ingyenesen látogatható rendezvényre a hétvége folyamán 10 000-ek látogattak ki a belvárosba. A programok egészen késő estig tartanak a Szabadság téren. A Budapesti Közlekedési Központ és a Budapesti Rendőrfőkapitányság közösen folytatja a fővárosi járatok biztonsági ellenőrzését. Az augusztusi sikeres akciók után a hatóságok szeptemberben is kiemelten figyelnek a villamos vonalak rendjére. A rendőrök és a jegyellenőrök nem csak az utazási jogosultságot, hanem a közösségi együttélés szabályait is vizsgálják. Az ellenőrzések célja az utasok biztonságérzetének növelése és a jogsértések kiszűrése. A közösségen belüli összefogást, a jobb oldal önvizsgálatának és újraszervezésének fontosságát, valamint a nemzeti érzelmű civilek feladatait hangsúlyozták a Ne féljetek 2.0 című tüntetés felszólalói tegnap este a Budapesti Kossuth téren. Renge Zsolt, a Fidesz fővárosi képviselője arról beszélt, az elmúlt időszakban számos a jogállamiságot érintő aggályos esemény történt. A kormányt egyebek mellett gyűlöletkeltéssel, úszítással, visszamenőleges hatályú jogalkotással és választójog korlátozásával vádolta. Folytatódik a mentés Nepál és Tibet villámárvíz sújtotta területein. A napokban 9 nappal a világot megrázó természeti katasztrófa után 2 munkást mentettek ki élve egy alagútból, most pedig a New York Times hozott nyilvánosságra egy felvételt arról, hogy egy 10 napja a romok alatt rekedt nőt emeltek ki élve egy félig betemetett házból. A pusztító áradás, amit egy magas hegyi gleccser leszakadó darabja okozott, augusztus 26-án tarolta le az érintett területeken húzódó völgyet. A friss adatok szerint jelenleg több mint 1000 hivatalosan jegyzett halottat számolnak, és közel 5000 embert még mindig keresnek, köztük magyarokat is. A Kisvárda 2-1-re nyert az MTK Budapest vendégeként a labdarúgó NB1 hetedik fordulójának első szombati mérkőzésén. A kék-fehérek több mint 5 év, 2 döntetlen és 3 győzelem után kaptak ki otthon a Kisvárdától, amely 4 nyeretlen bajnoki találkozót követően győzött újra az élvonalban. Ma a korábbi front elvonulása után túlnyomóan napos, kellemes időre számíthatunk a fővárosban. A felhők fokozatosan eloszlanak, így a nap folyamán zavartalan napsütésben lehet részünk, esőtől vagy záporoktól nem kell tartanunk. Délutánra 24 fok köré melegszik fel a levegő. Az éjszakai és a reggeli órák hűvösek lesznek 12-16 fok közötti minimumokkal.
2: Vezessenek óvatosan, jó utat kívánok mindenkinek, hogyha útnak indulnának. A hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között mellettettek a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Baleset történt az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Kecskemét elkerülő szakaszán, a 94-es kilométernél a belső sávot lezárták. Lezárták a félútpályát a második kerületben, a Szépjuhászné úton, a Budakeszi út közelében, mert itt vízüzetéket javítanak, a forgalom egy sávon váltakozva haladhat. Lezárták a harmadik kerületi Mátyás király utat a Karácsony Sándor utca és a Lehel utca között rendezvény miatt. Rendezvény miatt lezárták a 13. kerületben a Katona József utcát és a Radnóti Miklós utcát, valamint a Szent István parkot egyaránt, az Újpesti rakpart és a Pozsonyi út között, valamint lezárásra kell készülni a Balzak utcában, a Szent István park és a Pozsonyi út között. Lezárták a 18. kerületben a Margó Tivadar utcát, a Kele utca és a Cifra György utca között, a Szélmalom utcát, a Városház utca és a Kis István utca között, valamint a Makói utcát a rendezvény miatt egészen 23 óráig. 06:30, 30:30, 95:8 pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat mindenkinek!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: Már is indítunk egy újabb órát, 11 óra után pár perccel a stúdióban továbbra is Csáky Attila. Ebben az órában is a legnagyobb slágerek közül válogatunk a vasárnap délelőtt mellé. Itt már is elsőként Benzonvon slágere, Szalmas nálunk a Beautiful Things, tartsanak velem, jó időtöltést!

A Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Szép délelőtöt kívánok mindenkinek, és várnak a mai nap folyamán mindenkit a Családi Mozgás Fesztivállal, a Puskás Aréna Nyugati Park D-szektorában. A rendezvény egésznapos programot kínált át mindenkinek. Az egyensúlyérzék, a gyorsaság és az erőllét fejlesztésére is majd sor kerül. Mindezt állt a Puskás Aréna Nyugati Park D-szektorában a mai nap folyamán egész nap. Melyhez mindenkinek nagyon jó kikapcsolódást kívánok, a Sláger FM-en pedig egy biztos, érkeznek a hétvége mellé a legnagyobb slágerek változatosan. Kim Wilde és a UK, ezt folytatja már is.

0: Jó pihenést, jó hétvégét kívánok mindenkinek, a Sláger FM-et hallgatják, nálunk szólnak a legnagyobb slágerek változatosan. Nem sokára szétnézünk az utakon és ejtünk egy pár szót majd az időjárásról, majd érkezik nálunk Elton John és Dua Lipa közöse, azt gondolom Dua Lipát nem kell senkinek sem bemutatni. Napjaink egyik legkeresettebb pop énekesnőiről beszélünk, aki hát nagyjából 2017 körül jelentette meg első slágerét, ugye ez volt a New Rules, amelyel hát befutott és világismertségre tett szert. Azóta egyébként többször járt Magyarországon is, legutóbb a Sziget Fesztiválon koncertezett, bízom benne majd, hogy 2022 után valamikor ismételten visszatér hozzánk. A Cold Heart mindjárt teljes hosszában szólít a slágeren. A mai napon napos idő várható, csak kisebb felhők jelenhetnek meg az égen, esni sehol sem fog. Többfelé élénk erős marad az északnyugati szél, most nagyjából 8 és 17 fok közötti, most nagyjából 8 és 17 fok között alakul a hőmérséklet, napközben pedig 24 és 30 fok közötti értékeket mérhetünk majd. Vezessenek óvatosan, jó utat kívánok mindenkinek, hogyha útnak indulnának. A hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között megálltották a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Baleset történt az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Kecskemét elkerülő szakaszán, a 94-es kilométernél a belső sávot lezárták. Lezárták a félútpályát a második kerületben, a Szépjuhászné úton, a Budakeszi út közelében, mert itt vízvezetéket javítanak, a forgalom egy sávon váltakozva haladhat. Lezárták a harmadik kerületi Mátyás király utat, a Karácsony Sándor utca és a Lehel utca között rendezvény miatt. Rendezvény miatt lezárták a 13. kerületben a Katona József utcát és a Radnóti Miklós utcát, valamint a Szent István parkot egyaránt, az Újpesti rakpart és a Pozsonyi út között, valamint lezárásra kell készülni a Balzak utcában, a Szent István park és a Pozsonyi út között. Lezárták a 18. kerületben a Margó-Tivadar utcát, a Kele utca és a Cifra-György utca között, a Szélmalom utcát, a Városház utca és a Kis István utca között, valamint a Makói utcát a rendezvény miatt egészen 23 óráig. 06:30, 30:30, 95:8 pedig a hívható számunk, ide várom a legfontosabb közlekedési információkat. Jó utat mindenkinek!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Vasárnap dél lesz nem sokára, úgyhogy érkezik a Sláger hétvége délutáni felvonása Karakas Balázzsal, jó kis programokkal, infókkal, hogy vagy mi újság. Szia, hát én teljesen jól készen állok a mai hadműveletre, rengeteg mindennel érkezem, programajánlatokkal, közlekedési információkkal segítjük az utólévőket. Mondom azt is, hogy milyen idő lesz, hát majdnem azt mondom, hogy kell kabát, vagy nem kell kabát, de szerintem erre mindenki tudja a választ.
1: Hát figyelj, rengeteg program, úgyhogy használj ki a jó időt, a lehetőséget. Egyébként pont azt néztem, hogy jövő hét közepére már ilyen 33 fok lehet megint egyébként, előrejelzést is.
0: Megint. Megint, de hogy utána meg, ahogy én néztem az előrejelzést, a jövő hét második fele már hozza a szép őszies időt. 23-24 fok.
1: Hoppá! Na, hát akkor használj ki a lehetőséget, kirándulásra, túrázásra. Balázs, neked jó munkát!
0: Köszi, Atis, jó pihit!
1: Köszönöm szépen a viszonthallásra!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám. Kíváncsi a friss hírekre? Vagy lemaradt róluk a rádióban? Keresse a Sláger FM appban, vagy a weboldalunkon. Sláger FM.
1: Mindig friss.
0: Vajon ki az a hős, aki ember feletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
2: Runner futár, az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
3: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
4: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
5: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
6: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
7: Megfáztál? Kapar a torkod? Korcsolj egyet a Kuckucbanka gyógyteából. Törődj magaddal szívvel, lélekkel. Herbatel Manufaktúra. Szeretettel a bögrédben.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
8: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresi telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM.
9: Köszönjük!
0: A reklám után. A 103.1 Sláger FM. Veszprém. A Sláger FM.
10: Visszakerülnek a javítóintézetek a gyermekvédelmi rendszerbe. Jól szerepeltek a Veszprém megyei települések az országos rangsorban. Hasonlás találkozók rendeznek Bakony-Szentivánon. Köszöntöm Önöket, Szendős Kori vagyok. Október 1-től visszakerül a javítóintézeti hálózat a gyermekvédelemhez. A törvény életbelépésével a rendvédelmi és büntetés végrehajtási szervek elvesztik a javítóintézetek operatív irányítását. A változás legfőképp azt, amint egy 300 fiatalkorút érinti, akik eddig büntetés végrehajtási környezetben voltak. A javítóintézeteknél elhelyezett fiatalkorúak oktatási kötelezettségeit pontosítják, hangsúlyt fektetve a köznevelésben való részvételre, a testi kényszer alkalmazásának szabályait pedig új szabályozásként bevezetésre kerül a javítóintézeti tanácsmű szakmai és döntés előkészítő testület, melynek összetétele és működése részletesen szabályozott.
11: Szombaton átadták a budapesti
10: a legfrissebb településindex alapján Veszprém megye települései az országos élmezőnyben végeztek. Veszprém a megyeszékhelyek között a második helyet szerezte meg 52 ponttal, egy helyet javítva 2014-hez képest. Balatonfüred a közepes nagyságú települések között első lett, Tihany pedig a kis település rangsorában a harmadik helyen zárt. Nemesvámos ugyancsak kiemelkedően teljesített, a kis települések között a negyedik helyet szerezte meg, és 2014 óta 33 helyet javított. A többi város közül Ajka a 30., Pápa a 33., Várpalota pedig a 43. helyen áll a saját kategóriájában. Balaton-Almádia közepes települések között 9., Zirca 23., Sümeg a 34., Tapolca pedig a 40. helyen áll.
11: Az esemény sorozata
10: kiegyensúlyozott főszezon zárt a amelyet a Magyar Balatoni Hajózási Társaság utasforgalma idén is elérte a 2 millió szintet. Az augusztusi kánikula ugyan átrendezte az utazási szokásokat, így a napközben és személyhajók forgalma 5%-kal csökkent. A hűvösebb esti órákban induló programhajók viszont rendre megteltek, a kompok forgalma pedig tovább nőtt. A kompokkal utazó járművek száma 2, a bicikliseké 4%-kal emelkedett a tavalyihoz képest. A legerősebb nap augusztus 22-e volt, amikor közel 19.000 utast szállítottak a balatoni járatok. Egyre többen terveznek előre is. Az előre megváltott jegyek aránya 26%-ra nőtt. A családi jegyekből pedig 180.000-et értékesítettek. A legnépszerűbb hajó idén a Füred katamarán volt, a hajózás pedig az utóidényben is folytatódik a Balatonon. Szeptember 26-án különleges találkozónak ad otthon Bakony Szent Iván. Első alkalommal rendeznek hasonlás találkozót a településen. A szervezők mindegy 15 olyan vendéget várnak, akik ismert világsztárokra hasonlítanak. Ott lesz többek között Charles Bronson, Diana hercegnő, vagy Johnny Depp magyar hasonlása. Angelina Jolie alteregója pedig online csatlakozik. A rendezvény ötletét az adta, hogy bár számos híresség hasonlás él Magyarországon, korábban még nem találkoztak egymással egy közös eseményen. A szervezők szerint a program nem csak a szórakoztatásról szól, hanem kapcsolatépítésre és tapasztalatcserére is lehetőséget biztosít. Szeptemberben két ingyenes és próbapontszerző sportesemény várja a mozogni vágyókat Veszprémben. Szeptember 12-én rendezik meg a Valeo határok nélkül úszónapot a Veszprém sportszobában, ahol minden korosztály találhat magának kihívást. A gyerekeket játékos feladatokkal, a felnőtteket úszó teljesítménnyel várják. Szeptember 27-én pedig első alkalommal rendezik meg a Veszprém Terepduatlon Fesztivált a Kolostorok és Kertek területén. A résztvevők több táv közül választhatnak, a maxi távot pedig bátorban is lehet teljesíteni. Mindkét program célja, hogy a sport és a mozgás örömét mindenki számára elérhetővé tegyék.
1: Vasárnap dél is elmúlt már, a rántott húsok lopfolódnak, sokan az ebédnél, úgyhogy azért egészen nyugis a forgalom, bár arról kaptam nemrégiben azért információt, hogy szakaszonként például a Nagykörúton, a Budaörsi úton lehetnek lassulósabb helyek. Amire mindenképp készüljenek, hogy itt a futóverseny, le van zárva ma este 9 óráig a Pázmány Péter sétány, le van zárva a budai alsórakpart 13 óráig és a pesti alsórakpart 14 óra 30-ig teljes hosszában a gyalogosok előtt is. A Műegyetem rakpart délután 2-ig van lezárva, a Szabadság híd és a Szent Gellért tér szintén délután 2-ig. Lezárásra készülhetnek ma, dél és 1 óra között a Fő utcában a Clark Ádám térnél, a Jégverem utcában, a Bemrak parton a Halász utcánál, a Clark Ádám téren az Alagút utcában, a Lánchídon, a Halász utcában és az Ötvös téren is. Persze ez érinti a közösségi közlekedést is, úgyhogy ma üzemzárásig a 107-es busz terelve jár, nem érinti a Rudas Gyógyfürdő és a Budafoki út Dombóvár út közötti megállókat, a 154-es busz nem jár Újbuda központ és a Budapart között. Ma délután 2-ig a 2-es, a 2B és a 23-as villamos a Széchenyi István tér és a Boráros tér között nem közlekedik.
9: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Én elmúlt, hello, Karakas Balázs vagyok, 100 ágra süt a nap, kellemes 25 fok van Budapesten, úgyhogy csodás vasárnap délutánnak nézünk előbe. Lehet, hogy Ray Dalton neve pedig elsőre most nem ugrik be, de a hangja biztosan, ugyanis ő is hatalmasat énekelt ebben a dalban. Jelen

0: Hey everyone, Ryan from One Republic here. Ryan.
1: Schlager FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

Malik-tól a Don't You Want Me Forgot, ez pedig itt a Sláger FM-en. 4:1 is elmúlt már 5 perccel. Köszi, hogy együtt rádiózunk a hét legutolsó napján is. Jó pihit kívánok mindenkinek, aki otthon van és lazít. Mindezek mellett pedig tervezgethetjük már a legizgalmasabb program lehetőségeket is, ugyanis a szeptember is tele lesz izgalmasságukkal Pest megyében. Vácon például jön a Sör és Hal Fesztivál majd a jövő hétvégén. A Váci Dunapartot megtöltik programokkal, ingyenes koncertekkel, változatos ital, finom ételkínálatokkal. Szombaton halfőző verseny lesz két kategóriában, halászli vagy halleves, illetve egyéb halas főétel kategóriában. Nevezni díjmentesen lehet ráadásul. A kategória győztesek pedig képzeljék el, még kvalifikációt is szerezhetnek a következő évi országos mahal versenyre. Családoknak, baráti társaságoknak is kellemes élmény lehet. Jó szórakozást hozzá a jövő heti Váci Sör és Hal Fesztiválhoz. Nálunk pedig a folytatásban már egy fesztivál himnusz, a Magna Cum Laude és a 2000-es évek végének nagy élményei. Itt a

0: Az Emerald Flavors és a Crucified egy csodaszép vasárnap délutánon a Sláger FM-et hallgatják. Kicsivel múlt el délután 1:30. Hálás vagyok, hogy együtt rádiózhatunk, és persze most jönnek a jó zenék a folytatásban is. Ha az az érzésük támadna, hogy ezt a dalt már hallották valahol, akkor az bizony nem véletlen, hiszen Eva Max ebben azt a dallamot hozza vissza, amit 2000 környékén az ATC formációval már megismerhettünk. Mindjárt itt lesz a My Head and My Heart, előtte nézzük, milyen időjárás várható Budapesten. Kellemesen süt a nap a fővárosban, most éppen 25 fokot mutatnak a hőmérők, vannak felhők az égen, de azért sokat láthatjuk sütni a napot. Délután egyébként 25 fok környékén alakulnak a csúcsértékek. Marad a napos idő, este nem fog, viszont időnként az északnyugati szél megélénkülhet. A hajnal kellemesen hűvös lesz, 11 fok. Ha valaki nyitva hagyja az ablakot, az biztos, hogy most kihűl a lakás. Holnap aztán ezek mellett túlnyomóan napos időre számíthatunk. Lehetnek fátyol felhők az égen, de legfeljebb késő délután este lehet felhősebb az idő, de csapadék továbbra sem várható. Holnap a nappali csúcsértékek 26 fok körül alakulnak. És persze a közlekedési információkat sem felejtjük el. Vannak helyek, ahol egyébként lassabb lehet az áthaladás. Például a Budaörsi út és a Nagykörút egyes szakaszai a hozzánk legutóbb eljutott infók szerint ilyenek voltak, de azt ne felejtsék el, hogy rengeteg korlátozás van a városban futóverseny miatt. Este 9-ig le van zárva például a Pázmány Péter sétány, de lezárás alatt délután 1-ig a budai alsórakpart, a pesti alsórakpart, délután 14:30-ig teljes hosszában még a gyalogosok előtt is, délután 2-ig lezárva a Műegyetem rakpart, a Szabadsághíd és a Szent Gellért tér. Lezárásra készülhetnek délután 1-ig a Fő utcában, a Clark Ádám térnél, a Jégverem utcában, a Bemrak parton, a Halász utcánál, a Clark Ádám téren, az Alagút utcában, a Lánchídon, a Halász utcában és az Ötvös téren is. Várhatóan délután 2-ig a 47-es és a 49-es villamos terelve a Dél-Budai végállomásuk és a Döbrentei tér között közlekedik. A 83-as trolli terelve jár, nem érinti a Lónyai utca, a Cucor utca és a Fővám tér megállót, várhatóan délután 14:30-ig. De a 19-es villamos közlekedésében is vannak változások, ugyanis a Batthyány tér és a Clark Ádám tér között nem közlekedik.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

0: tűzijátékoztunk, ez volt a Firework itt a Sláger FM-en. Nálunk pörögnek a legnagyobb slágerek változatosan, odakint 24-25 fok, szépen süt a nap. Tegnap megjött ugye a hidegfront Budapestre, ez most már kezd távozni, de hát azért a fejfájás, a görcsös gondok, meg az egyéb ilyen problémák még velünk lehetnek sajnos a mai nap folyamán. Ráadásul időnként élénk a szél, ez még inkább fokozhatja az ilyen jellegű dolgokat. Na de amíg Revilli énekel, addig kit érdekel ez? Már 2024-ben megjelent ez a dal, de csak hónapokkal később robbant be a TikTokon. Onnantól viszont nem volt megállás. Ez lett Revin első nagy dala az amerikai Billboard 600-on. Revillinétől ez a Love Me Not.
1: A legnagyobb slágerek között a legújabbak is. Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: Hi Hungary, this is Ed Sheeran.
1: Sláger FM. Minden, amit szeretünk.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Felülvizsgálják a 35 éves autópálya koncessziót is. Vizsgálják a Paksi atomerőműnél kialakult kritikus helyzetet. Többen megsérültek, mikor egy busz és egy teherautó karambolozott. Molnár Róbert vagyok. A 35 éves autópálya koncesszió felülvizsgálata követi majd a dohány és kaszinó koncessziókét. Derül ki Magyar Péter Facebook bejegyzéséből. Ahogy vállaltuk, felszámoljuk a közpénz zabrálást a dohány és kaszinó koncesszióknál. Felkészül a 35 éves autópálya koncesszió lépésről lépésre, forintról forintra, írta a miniszterelnök rövid bejegyzésében. A miniszterelnök a csütörtöki kormány szóvivői tájékoztatón beszélt arról, hogy a dohány és kaszinó koncessziók területén radikális átalakítást tervez a kormány. Hozzátette, a részletekről várhatóan a jövő heti, vagy az azt követő kormányülés után már be tudnak számolni. A kormány teljes körű vizsgálatot rendelt el a Duna alacsony vízállása miatt a Paksi atomerőműnél kialakult kritikus helyzet feltárására. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint a vizsgálatnak ki kell térnie a korábbi kockázatok kezelésére, valamint az esetleges mulasztásokra is. A feladattal a gazdasági és energetikai minisztert bízták meg több társ tárca bevonásával. A jelentés elkészítésének határideje pedig 2026. szeptember 11-e. A fővárosi törvényszék jogellenesnek mondta ki a Magyar Állami Operaház 2024-es sztrájkja miatt elbocsátott dolgozók felmentését, és elrendelte 5 szakszervezeti tag visszahelyezését, elmaradt bérük kifizetését és kártérítést is megítélt. Az intézmény azonban fellebbez, így az ítélet nem jogerős. Az intézmény a felmondásokat hivatalosan az Erkel Színház bezárásával és pénzügyi nehézségekkel indokolta, ám a bírósági eljárás során ennek az ellenkezője derült ki. Az Operaház 2025-ben 2,1 milliárd forintos többlettel zárt, írja az Index. Svantek Anna Mária hegedű művész, az egyik elbocsájtott szakszervezeti tag szerint a döntés hátterében inkább megtorlás állhatott. Ókovács Szilveszter igazgató személyes sértésként élhette meg a sztrájkot. Felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték a kálói idős otthon vezetőjét, mert többször pénzt vett le az egyik elhunyt lakóbank számlájáról, közölte a Budapest környéki törvényszék honlapján. A vádlott egy kálói idős otthon vezetőjeként megszerezte az egyik ott lakó 2024. április 1-én elhunyt idős ember bankkártyáját, amellyel tucatnyi jogosulatlan, meghatalmazás nélküli tranzakciót hajtott végre, így a sértett örökösének összesen közel 1,5 millió forintos kárt okozott. 6 megsérültek, köztük annak a teherautónak a sofőrje is, aki lengyel turistákat szállító autóbusszal ütközött szombatra virradó éjjel Zalalövő közelében. A Zala vármegyei katasztrófa védelmi igazgatósága honlapján arról adott hírt, hogy a turistabusz és a pótkocsis teherautó a 86-os főúton Keménfa térségében ütközött össze hajnali 1 óra körül. A lengyel turistákat szállító buszon 53-an utaztak. A balesetben 6 könnyebben megsérültek, köztük a teherautó vezetője is. A Rédics irányából Körment felé tartó zarándokokat szállító autóbusz elgázolt egy az úttesten kóborló birkát, ezért félre kellett állnia. Az út szélére húzódott, a vészvillogóját használó járművet figyelmetlenségből későn észlelte egy magyar pótkocsis teherautó sofőrje, aki a szerelvénnyel nagy erővel nekiütközött a busznak. Ma a korábbi front elvonulása után túlnyomóan napos, kellemes időre számíthatunk a fővárosban. A felhők fokozatosan eloszlanak, így a nap folyamán zavartalan napsütésben lehet részünk. Esőtől vagy záporoktól nem kell tartanunk. Délutánra 24 fok köré melegszik fel a levegő.
2: Jó utat kívánok a Sláger FM-mel, picit élénkebb forgalommal találkozhatunk szakaszonként a Budaörsi úton, az Alkotás úton, a Rákóczi úton és egyébként a József körút egyes szakaszain. Nem kilométeres torlódásokról van szó, de előfordulhat, hogy egy-egy piros lámpaváltást mondjuk végig kell ülni. Számoljanak arra, hogy a 23-as és a 24-es villamos helyett az Orci tér és a Nagyvárad tér között most pótlóbusz jár, mert történt egy baleset. Számoljanak arra, hogy még mindig vannak korlátozások a futóverseny miatt, például este 9-ig le van zárva a Pázmány Péter sétány, de le van zárva délután 3-ig teljes terjedelmében a Pesti alsó rakpart, délután 2-ig le van zárva a Műegyetem rakpart, a Szabadsághíd és a Szent Gellért tér. Számoljanak arra, hogy ma üzemzárásig a 107-es busz terelve közlekedik, és nem érinti a Rudas gyógyfürdő és a Budafoki út Dombóvári út közötti megállókat, a 154-es busz pedig nem jár Újbuda központ és Budapart között. Le van zárva a félútpálya a második kerületi Szépjuhászné úton a Budakeszi út közelében a vízvezeték javítása miatt, a forgalom jelenleg egy sávon váltakozva haladhat. Lezárással találkozhatnak még a 18. kerületi Margó-Tivadar utcában a Kele utca és a Cifra-György utca között rendezvény miatt.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: Egy múlt Hello a stúdióban Karakas Balázs, Ella Hendersonnal kezdjük a zenei folyamot, aki ugye egy tehetségkutatóban a döntő közelébe sem jutott, 2 évvel rá, viszont már vezette a brit slágerlistákat. Méghozzá ez a dal is hatalmasat ment akkoriban. Tőle indul most a

Szia, felvétel a Gimila, itt a Sláger FM-en. Vasárnap a kajakóma kellés közepén, 1:45 is elmúlt már, és hogyha már megvan a kajakóma, akkor abban biztos vagyok, hogy megfelelő mennyiségű kalóriát tettünk bele a szervezetbe, úgyhogy pont ezért is mondom, hogy még most mindenkit vár a Családi Mozgás Fesztivál a Puskás Arénában. Ma minden a mozgás öröméről és az egészséges életmódról szól a Nyugati Park D-szektoránál. Itt ez egy egész napos családi esemény, próbára tehetjük az egyensúlyérzékünket, a gyorsaságunkat, lehet labdázni, járműveken szágoldozni, fejleszthetjük az erőlétünket, és kiléphetünk a komfortzónából. Ez a mai nap folyamán még délután 5 óráig vár minket izgalmasabbnál izgalmasabb program lehetőségekkel, és hát ténylegesen, hogyha azokat a kalóriákat sikerül elégetni, akkor már tettünk a mai nap folyamán valamit magunkért. És közben Cindy Lauper elkísér utunkon, ez egy jó lendületes dal a 80-as évekből. Girls just want to have fun.

0: Micsoda könnyed szólpopos ütem, vasárnap délután a kajakómában ezek a zenékesnek igazán jól, miközben van egy-két felhő az égen, de sokszor győzedelmeskedik a napsütés. Szerintem nem is volt az utóbbi időben ilyen gyönyörű vasárnap délutánunk. Köszönöm, hogy a Sláger FM-et hallgatják, Miley-é pedig itt a váltás. Ez a dal arról szól, hogy ő nem vár arra, hogy valakinek virágot vegye, megveszi azt ő saját magának. Ez a dal abszolút az ő önállóságát hivatott hirdetni. Jön tőle a Flowers, előtte nézzük, milyen időjárás várható. Szép lassan távozik Budapest fölül a hideg front, de még a gyengülő hatása itt van, emiatt sokan fejfájást, görcsös panaszokat tapasztalhatnak. Ingadozhat a vérnyomásunk és keringési gondjaink is jelentkezhetnek. A tüneteket az élénk erős északnyugati szél fokozhatja, sokan emiatt ingerlékenyebbek, nyugtalanabbak, idegesebbek lehetnek a megszokottnál. Ezek mellett ne feledjék el, hogy bár szeptember van és nem érezzük annyira súlyosnak a helyzetet, az UV-sugárzás délután 3-ig még mindig erős, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni a bőrük megfelelő védelméről. A mai nap folyamán a csúcsértékek 26 fok körül alakulnak a fővárosban. Fél kettő után közel 4 perccel nézzük azt is, hogy mi a helyzet a budapesti utakon. Ugye vannak még korlátozások, le van zárva futóverseny miatt este 9 óráig a Pázmány Péter sétány, le van zárva a pesti alsó rakpart, délután 14:30-ig teljes hosszában még a gyalogosok előtt is, a Műegyetem rakpart délután 2 óráig, a Szabadsághíd és a Szent Gellért tér szintén délután 2-ig esik korlátozások alá. Egyébként nyilván a forgalomnak másfelé kell elmennie, jelentősebb most az autóforgalom a legutóbbi hírek szerint a Kiskörúton, a Nagykörúton és szakasz a Könyves-Kálmán körúton is meglassulhat a haladás. Készülhetnek arra, hogy az Üllői úton, leginkább a belvároshoz közelebbi szakaszokon szintén lehet, hogy egy-egy piros lámpát ki kell várni. Hasonló a szitu a Budaörsi úton, szakaszonként az Alkotás utcában és a Margit körúton is. A futóverseny persze a közösségi közlekedést is érinti. Ma üzemzárásig a 107-es busz terelve közlekedik, és nem érinti a Rudas gyógyfürdő és a Budafoki út Dombóvári út közötti megállókat. A 154-es busz nem közlekedik az Új Budaközpont és a Budapart között. Ma délután 2-ig a 2-es, a 2B és a 23-as villamos a Széchenyi István tér és a Boráros tér között nem jár.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

elképesztően jól szólt. Sunrise Avenue és a Hollywood Hills itt a Sláger FM-en vasárnap délután. Remélem mindenkinél a pihenési a főszerep. Pont ezért hozunk olyan zenéket, amikben pikantéria aztán van bőven. Hiszen Shawn Mendes és Camila Cabello zenéjének a Señoritának klipjében olyan kémia volt kettejük között, hogy 2019-ben már mindenki azt találgatta, hogy ebből lesz-e valami a való életben is. És mint később kiderült, már évekkel korábban is imádták egymást, csak akkor még nem lett belőle semmi, viszont a Señorita újra közel hozta őket egymáshoz. És érjen itt véget a történet egy gyönyörű love story-val. Mindjárt Shawn Mendes, Camila Cabello és a Señorita, előtte viszont még a Noxzal is pörgünk egyet. Ez a Szeretem.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Az ősi ösztönök benned élnek. A 15 éves Fishing and Hunting csatornával már bármikor átélheted a horgászat és a vadászat élményét. Mi nem titkoljuk el a trükkjeinket. Nálunk megnézheted, hogy melyik évszakban, hol és mivel érdemes horgászni vagy vadászni. Sőt, megtudhatod a legízletesebb csali receptjét, a legnagyobb halak rejtekét, megismerheted a lesben állás és az álcázás művészetét. Dőj hátra és élvezd a képernyőn keresztül a rengeteg izgalmat, kalandot, küzdelmet és szórakozást. Keresd a Fishing and Hunting tartalmait a tévében vagy online az fhplay.com oldalon.
2: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
3: Runner futár. Az én hősöm.
2: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
4: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
5: Egy friss kutatás szerint a magyar cégvezetők többsége rabszolgának érzi magát a saját cégében, és úgy gondolja, nélküle a vállalkozás egyáltalán nem működne. Csatlakozz azokhoz a KKV vezetőkhöz, akik már kitörtek ebből a mókus kerékből. A Mini CRM-mel automatizálhatod a folyamataidat, átláthatod a cégedet, és teljesen önjáróvá teheted. Ne hagyd, hogy bedaráljon a saját céged. Felejtsd el a felesleges munkát. Keresd minket a minicrm.hu oldalon.
6: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot, és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
7: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
8: A Sláger FM-et hallgatja.
9: Ha megkeresik telefonon vagy online,
10: kérjük, mondja el.
0: Sláger FM.
9: Köszönjük!
0: A reklám után

0: Átfogó klimatizálási programot indít a MÁV csoport. Siófokon volt a legtöbb lopás és közterületi bűncselekmény a balatoni települések közül. Törpe Szamarával indult Balaton körüli túrára egy 17 éves lány. Üdvözlöm Önöket, Szendőf Pori vagyok. Átfogó klimatizálási programot indít a MÁV csoport. Idén 50, jövő nyárig pedig további 300 munkahelyi helyiségbe szerelnek klímát. Ősszel megkezdik a régi mozdonyok és hévek vezetőfülkéinek klimatizálását is, jelentette be Hegyi Zsolt vezérigazgató. Tájékoztatása szerint a klíma nélküli vezetőfülkékben extrém hőség idején akár 50-60 fok is lehet. A programmal a dolgozók egészségét védenék és munkakörülményeit javítanák. A régi járművek még 3-5 évig biztosan forgalomban maradnak, ezért az új szerelvények érkezéséig is szükség van a fejlesztésekre. Siófokon volt a legtöbb lopás és közterületi bűncselekmény a vizsgált balatoni települések közül júniusban és júliusban, írja az Index a rendőrség bűnügyi térképe alapján. A közterületi esetek elsősorban a parthoz közeli utcákban, a garázdaságok pedig a belvárosban és a szórakozóhelyek környékén összpontosultak. Balatonfüreden kevesebb közterületi bűncselekményt, Fonyódon pedig kevesebb garázdaságot jeleztek az adatok. Az összehasonlításnál ugyanakkor fontos, hogy a térkép 100 000 lakosra vetített mutatókat közöl, miközben a nyári turistaforgalom jelentősen megnöveli a településeken tartózkodók számát. A balatoni vármegyék országos összevetésben nem tartoznak a legmagasabb bűnözési mutatójú térségek közé. Törpe Szamarával indult Balaton körüli túrára egy 17 éves lány, hogy az állatvédelemre és a felelős állattartásra hívja fel a figyelmet. Koszonics Bettina és Foki augusztus 24-én vágtak neki a tervek szerint egy hónapos túrának. Naponta 5-10 kilométert sétálnak, a Szamarat szükség esetén lószállítóval viszik tovább a biztonsága érdekében. Bettinát az édesapja és szamármentő alapítványuk segíti az úton. Állomásaikon, iskolákban előadásokat is tartanak arról, milyen felelősséggel jár egy állat gondozása. A fiatal külön hangsúlyozta, senki ne vásároljon Szamarat pusztán azért, mert megtetszik a gyerekének, hiszen az állatról hosszú éveken át kell gondoskodni. Egy hónapra bűnügyi felügyelet alá helyezték a halálos siófoki baleset 18 éves gyanúsítottját. A fiatal a gyanú szerint augusztus 11-én a 40-es sebességkorlátozás ellenére akár óránként 100 kilométerrel is haladhatott. Autójával elütött egy szabályosan közlekedő elektromos kerékpárost, aki a helyszínen meghalt. A gépkocsi ezután egy oszlopnak csapódott és felborult, 4 utasa pedig megsérült. A bíróság a szökés veszélye miatt nyomkövető használatát írta elő a gyanúsítottnak. Az ügyészség letartóztatást indítványozott, ezért fellebbezett a végzés ellen. Az ügyben a kaposvári törvényszék dönt másodfokon. Kiállításokkal és fotótörténeti foglalkozásokkal ünneplik Veszprémben a fényképezés születésének 200. évfordulóját. A Nemzetközi Fotó 200 program sorozathoz a Művészetek Háza Veszprém is csatlakozott. A Várnegyedben, a Dubnicai Palodában Kiskuntner Árpád fekete-fehér felvételeiből nyílik tárlat, amely nagy előadók és kortárs alkotók szellemiségét idézi meg. Ugyanitt vasárnaptól Pilar Pedrazza fotói kalauzolják a látogatókat a perui Andok egyik különleges rituális fesztiváljára. A limai születésű művész 11 éve dokumentálja az ünnepet. Szombaton a fotózás korai eljárásaival ismerkedhetnek az érdeklődők, és egy rendhagyó kémia órán is részt vehetnek. A kiállítások október elejéig látogathatók. A több mint 30 ország részvételével zajló nemzetközi programsorozat 2027. szeptemberének végéig tart. A veszprémi események részletei a foto200.hu oldalon találhatók.
1: Jó utat kívánok! Már is mondjuk a friss közlekedési híreket a Sláger FM-en. Arról szóltak hallgatóink, hogy a Budaörsi úton picit lassabb lehet az átkelés, lehet, hogy egy-egy lámpaváltást végig kell várni, szóval a kitartást. Lassú lehet az áthaladás még szakaszonként a Kiskörúton és a Nagykörúton, illetőleg a Rákóczi úton is telítettebb forgalmi sávokkal találkozhatnak az autósok. Egyébként az autópályáink relatíve jól járhatóak, legalábbis a legutóbbi hírek szerint, hogyha önöknek ettől ellenkező információjuk lenne, nyugodtan hívjanak 0630303958-as a telefon és SMS számunk. Ezentúl ne feledjék el, hogy zakatol a futóverseny Budapesten, este 9 óráig le van zárva emiatt a Pázmány Péter sétány. 14:30-ig teljes hosszában a pesti alsó rakpart a gyalogosok előtt is le van zárva. A Műegyetem rakpart, a Szabadsághíd és a Szent Gellért tér elvileg kereken délután 2-ig volt, szóval valószínű, hogy ezekben a pillanatokban oldják fel ott a lezárásokat. Ezentúl készüljenek arra, hogy a félútpálya le van zárva a második kerületi Szép Juhászné úton a Budakeszi út közelében vízvezeték javítás miatt. És a végén a H6-os hív rövidített útvonalon jár, nem érinti a közvágóhíd állomást karbantartás miatt.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
1: Múlt, hello, Karakas Balázs vagyok, Miles Smith-szel indul a zenei folyam. Állítólag a Stargazing ötletét egy malibui naplementénél kapta el, aztán Los Angelesben leült a szerzőtársaival, és nagyjából 20 perc alatt össze is pattintották a dalt. Na ezt kérem szépen a művészet, jön a zene!

Az új Teddy Swims dal, hogy olyan szokásos, a jó érzelmes Teddy Swims-es lett a Break Up Your Reverse itt nálunk a Sláger FM-en. Nem sokára a Pointer Sisters is megérkezik, közben pedig bízzunk abban, hogy még szeptemberben olyan lesz az idő, hogy szabadtéri programnak örvendhetünk, ugyanis jön például Pilis Csabán a Lecsús Fesztivál szeptember 19-én, délután 2 és este 8 óra között rendezik majd ezt meg. A központi esemény a délután 2 és este fél 6 között zajló főzőverseny, erre előzetesen lehet csapatokban regisztrálni. Napközben zenés és családi programokon vehetünk részt, lesz például lecsó jellegű játék, ugrálóvár és tűzoltóautó is vár a gyermekekre, mindeközben lesz élő zene is, úgyhogy ha valaki szeretné megmutatni a főzőtudását, akkor bizony arra itt is van lehetőség, és nem utolsó sorban egy egész napot jó közösségben eltölteni. Mindezek mellett pedig nálunk pörögnek a legnagyobbak, eredetileg a most következő dalnak annyi volt a címe, hogy Jump, csak hogy 84-ben Van Halenék megelőzték a Pointer Sisters-t a saját Jumpjukkal, ezért a nővérek egyszerűen átkeresztelték Jump for my love-ra. Ez jön most! Go!

legnagyobb magyar slágerek a Sláger FM-en. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Jay és a 2010-es évek elejének egyik nagy zenéje garantálta a lendületünket. Ez volt a Damilo itt a Sláger FM-en, amikor kellemes napsütéses idő vár ránk egész délután állítólag, úgyhogy bátran érdemes lehet nyakunkba venni a várost, sétálni a Margit szigeten, vagy éppen csak valami gyors, rövid túrát beiktatni, hiszen szerintem így délután 2:30 után még ezzel nem vagyunk elkésve. Sábúzi pedig addig is megadja a délután alapütemét, és hogyha ismerős, az a Barsongnak a refrénje, az nem véletlen. Jake One 20 évvel korábbi hip-hop slágerét, a Tipsit építették bele a dalba. Jake One-nak pedig állítólag annyira megtetszett ez a country változat, hogy elmondása szerint 3 héten át szinte megállás nélkül hallgatta. Jön az a Barsong Sábúzitól, előtte nézzük, milyen idő lesz Budapesten. A folytatásban is marad a napos idő a fővárosban, csak kisebb felhők jelenhetnek meg az égen. Esni sehol nem fog, többfelé élénk, erős maradhat az északnyugati szél. Napközben 25-26 fok körül alakulnak a fővárosban a csúcsok. Holnap túlnyomóan napos időre lehet számítani, fátyol felhőkkel, legfeljebb késő délután este jelenhetnek meg felhők az égen, de csapadék továbbra sem várható. Viszont a délies szél megélénkülhet. Hajnalban jó hűvös lesz, 11 fokig csökkennek a hőmérsékleti értékek, és holnap is 25-26 fok környékén alakulnak majd a csúcs hőmérsékleti maximumok. Itt a Sláger FM, persze, hogy a közlekedési információkat sem felejtjük el, én balesetmentes közlekedést és persze jó utat kívánok mindenkinek. Ne felejtjék, a futóverseny miatt még most is vannak érvényben korlátozások, például este 9 óráig a Pázmány Péter sétány továbbra is zárva tart. Ami még fontos, hogy le van zárva a pesti alsórakpart, az Erzsébet és a Margit hidak között a gyalogos és a kerékpáros forgalom veheti ezt ilyenkor birtokba. Le van zárva a félútpálya a második kerületben a Szép Juhászné úton a Budakeszi út közelében vízvezeték javítás miatt. A Nagykovácsi úton a Fekete-Fej utca és a Nagy utca között szakaszosan a forgalom jelzőlámpás irányítás mellett egy sávon váltakozva haladhat burkolatjavítás miatt, a tervek szerint ez ma este 9 óráig van így. Lezárták Budafokon a Városház tér belső területét rendezvény miatt ma este 11 óráig. A 20. kerületi Virág Benedek utcában a Pacsirta utcánál a félútpálya burkolatjavítás miatt foglalt. A forgalom egy sávon váltakozva halad a második kerületben a Törökvész úton, a Pusztaszeri út közelében a Bég utcánál, ott vízvezetéket javítanak. A Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál le van zárva a külső sáv, csatornát javítanak.
1: A legnagyobb slágerek változatosan,

Ed Sheerannek elég volt egy Cat's Eye-dalt hallani ahhoz, hogy kitalálja, ő bizony ezeknek a lányoknak írni akar egyet. Így is történt, és megszületett az Animal. Ezt játszottuk itt a Sláger FM-en. Köszönöm, hogy vasárnap délután együtt lazíthatunk, pihenhetünk, és közben újraélhetjük a legnagyobb VHS kazis időszakokat. Hiszen Irene Cara nem csak hogy elénekelte a Flashdance főcímdalát, még a szövegét is ő írta, és azért eléggé jól sikerült a munka. Még Oscar-díjat is kapott érte, az előadásai pedig még Grammy-t is nyert. Irene Carától itt a What a Feeling a Slágeren.

üdvözöljük a legnagyobb slágerek birodalmában. Itt szól minden, amit már régóta szeretünk. És minden, amit napjainkban szerettünk meg igazán. Ez a Sláger

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Szennyezés került a talajba az Iváncsei akkumulátorgyár területén. Sokan versenybe szállnak az új színház igazgatói székéért. Továbbra is fokozott a tűzveszély Pest megyében. Molnár Róbert vagyok. Szennyezés, oldószer került a talajba az Iváncsei akkumulátorgyár területén. A falu polgármestere azonnal elrendelte a helyi kutak vizének bevizsgálását. Mindez a vezetékes ivóvizet nem érinti, az Ercsi felül érkezik a csővezetékeken. A Fehérvár megyei település pénteken közösségi oldalán azt írta, az SK1 akkumulátorgyár arról tájékoztatta Iváncsa község önkormányzatát, hogy az üzem belső területén található monitoring kútban szennyezést mutatott ki a gyár önellenőrző mérése. Jelezték, az NMP olyan oldószer, amely a szervezetbe kerülve fejti ki káros, például magzatkárosító hatását. Molnár Tibor polgármester haladéktalanul elrendelte a falu valamennyi utcájában egy-egy fúrt vagy ásott kút vizének bevizsgálását. A mintavételt és a vizsgálatot független akkreditált cégként a Bálint Analitika Kft. Fogja elvégezni, annak teljes költségét az önkormányzat fizeti. Alaposan megmozgatta a magyar színházi életet az új színház igazgatói pályázata. A jelek szerint ugyanis szokatlanul sokan szálltak versenybe Dörner György székéért, írja az Index. A teátrumot 2012 óta vezető igazgató jelenleg a harmadik 5 éves ciklusát tölti, amely 2027. január 30-án ér véget. A mostani pályázat nyertese a kiírás szerint várhatóan január 31-én lép munkába, megbízatása pedig 2032 végéig szól. Az Index információi szerint összesen 16-an vették fel a pályázati anyagot, ez azonban még nem jelenti azt, hogy valamennyien be is nyújtják a pályázatukat. A jelentkezési határidő szeptember 14-e, így a végleges pályázói kör csak ezt követően válhat ismerté. Az új színház non-profit Kft. Tulajdonosa Budapest Főváros önkormányzata a fenntartói jogokat ugyanakkor a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium gyakorolja. A jelenlegi igazgató Dörner György nem kívánta egyelőre elárulni, hogy a 3 ciklus után negyedszerre is megpályázza-e a teátrum vezetését. A tartós szárazság és a csapadékmentes kora őszi időjárás miatt fokozott a tűzveszély Pest megyében. A hatóságok közölték, hogy a jelenleg is érvényben lévő tűzgyújtási tilalom értelmében tilos tüzet rakni az erdőkben és azok 200 méteres körzetében. A korlátozás vonatkozik a kijelölt erdei tűzrakóhelyekre, valamint a vasút melletti fás területekre is. A saját tulajdonú belterületi ingatlanokon végzett égetésnél is rendkívüli óvatosságra intenek a szakemberek a feltámadó szél miatt. A tilalom megszegői komoly pénzbírságra számíthatnak. Az ENSZ megszavazta, hogy a világ fokozatosan áttérjen a jelenleg használt Mercator térképről egy olyan vetületre, amely pontosabban ábrázolja Afrika méreteit, írja a Guardian. Az ENSZ közgyűlése a New York-i székhelyén tartott ülésén hivatalosan is elvetette a 16. századi Mercator vetületet, és a 2018-ban kidolgozott megoldást támogatta. Az ülésen 164 ország szavazott a határozat elfogadása mellett. Csak az Egyesült Államok szavazott ellene, képviselője pedig feleslegesnek nevezte a határozatot. 6 ország tartózkodott. Ma a korábbi front elvonulása után túlnyomóan napos, kellemes időre számíthatunk a fővárosban. A felhők fokozatosan eloszlanak, így a nap folyamán zavartalan napsütésben lehet részünk, esőtől vagy záporoktól nem kell tartanunk. Délutánra 24 fok köré melegszik fel a levegő. Az éjszakai és a reggeli órák hűvösek lesznek 12-16 fok közötti minimumokkal.
2: Így 3 óra után 4 perccel hozom a közlekedési információkat is. Vannak pontok Budapesten, ahol jobban mozgolódik a forgalom, a Budaörsi úton többen vannak, több autóssal találkozhatnak, szakaszonként a Rákóczi úton, valamint a Nagykörúton és az Üllői úton is, úgyhogy ott legyenek türelmesebbek, figyelmesebbek inkább. Hát nyilván nem kilométeres sorok vannak így vasárnap délután 3 óra alkalmából, de azért előfordulhat, hogy egy-egy piros lámpaváltást végig kell várni. Szerencsére az autópályáinkról és a környező úthálózatról jelentősebb problémáról nem kaptam információt, ami még fontos vételkörzet. részletünkből, hogy az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is útépítők dolgoznak. Egyes részeken a félútpálya le van zárva, napközben nyilván torlódásokra lehet számítani ezen a szakaszon. Én jártam arra, tényleg olyan, hogy egy picit várakozósabb a helyzet, úgyhogy időben induljanak el. Ne feledjék, hogy a hétvégére le van zárva a pesti alsórakpart az Erzsébet és a Margit hidak között, át van adva a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak ilyenkor, de le van zárva a félútpálya a második kerületi Szépjuhászné úton és a Budakeszi út közelében vízvezeték javítás miatt. A forgalomat egy sávon váltakozva halad.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: 5 perccel csodaszépes süt a nap, élvezzük a vasárnap délutánt, és közben jönnek a legjobb zenék. Üdvözletem, én Karakas Balázs vagyok. Lai pedig itt van a folytatásban, ezt a dalt párjának írta annak az embernek, aki akkor is támogatta, amikor nehezebb időszakon ment keresztül. Érkezik a Gold!

Phil Collins és a Two Hearts itt nálunk a Sláger FM-en. Csodás hétvégét kívánok, jó utat az utolévőknek. A legutóbb még arról szóltak a hírek, hogy a Budaörsi úton picikét több az autós, úgyhogy legyenek arra felé körültekintőek. És ekközben itt vannak a legizgalmasabb programok Pest megyéből és a környékről. Lesz mobilitási Nassai túra szeptember 20-án 9 és 17 óra között. Egész napos gyalogos kihívás ez a természet és az aktív kikapcsolódás kedvelőinek. Az Európai Mobilitási Hét programjához kapcsolódó útvonal a Katalin pusztai látogatóközponttól indul, majd érinti a Gyadai tanösvényt, az Óriások pihenőjét, a Pallós tanösvényt, a Függőhitat, a Big Kutat, a Vaditatótavat és a Látóhegyet is. Felkapaszkodhatunk a Nassai csúcsára, majd a Gombási pihenőn keresztül Vác Deákvár felé haladhatunk. Ez egy kis őszi túra, bízunk benne, hogy aznap nem fog esni az eső, és egy kicsikét átmozgathatjuk magunkat. Mindeközben Pár Italiano, Andrea Bocellinak nagyon megy. Itt a David Guettával közös DNA, ígérem, ez tuti perfetto.

0: Tegnap délutánon a Lábus Hostel, a régi videótékák hőskorszakát, az igazi klub életet, az offline világ gyönyörű pillanatait. Ez volt a 90-es évek megidézésével a Be My Lover itt nálunk a Sláger FM-en, ahol Alex Warren érkezik. Most egy igazán egyszerű gondolatból kiindulva adott ki egy új zenét. Tudják, amikor van az a szituáció, hogy annyira jól alakul minden, hogy már azon kezdünk el gondolkozni, hogy vajon ez tényleg a mi életünk? Itt az újdonság, a Fever Dream, előtte viszont nézzük, hogy milyen idő lesz. Egyelőre egészen jó az időnk, Budapesten 25 fokot mutatnak a hőmérők, szépen süt a nap, és ez így lesz állítólag a nap hátralévő részében is, bár időnként megerősödhet az északnyugati szél, ez jelentős kalamajkát nem hoz magával. Holnap is túlnyomóan napos időre számíthatunk, fátyol felhőkkel, legfeljebb a délutáni órákban növekedhet meg a felhőzet, de ezekből sem valószínű, hogy esne bármekkora csapadék is. Budapesten hajnalban akár 11 fokig is leülhet a hőmérséklet, úgyhogy ha valaki kiszellőztetné a lakást, akkor itt lesz rá a tökéletes alkalom, napközben pedig megint olyan kellemes késő nyári idő 25-26 fokkal. Hozom a közlekedési infókat a Sláger FM-en. Egyelőre nem vészes nagyon a közlekedés Budapesten. A Budaörsi úton benne van a pakliban, hogy egy-egy piros lámpát végig kell várni, illetve a Kiskörúton és a Nagykörúton is nagyjából hasonló a helyzet, valamint a Rákóczi út forgalma is kicsit akadozósabb, de kilométeres sorokról szó sincsen szerencsére. A környékbéli közúti hálózatokról sem kaptam arról jelzést, hogy bárhol hatalmas nagy gond lenne, jól járhatóak a Budapestre befelé vezető utak és az autópályák is. Amiről viszont fontos tudni, hogy a hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet és a Margit hidak között, ismét a gyalogosok és a kerékpárosok vehették birtokba azt a területet. Le van zárva a 18. kerületi Margóti Vadar utca, a Kele utca és a Cifra György utca között, a Szélmalom utca, a Városház utca és a Kis István utca között, és a Makói utca is rendezvény miatt ma este 11 óráig. Sávlezárásra készülhetnek a 3. kerületi Folyondár utcában a Mátyáshegyi útnál, és az 5. kerületi Petőfi téren az Erzsébet híd előtt a vízvezetékek javítása miatt. A Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál a külső sáv le van zárva, mert csatornát javítanak.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Napjainkban ez a sláger. Ez a sláger. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Boom, Sorry I'm Here for Someone Else, ez itt a Sláger FM. Elmúlt már 3/4-4 is jó utat, ha bármerre tartanának. Csodás ez a mai nap, még kellemesen süt a nap, bár azért már érezzük, hogy szeptember van és picit laposabb. 25 fok van odakint Budapesten, és érezzük, hogy ilyenkor amúgy tele van a város emberekkel, mindenkit kicsábít egy picit a négy fal közül ez a jó idő, de nem a megszokott módon. Nem látunk senkit rohanni. Vasárnap délután chilles, jönnek, mennek a családok, és mindenki egy picit jól érzi magát. A jó érzéshez pedig én is hozzátehetek most a következőkben két generáció találkozásával. Marics Peti és Valkusz Milán Szikora Robival állt össze 2022 egyik legnagyobb hazai slágere, az Úristen.
1: Ez a

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám.
1: Brandó Burger. Rendelt házhoz, kérd elviterre, vagy ugorj be hozzánk. Veszprémben, Székesfehérváron minden nap várunk. Szép kártyával is fizethetsz. brandoburger.hu.
2: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
3: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrend kiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
4: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors, hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
5: Feszült és ingerlékeny. A Vitongo 200 mg filmtabletta vén nélkül kapható gyógyszer a stressz és a túlterheltség tüneteinek enyhítésére. Hatóanyaga a Rhodiola rosea speciális kivonata. A Vitongo nem álmosít, nincs hozzászokás, és 18 év felett napi két tabletta megoldja a gondokat.
6: Vitongo. Stresszre Vitongo.
7: Hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: A Budapest Motorsnál közel 20 éve hiszünk abban, hogy első az élmény. A Mini pedig évtizedek óta a go-kart élményt helyezi középpontba. Így lettünk mi a tökéletes páros. Mini márka kereskedésünk és szervizünk sportos John Cooper Works modellekkel, tisztán elektromos minikkel, kalandvágyó countrymenekkel, jó kávéval és segítőkész értékesítőkkel vár téged. Budapest Motors mini márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
9: Gondoltad volna, hogy a csoki barna is lehet zöld?
10: Barnulj olyan csoki csöves Szoliban, ahol már a forradalmi csokolád színterápiás arcbarnító vár.
11: Kíméletes működés, túlzott hőhatás nélkül.
10: Speciális fényterápia. Csokolád, zöldebb világ, még csokibb barnaság.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
12: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
13: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el.
13: Sláger FM.
14: Köszönjük.
0: A reklám után.

0: Visszakerülnek a javítóintézetek a gyermekvédelmi rendszerbe. Jól szerepeltek a Veszprém megyei települések az országos rangsorban. Hasonmás találkozót rendeznek Bakony-Szent Ivánon. Köszöntöm Önöket, Szendőf Bori vagyok. Október 1-től visszakerül a javítóintézeti hálózat a gyermekvédelemhez. A törvény életbelépésével a rendvédelmi és büntetés végrehajtási szervek elvesztik a javítóintézetek operatív irányítását. A változás legfőképp azt, amint egy 300 fiatalkorút érinti, akik eddig büntetés végrehajtási környezetben voltak. A javítóintézeteknél elhelyezett fiatalkorúak oktatási kötelezettségeit pontosítják, hangsúlyt fektetve a köznevelésben való részvételre, a testi kényszer alkalmazásának szabályait pedig szigorítják. Új szabályozásként bevezetésre kerül a javítóintézeti tanács, mint szakmai és döntés előkészítő testület, melynek összetétele és működése részletesen szabályozott. A legfrissebb településindex alapján Veszprém megye települései az országos élmezőnyben végeztek. Veszprém a megyeszékhelyek között a második helyet szerezte meg 52 ponttal, egy helyet javítva 2014-hez képest. Balatonfüred a közepes nagyságú települések között első lett, Tihany pedig a kis települések rangsorában a harmadik helyen zárt. Nemesvámos ugyancsak kiemelkedően teljesített, a kis települések között a negyedik helyet szerezte meg, és 2014 óta 33 helyet javított. A többi város közül Ajka a 30., Pápa a 33., Várpalota pedig a 43. helyen áll a saját kategóriájában. Balaton-Almádia közepes települések között 9., Zirca 23., Sümeg a 34., Tapolca pedig a 40. helyen áll. Kiegyensúlyozott főszezon zárt a Bahart. A Balatoni Hajózási Társaság utasforgalma idén is elérte a 2 milliós szintet. Az augusztusi kánikula ugyan átrendezte az utazási szokásokat, így a napközbeni személyhajók forgalma 5%-kal csökkent. A hűvösebb esti órákban induló programhajók viszont rendre megteltek, a kompok forgalma pedig tovább nőtt. A kompokkal utazó járművek száma 2, a bicikliseké 4%-kal emelkedett a tavalyihoz képest. A legerősebb nap augusztus 22-e volt, amikor közel 19 000 utast szállítottak a balatoni járatok. Egyre többen terveznek előre is. Az előre megváltott jegyek aránya 26%-ra nőtt, a családi jegyekből pedig 180 000-et értékesítettek. A legnépszerűbb hajó idén a Füred katamarán volt, a hajózás pedig az utóidényben is folytatódik a Balatonon. Szeptember 26-án különleges találkozónak ad otthont Bakony-Szent Iván. Első alkalommal rendeznek hasonmás találkozót a településen. A szervezők mindegy 15 olyan vendéget várnak, akik ismert világsztárokra hasonlítanak. Ott lesz többek között Charles Bronson, Diana hercegnő vagy Johnny Depp magyar hasonmása. Angelina Jolie alteregója pedig online csatlakozik. A rendezvény ötletét az adta, hogy bár számos híresség hasonmás él Magyarországon, korábban még nem találkoztak egymással egy közös eseményen. A szervezők szerint a program nem csak a szórakoztatásról szól, hanem kapcsolatépítésre és tapasztalatcserére is lehetőséget biztosít. Szeptemberben 2 ingyenes, 5 próbapont szerző sportesemény várja a mozogni vágyókat Veszprémben. Szeptember 12-én rendezik meg a Valeo határok nélkül úszónapot a Veszprém sportuszodában, ahol minden korosztály találhat magának kihívást. A gyerekeket játékos feladatokkal, a felnőtteket úszó teljesítménnyel várják. Szeptember 27-én pedig első alkalommal rendezik meg a Veszprém Terepduatlon Fesztivált a Kolostorok és Kertek területén. A résztvevők több táv közül választhatnak, a maxi távot pedig váltóban is lehet teljesíteni. Mindkét program célja, hogy a sport és a mozgás örömét mindenki számára elérhetővé tegyék.
1: Balesetmentes közlekedést kívánok, és persze jó utazást mindenkinek. Nem kaptam arról információt, hogy a városba befelé vezető utakon bárhol probléma lenne. Egy picit a kiskörúton és talán a nagykörúton lehet nagyobb az autósor, illetve több autóssal futhatunk össze a Könyves-Kálmán körúton, egyes szakaszokon, ezeken a pontokon nagyobb türelem szükségeltetik, de balesetről, jelentősebb mértékű torlódásokról egyelőre nem jutott be hozzánk hír. Ami fontos, hogy le van zárva a hétvégére a pesti alsórakpart, az Erzsébet és a Margit hidak között, szokásosan a gyalogosok és a kerékpár városok vehették birtokba azt a szakaszt ilyenkor. Le van zárva a futóverseny miatt este 9 óráig a Pázmány Péter sétány is. A Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál a külső sem van lezárva csatornajavítási munkák miatt. Sávlezárásra készülhetnek a 3. kerületben a Folyondár utcában a Mátyáshegyi útnál és az 5. kerületben a Petőfi téren az Erzsébet híd előtt vízvezetékjavítási munkálatok miatt. Sávlezárásra készülhetnek a 16. kerületi Veres Péter úton kifelé a Bodnár utcánál, ott javítják a vízvezetéket. A 22. kerületi Leányka utcában kifelé a Savoyai Jenő térnél sávlezárásra számíthatnak csatornajavítás miatt.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
1: Hello, a következő 2 órában is én, azaz Karakas Balázs számítok a hallójáratokra, programajánlatokkal, hasznos infokkal és persze Kámrád zenéjével. Ez a dal arról a pillanatról szól, amikor egy könnyed flörtből hirtelen valami komolyabb lesz, mondta a művész úr. Kámrád, itt a

Hey, és egy nagyon szerethető dal a Where Is My Husband. Vasárnap délután az ilyen zenéket jó hallgatni, akkor is, ha mondjuk valaki vidékről éppen jön vissza Budapestre. Jó utat kívánok, és persze kellemes szórakozást, amit garantálhat hamarosan majd egy úri ember, aki annó kék farmerben és zakóban táncolt már az MTV videoklipjén. Na lá, hogy Rick Astley, de előtte mesélek három olyan napról, ami megmutatja, hogy mennyi tudás, invenció és alkotói erő rejlik a kortárs magyar iparművészetben, hiszen Budapesten lesz majd az Iparművészeti Fesztivál szeptember 11-től rajtól, idén már második alkalommal. Több mint 100 alkotó, különleges tárgyak, szakmai programok és személyes találkozások adnak képet a hazai iparművészet jelenéről. Az Iparművészeti Fesztivál a kortárs iparművészet minőségét, sokféleségét és törekvéseit mutatja meg. A porcelán, a kerámia, az üveg, ékszer, textil, bőr és fatárgy tervezés illusztráció területéről. Jó szórakozást hozzá, ez a Petőfi Irodalmi Múzeumban szeptember 11-e és 13-a között. Nálunk pedig Rick Astley most a folytatásban. Amerikában number one lett ez a dal, Nagy-Britanniában viszont Kylie Minogue és Tobias Lucky megakadályozta a listavezetésben, így ott a második helyet ért el. Jön a Together Forever!

0: amikor nem mentem moviba, anyuékkal ezt hallgattuk otthon. Az első Walkman-em csak előre tudott tekerni. A déli szerelmes éveim.
1: A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger.

one.

0: Newman és a Cheatin. Itt a Sláger FM-en ilyen lendületben maradunk, ebben pedig a folytatásban már a Maroon 5 lesz segítségünkre. Elképesztő, milyen zenei megoldásokat tudnak ezek a srácok alkalmazni. Adam Levine, a csapat frontembere, mondta el, hogy egy kihúzott gitárral játszotta el ennek a dalnak az intróját, amit egy telefonnal rögzített és hangfelvétellel küldte el annak, aki aztán ezt az egészet összemixelte. Hát ehhez kell, kérem szépen, kurázsi. Itt a Maroon 5, Lisa és a Price lesz, na de előtte nézzük, milyen lesz az idő Budapesten. Nézhetünk az ég felé és integethetünk, hiszen ma távozik a hidegfront Budapest fölül, de ennek a gyengülő hatására azért még számíthatunk bátran, emiatt fejfájás és görcsös panaszok egyaránt jelentkezhetnek, ingadozhat a vérnyomásunk és jöhetnek a keringési problémák, de a tüneteket az élénk, erős északnyugati szél időnként fokozhatja, emiatt ingerlékenyebbek, nyugtalanabbak is lehetünk a megszokottnál. Egyébként marad egy picit most még a hűvösebb időjárás, képzeljék el, hajnalban akár 11 fokig is lehűlhet a levegő, holnap napközben 25-26 fok lesz, aztán szépen melegszik. Szerdán érjük el a csúcsot 33 fokkal, és a jövő hét második felében jön az ősz. Mondom a közlekedési híreket a Sláger FM-en. Számíthatnak arra, hogy lassabb lehet a bejutás a Budaörsi úton, és több az autós a Rákóczi úton, valamint az Üllői úton is szakaszonként. Szakaszonként meglassulhat a haladás a Hungária körúton és a Könyves-Kálmán körúton, valamint a Nagy körúton és a Kis körúton is. Fontos tudni, hogy le van zárva a pesti alsórakpart az Erzsébet és a Margit hidak között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak ezt a területet. Le van zárva a félútpálya a második kerületi Szépjuhászné úton a Budakeszi út közelében a vízvezeték javítása miatt. A forgalom most egy sávon váltakozva halad. Le van zárva a 18. kerületi Margóti Vadar utca, a Kele utca és a Cifra György utca között, a Szélmalom utca, a Városház utca és a Kis István utca között, és a Makói utca is rendezvény miatt egészen este 11 óráig. Fontos, hogy le van zárva Budafokon a Városház tér belső területe rendezvény miatt ma este 11 óráig. A forgalom egy sávban váltakozva halad a második kerületi Törökvész úton a Pusztaszeri út közelében a Bég utcánál, mert ott vízvezetéket javítanak. A Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál le van zárva a külső sáv a csatorna javítása miatt.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Harry Styles, és hogy mekkora zene, ez szólt a római parton, a fekete tengeren, a Balatonon és az Adrián is. American Girls, ez itt a Sláger FM. Ilyen zenékkel idézzük meg 2026 nyarát, amit most már kijelenthetek hivatalosan is, hogy naptárlag elmúlt, de hát azért odakint az a kellemes 20 pár fokos hőmérséklet még mindig melengeti a lelkünket és simogatja a szívünket. Akárcsak Belinda Carlisle felvétele, saját elmondása szerint a dal producere Rick Nowers több mint 200-szor énekeltette el vele ennek a dalnak a refrényét a stúdióban, mire megkapta azt a hangzást, amit akart. Amúgy meg megérte, hát világsláger lett belőle. Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth, itt a Slágeren.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Igen, itthon is.
0: Most Sláger FM-et hallgatja?
1: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el.
0: Sláger FM.
1: Köszönjük. Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Bárban. www.aborfesztivál.hu.
3: Ünnepeld velünk a Pólus 30. születésnapját szeptember 1-e és 27-e között. Vásárolj, töltsd fel az AP-kódot és keresd a szerencsefalat a Pólusban. Húzz egy kulcsot és nyerd meg az értékes azonnali nyereményeket, vagy az egy éven át tartó fődíjat. Ne feledd, minden kulcsfordítás egy újabb esély. További részletek a pólus-center.hu-n.
4: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brand Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra-high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Váló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.letszoli.hu. Sürgős esetben miért várna a kiszállításra? A Patika 24 kedvező árai már Újpesten is elérhetők azonnali átvétellel. Rendeljen a diszkontpatikák.hu oldalon, és vegye át akár most!
5: Miért várna, ha a vezetés élménye akár azonnal átélhető? Készleten lévő BMW X3 és BMW X6 modelljeink most akár milliós kedvezménnyel érhetők el. X-es helykínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás, várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetési élményt azonnal, milliós kedvezménnyel. További információért kérjük, forduljon a Budapest Motors hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Szentendrei út 63.
6: Prémium életérzés milliós kedvezménnyel. Válasz ki álmaid otthonát a Metrodom River lakópark 4. ütemének hamarosan költözhető lakásai közül, és használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Dunapartján. További információ metrodom.hu.
7: Tudta, hogy egy speciális szenzoros ruha segíthet az oxigén hiánnyal született babák mozgásfejlődésében? A mai lyukkötőjel HU projekt kutatói a családok otthonába viszik a diagnosztikát, hogy a gyerekek a saját tempójukban stresszmentesen fejlődhessenek. Mi a Runner Express futárszolgálatnál nem tehetünk hozzá az orvosok és a kisősök munkájához, de büszkék vagyunk arra, hogy mi lehetünk az a kapocs, akik térítésmentesen eljuttatják ezeknek a kishősöknek a szuperhős ruhájukat. Mert a gyerekek a szívügyünk. Runner futárszolgálat. +36 1 20 30 100 www.runnerkft.hu.
1: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
8: Jutalmat kaphatnak a paksi védekezés résztvevői, kiürülnek a korsók, véget ér a Belvárosi Sörfesztivál. A Kisvárda 2-1-re nyert az MTK Budapest vendégeként. Molnár Róbert vagyok. Kitüntetést és jutalmat javasol a miniszterelnök a paksi védekezésben résztvevőknek. Magyar Péter a Facebook oldalán szombaton közzétett bejegyzésében úgy fogalmazott: Magyarország hálás a sikeres paksi védekezésben résztvevő munkásoknak és szakembereknek. Azt javasolja a kormánynak, hogy minden résztvevő kapjon kitüntetést és jutalmat az október 23-ai nemzeti ünnepen, tette hozzá. Magyar Péter miniszterelnök augusztus 29-én jelentette be, hogy 2 héttel a határidő előtt, 17 nap alatt 43 000 köbméter kő felhasználásával elkészül az első ütem Paksnál. Összeért a fenék küszöb a Duna teljes szélességében. Ma este zárul a főváros egyik legnépszerűbb gasztronómiai rendezvénye, a 10. Belvárosi Sörfesztivál. A Szabadság téren zajló jubileumi eseményen több mint 250 féle hazai és nemzetközi kézműves sör különlegességet kóstolhattak meg a látogatók. A szervezők tájékoztatása szerint a záró napon is kitelepült food truckek és koncertek várják a sörkedvelőket. Az ingyenesen látogatható rendezvényre a hétvége folyamán 10 000-ek látogattak ki a belvárosba. A programok egészen késő estig tartanak a Szabadság téren. A Budapesti Közlekedési Központ és a Budapesti Rendőrfőkapitányság közösen folytatja a fővárosi járatok biztonsági ellenőrzését. Az augusztusi sikeres akciók után a hatóságok szeptemberben is kiemelten figyelnek a villamos vonalak rendjére. A rendőrök és a jegyellenőrök nem csak az utazási jogosultságot, hanem a közösségi együttélés szabályait is vizsgálják. Az ellenőrzések célja az utasok biztonságérzetének növelése és a jogsértések kiszűrése. A közösségen belüli összefogást, a jobb oldal önvizsgálatának és újraszervezésének fontosságát, valamint a nemzeti érzelmű civilek feladatait hangsúlyozták a Ne féljetek 2.0 című tüntetés felszólalói tegnap este a budapesti Kossuth téren. Renge Zsolt, a Fidesz fővárosi képviselője arról beszélt, az elmúlt időszakban számos a jogállamiságot érintő aggályos esemény történt. A kormányt egyebek mellett gyűlöletkeltéssel, úszítással, visszamenőleges hatályú jogalkotással és választójog korlátozásával vádolta. Folytatódik a mentés Nepál és Tibet villámárvíz sújtotta területein. A napokban 9 nappal a világot megrázó természeti katasztrófa után 2 munkást mentettek ki élve egy alagútból, most pedig a New York Times hozott nyilvánosságra egy felvételt arról, hogy egy 10 napja a romok alatt rekedt nőt emeltek ki élve egy félig betemetett házból. A pusztító áradás, amit egy magas hegyi gleccser leszakadó darabja okozott, augusztus 26-án tarolta le az érintett területeken húzódó völgyet. A friss adatok szerint jelenleg több mint 1000 hivatalosan jegyzett halottat számolnak, és közel 5000 embert még mindig keresnek, köztük magyarokat is. A Kisvárda 2-1-re nyert az MTK Budapest vendégeként a labdarúgó NB1 hetedik fordulójának első szombati mérkőzésén. A kékfehérek több mint 5 év, 2 döntetlen és 3 győzelem után kaptak ki otthon a Kisvárdától, amely 4 nyeretlen bajnoki találkozót követően győzött újra az élvonalban. Hétfőn derült, napos idő várható fátyol felhőkkel, azonban a nap második felében gomoly felhők is képződhetnek, de csapadék ezekből sem várható. A déli szelet főképp a Dunától nyugatra kísérhetik élénk lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 25 és 32 fok között alakul. A magasabb értékeket nyugaton mérhetjük.
2: Most pedig jönnek a közlekedés hírei itt a Sláger FM-en. Lassulással találkozhatnak a Budaörsi úton autózók, avagy az Alkotás utcában és a Margit körút környékén járók is. Számoljanak arra, hogy több lehet az autós jelenleg a Kiskörúton, a Nagykörúton, a Rákóczi úton, többen vannak az Üllői úton, valamint a Hungária körúton is. Arról kaptam Krisztitől SMS-t, hogy az M3-ason a Budapest felé vezető oldalon 60 és Bak között erős a forgalom, lassulással találkozhatnak arra felé is az autósok. Neki köszönöm szépen az infókat. 0630303095-8-as, amit telefon és SMS számunk. Lezárták a hétvégére a pesti alsórakpartot az Erzsébet és a Margit híd között, átadták a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak most is. Le van zárva a félútpálya a második kerületben, a Szép Juhászné úton, a Budakeszi útnál a vízvezeték javítása miatt. Jelenleg a forgalom csak egy sávon váltakozva haladhat. Le van zárva a 18. kerületi Margóti-Vadar utca, a Kele utca és a Cifra-György utca között, a Szélmalom utca, a Városház utca és a Kis István utca között, és le van zárva a Makói utca is rendezvény miatt egészen este 11 óráig.
9: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: 5 múlt, Hellói Karakas Balázs vagyok. Hogyha tudnák, hogy holnap vége a világnak, vajon kivel töltenék el az utolsó estét? A most következő dalnak az alapötlete ennek a kereséséből indult. Ne várjunk a tökéletes pillanatra, csak éljünk. Jön Miley,

0: Kelly és a 80-as évek egyik zseniális zenéje a The Locomotion. Csodaszép vasárnap délutánt kívánok itt a Sláger FM, és természetesen mindjárt itt lesz Bruno Mars is, de még előtte az izgalmas programokra is rátérünk, ugyanis a kulturális örökség napját tartják majd Visegrádon. Szeptember 19-én 10 órától hívják a látogatókat a város kevésbé ismert történeteinek és értékeinek a felfedezésére. A program különösen azokat akarja megszólítani, akik a Fellegváron és a megszokott látnivalókon túl Visegrád rejtettebb múltjára is kíváncsiak. Simán jó kiinduló pont lehet ez szerintem egy egész napos dunakanyari kiránduláshoz, amit aztán egy kis városi sétával, múzeumlátogatással vagy éppen egy tökéletes panorámás túrával is ki tudnak egészíteni. Jó szórakozást kívánok hozzá! Kivel mással, mint a zseniális Bruno Marszal, évek teltek el, hogy a fickó ismét visszatért a popzenébe, és persze, hogy rögtön a sikerlisták élén találta magát. Bruno Mars, I Just Might!
1: A legnagyobb slágerek változatosan csak a Sláger FM.

0: A Jacko, Remember the Time, ez itt a Sláger FM hatalmas nagy dilemmákkal is akár a mai délutánra. Sokan emlékszünk mondjuk kamaszkorunkból, vagy fiatalkorunkból, hogy milyen is volt az a dilemma az első randi előtt, hogy vajon tetszeni fogok-e neki, a másik félnek. Na, Olivia Dean szerint ezt néha érdemes megfordítani, és inkább azt megkérdezni, hogy ő tetszik-e nekünk? Ezt a dalt azoknak szánta önbizalom löketnek, akik hajlamosak elfelejteni, hogy bizony, ők is fontosak az életben. Olivia Dean-től a So Easy to Fall in Love. Előtte nézzük, milyen idő lesz. Holnap túlnyomóan napos idő várható Budapesten, enyhe fátyol felhőzettel, legfeljebb késő délután este jelenhet meg több felhő az égen, de nem valószínű, hogy ebből eső kialakulhatna. A déli szél viszont megélénkülhet, hajnalban 11 fokra hűl le a hőmérséklet, úgyhogy jó hűvös lesz, ha valakihez beszorult a meleg, most érdemes szellőztetni. Napközben viszont visszatér a 25-26 fokos, kellemes késő nyárias idő. Kedre javarészt visszatér már a kánikula, hát aznap azért Budapestre is befűtenek, hiszen akár 29 fok is lehet, a legmelegebb majd szerdán valószínű. Aznap 33 fokkal tetőzik a hőmérséklet, és utána bye-bye nyár! Hozom a közlekedési híreket, korábban arról kaptam jelzéseket, hogy többen indultak meg Budapest felé az M3-as autópályán, és többen szóltak arról, hogy a 60 és a Bak közötti szakaszon a terelésben az erős forgalom némi lassulást okozott, úgyhogy készüljenek arra, hogy ott bizony nagyobb lehet a menetidő. Még vételkörzetünkben az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is dolgoznak az útépítők, ez azzal jár, hogy le van zárva a félútpálya, és azért a napközbeni időszakban lehet arrafelé torlódásra készülni. Budapesten fontos, le van zárva a pesti alsórakpart, az Erzsébet és a Margit híd között jelenleg is, most a gyalogosok és a kerékpárosok élvezhetik eme terület használati jogát. A Nagykovácsi úton a Feketefej utca és a Nagyrét utca között szakaszos most a forgalom jelzőlámpás irányítás mellett egy sávon váltakozva halad, burkolatjavítás miatt egészen este 9 óráig. Lezárták Budafokon a Városház tér belső területét rendezvény miatt, a forgalom egy sávon váltakozva halad a második kerületben a Törökvész úton, a Pusztaszeri út közelében, mert vízvezetéket javítanak, a Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál csatornajavítás miatt van lezárva a külső sáv.
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

egy jó dal Markin Borttól, a Belong Together szólt itt a Sláger FM-en. Egyre közelebb a 6 óra, úgyhogy ezzel én már a búcsúzom. Köszönöm szépen az elmúlt 6 órás megtisztelő figyelmet. Este 6-tól rajtol a slágerlista Kovács Áronnal is, Kisóval, na meg a jó sztorikkal és a jó zenékkel, úgy, ahogy azt megszokhattuk vasárnap este 6 óra után. Avicii-val búcsúzom, azzal a zenével, aminek az egyik legismertebb sora már azelőtt megvolt, hogy maga a dal megszületett volna. Aloha Black a Wake Me Up When It's All Over ötletével érkezett meg Avicii-hez és egy gitároshoz, akik néhány óra alatt össze is pattintottak egy újabb világslágert. Ezzel búcsúzom, jön Avicii, Aloha Black és a Wake Me Up. Karakas Balázs kicsekkol, jövő hét szombaton ismételten együtt rádiózhatunk.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1. Sláger FM Veszprém. Reklám. Hétköznapi példaképek, nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este 7:30-tól. Kende Hoffer Krisztina műsora a Sláger FM-en és az Instagramon.
1: Vendégeim olyan sikeres emberek, akik itthon érték el az úgynevezett amerikai álmot. Akik példaképek, és akik utat mutathatnak a hétköznapokban bármelyikünk számára.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik, legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg, teljesíteni a küldetést.
2: Runner futár, az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
3: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
4: A Budapest Motorsnál a kimagasló BMW-s vezetési élmény már az autóvásárlás előtt elkezdődik. Ügyfeleink már 15 éve tudják, hogy nálunk első az élmény. Kedves mosoly a recepción, lenyűgöző BMW és mini modellek, autórajongó és szakértő kollégák, finom kávé beszélgetés közben, minden érzékszervre ható tesztvezetés, izgalmas rendezvények. Budapest Motors. Hivatalos BMW márka kereskedés. Budapest, Szentendrei út 63.
5: Az alvászavarok láthatatlan veszélyt jelentenek. Horkolás, légzés, kimaradás, nappali fáradtság. A környezeted vagy te is érintett lehetsz. A Somno Center alvászavar központok szakértői csapata készen áll, hogy segítsen. Jelentkezz be még ma somnocenter.hu, a minőségi és a pihentető alvás szakértője.
6: Próbálja ki a Sláger FM prémiumot és élvezze zavartalanul a Sláger FM reklámmentes csatornáját. Visszahallgatás funkcióval. Most egy hónapig ingyen.
7: Igen, az autóban is a Sláger FM-et hallgatom.
0: A Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Sláger FM. Sláger FM. Köszönjük. A reklám után.

0: Átfogó klimatizálási programot indít a MÁV csoport. Siófokon volt a legtöbb lopás és közterületi bűncselekmény a balatoni települések közül. Törpe Szamarával indult Balaton körüli túrára egy 17 éves lány. Üdvözlöm Önöket, Szendőf Bori vagyok. Átfogó klimatizálási programot indít a MÁV csoport. Idén 50, jövő nyárig pedig további 300 munkahelyi helyiségbe szerelnek klímát. Ősszel megkezdik a régi mozdonyok és hévek vezetőfülkéinek klimatizálását is, jelentette be Hegyi Zsolt vezérigazgató. Tájékoztatása szerint a klíma nélküli vezetőfülkékben extrém hőség idején akár 50-60 fok is lehet. A programmal a dolgozók egészségét védenék és munkakörülményeit javítanák. A régi járművek még 3-5 évig biztosan forgalomban maradnak, ezért az új szerelvények érkezéséig is szükség van a fejlesztésekre. Siófokon volt a legtöbb lopás és közterületi bűncselekmény a vizsgált balatoni települések közül júniusban és júliusban, írja az Index a rendőrség bűnügyi térképe alapján. A közterületi esetek elsősorban a parthoz közeli utcákban, a garázdaságok pedig a belvárosban és a szórakozóhelyek környékén összpontosultak. Balatonfüreden kevesebb közterületi bűncselekményt, Fonyódon pedig kevesebb garázdaságot jeleztek az adatok. Az összehasonlításnál ugyanakkor fontos, hogy a térkép 100 000 lakosra vetített mutatókat közöl, miközben a nyári turistaforgalom jelentősen megnöveli a településeken tartózkodók számát. A balatoni vármegyék országos összevetésben nem tartoznak a legmagasabb bűnözési mutatójú térségek közé. Törpe Szamarával indult Balaton körüli túrára egy 17 éves lány, hogy az állatvédelemre és a felelős állattartásra hívja fel a figyelmet. Koszonics Bettina és Foki augusztus 24-én vágtak neki a tervek szerint egy hónapos túrának. Naponta 5-10 kilométert sétálnak, a Szamarat szükség esetén lószállítóval viszik tovább a biztonsága érdekében. Bettinát az édesapja és szamármentő alapítványuk segíti az úton. Állomásaikon, iskolákban előadásokat is tartanak arról, milyen felelősséggel jár egy állat gondozása. A fiatal külön hangsúlyozta, senki ne vásároljon Szamarat pusztán azért, mert megteszik a gyerekének, hiszen az állatról hosszú éveken át kell gondoskodni. Egy hónapra bűnügyi felügyelet alá helyezték a halálos siófoki baleset 18 éves gyanúsítottját. A fiatal a gyanú szerint augusztus 11-én a 40-es sebességkorlátozás ellenére akár óránként 100 kilométerrel is haladhatott. Autójával elütött egy szabályosan közlekedő elektromos kerékpárost, aki a helyszínen meghalt. A gépkocsi ezután egy oszlopnak csapódott és felborult, 4 utasa pedig megsérült. A bíróság a szökés veszélye miatt nyomkövető használatát írta elő a gyanúsítottnak. Az ügyészség letartóztatást indítványozott, ezért fellebbezett a végzés ellen. Az ügyben a kaposvári törvényszék dönt másodfokon. Kiállításokkal és fotótörténeti foglalkozásokkal ünneplik Veszprémben a fényképezés születésének 200. évfordulóját. A Nemzetközi Fotó 200 program sorozathoz a Művészetek Háza Veszprém is csatlakozott. A Várnegyedben, a Dubnicai Palodában Kis Kuntner Árpád fekete-fehér felvételeiből nyílik tárlat, amely nagy előadók és kortárs alkotók szellemiségét idézi meg. Ugyanitt vasárnaptól Pilar Pedraza fotói kalauzolják a látogatókat a perui Andok egyik különleges rituális fesztiváljára. A limai születésű művész 11 éve dokumentálja az ünnepet. Szombaton a fotózás korai eljárásaival ismerkedhetnek az érdeklődők, és egy rendhagyó kémia órán is részt vehetnek. A kiállítások október elejéig látogathatók. A több mint 30 ország részvételével zajló nemzetközi programsorozat 2027. szeptemberének végéig tart. A veszprémi események részletei a foto200.hu oldalon találhatók.
1: Lezárták a félútpályát a második kerületben a Szépjuhászné úton a Budakeszi út közelében, mert vízvezetéket javítanak. A forgalom egy sávon váltakozva haladhat. Lezárják a 18. kerületi Margó-Tivadar utcát, a Kele utca és a Cifra-György utca között, a Szélmalom utcát a Városház utca és a Kis István között, valamint a Makói utcát rendezvény miatt ma este 11-ig. A Nagykovácsi úton a Fekete-Fej utca és a Nagyrét utca között szakaszosan a forgalom jelző lámpás irányítása mellett egy sávon váltakozva haladhat. Burkolatjavítás miatt ma este 9-ig. Sávlezárásra kell készülni a Csatárka utcában, a Kapi utca felé a Törökvész út előtt, mert itt is a vízvezetéket javítják. A Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál lezárták a külső sávot, mert a csatornát javítják itt is. Sávlezárásra kell készülni a harmadik kerületben, a Folyondár utcában, a Mátyáshegyi útnál, valamint az ötödik kerületben, a Petőfi téren, az Erzsébet híd előtt, mert itt is vízvezetéket javítanak, nagyon sok a csőtörés.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható állinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, minden nemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve.
3: És most folytatódik az Opel Valli slágerlista. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM.
4: Hello Los Angeles! Ez a hivatalos magyar slágerlista a Kereskedelmi Rádió összesítése alapján. Elérkeztünk a Top 20-hoz. Orsi a múltból az dalokat, a hétszárja pedig Freddie Mercury, aki 80 éves lenne. Folytatjuk az Opel Valli slágerlistát. Teddy Swims és a Door a 20.

0: Taylor Swift a 18., a Fate of Ophelia-val, Ed Sheeran Assisztemmel a 19., Orsi pedig azt hiszem, hogy jön valami dalal a múltból, én valami magyart hallgatnék. Jó, tehát valami olyat, ami olyan, mint ami Vegasban történik, az Vegasban marad, vagy valami ehhez hasonlót. Szóljon valami ilyesmiről.
1: Visszapillantó.
2: 2018-ban megyünk vissza az időben, ekkor jelent meg a Jetlag és EQ közös dal az, ami itt történik, itt is marad. A számos strandfesztivál egyik himnusza lett, így nem véletlenül van benne minden, ami egy jó balatoni nyárhoz kell. Buli, vízpart és egy kis, erről inkább ne beszéljünk másnap hangulat. A nyár ugyan véget ért, de egy utolsó balatoni bulit még tarthatunk. Jön a Jetlag és EQ közös dala, ami itt történik, itt is marad.

0: tetlegésekű, ami itt történik, itt is marad. Köszönjük szépen, érkezik a hét sztárja, Mama, Freddie Mercury! Rendkívül különleges hangja volt, ezt még a hozzá nem értő fülek is megállapíthatják. Annyira különleges, hogy osztrák, cseh és svéd tudósokból álló kutatócsoport 2016-ban tanulmányt készített róla.
1: Miért?
0: Azért ez már egy hang, nem? Hogy összeül egy kutatócsoport, hogy megfejtsenek. Arra jutottak, hogy Mercury hangszálai gyorsabban mozogtak, mint másoké. Míg a tipikus vibrátó 5,4 Hz és 6,9 Hz között van, Mercury-é 7,04 Hz volt, ha ez mond bárkinek. Bármit.
2: Nem.
0: Freddie Mercury közel 4 oktávot tudott kiénekelni. Ha! Azért a királyt nem tudta behozni, mert ugye tudjuk, hogy... Hát nem is 4 oktávval nyert a király, de Freddie-nek is volt védjegye, ha nem is a 4 oktáv, de a talp nélküli mikrofon. Nem egy sztáralűr volt, hanem a véletlenek köszönhető. Egy bulin ugyanis a mikrofon kicsúszott a talpból, ő pedig nem rakta vissza, hanem tovább énekelt egy ilyen, tudjátok, azzal a sima kis pálcikával. És akkor a közönség felordított, hogy de király vagy, Freddie, mekkora ötlet! Az megnézett, hogy micsoda. Hát, hogy ott állsz azzal a botta. Ez az! Ne rakjam vissza! Ne! És akkor így lett. Na.
1: Mondd, ezt most találtad ki?
0: Persze, így volt a Fast Boy. A Good Life-ja következik a 17-en.

0: drabjája a 15.
1: Nagyon jól mondtad.
0: Accent és a Don't Leave Kylie pedig a 16. Bele sem mentem az előadókba, mert úgyis belebotlanék. Na jöjjön Orsi, és hozzon valamit a múltból, valami olyat, ami mondjuk szóljon az álmokról, az álmodókról.
2: Visszapillantó.
3: A héten ünnepelte 29. születésnapját Jungkook, dél-koreai énekes, a BTS tagja. A BTS volt az első dél-koreai formáció, amely albumával az amerikai Billboard lista élére került, Jungkook pedig szólóban is hatalmas sikereket ért el. A következő dal a 2022-es katari labdarúgó világbajnokság hivatalos soundtrackjének része volt, és elő is adta élőben a nyitó ünnepségen. Jungkook és a Dreamers következik.

0: Köszönjük, Orsi! Gyunkok! Gyunkok! És a Dreamers, ezt hallottuk most.
1: Jól érzi magát?
0: Gyunk szakácsai, kérem szépen, hát igen. Érkezik a észtárja, Freddy Mama Mercury. 90-ben a Queen elnyerte a királynőtől a kiemelkedő munkásságért járó díjat, a zenekar mind a négy tagja megjelent a színpadon, hogy átvegyék a kitüntetés, ez volt Mercury utolsó megjelenése a közönség előtt. Lelkes bélyeggyűjtő volt, gyűjteményét világszerte bemutatták már, a világ első Freddyről készült szobrát 96. november 25-én mutatták be, Svájcban, Montreux-ben, több mint 3 méter magas és a Genfi tóra néz. Nézzétek meg ti is! Kurt Cobain megemlítette őt búcsúlevelében, és azt írta, hogy igazán irigyli Freddyt, amiért ilyen intenzíven tud jelen lenni a színpadokon. Majd fejbe lőtte magát. Jó, de Freddyhez képest, na, ha mindenki öngyilkos akarna lenni, aki nem olyan a színpadon, mint Freddy, akkor igazából egy nagy hullám.

0: Ray Dalton és a Blood Running a 12. helyen, Loy és a Get Lucky a 13. Orsi pedig jön és hoz valami régit, amiben mondjuk legyen egy kis rock, de szóljon modernül. Hát ilyen part is, mit szólsz hozzá? Meg egy ilyen rövidítés legyen a zenekar nevében, amit csak ők tudnak, és nem az LMBTQ.
1: Visszapillantó.
2: A napokban ünnepelte 51. születésnapját Red Foo, az LMFAO egyik tagja. A zene gyakorlatilag benne van a családi DNS-ben. Édesapja Barry Gordy, a legendás Motown Records alapítója, LMFAO-s társa, Sky Blue pedig az unoköccse. 2011-ben gyakorlatilag az egész világ a most következő dalra bulizott. LMFAO Party Rock Anthem.

0: Kaku és a Padrak Anthemet hallottuk.
1: Megint tévedsz.
0: De megvan, kialakítja közben a robotzsarut. Amíg hallgattuk a zenét, így kiderült, hogy az Amazon készülő sorozatában ugye újra forgatják a robotzsarut, ezt már mondtam a múlt héten. A szerepet Downton Abbey-ből ismert Dan Stevens kapta.
1: Na is.
0: Egyébként tök mindegy, hogy ki kapta, még a szeme se látszik. Egy száj látszik az egész csávóból. A robotzsaru az egy száj. Bárki lehet, aki nem herpeszes.
2: Tiltakozom.
0: Jó, tőlem akkor legyen herpeszes is, legyünk nyitottak. A 8 részes élőszereplős széria ismét Alex Murphy történetét meséli el, akiből halála után félig ember, félig géprendőr lesz. Ha ez esetleg nem lenne meg nektek, de igen. Nagyon vicces dolog történt velem a minap, úgyhogy úgy beszélek a robotzsaruról, mintha alapvetés lenne, miközben egy gimnazistáknak tartott kvízjátékban azt mondtam nekik ajánlásképpen, akartam egy modern filmet mutatni, valami nagyon science fiction, nagyon modern. És mondtam nekik, hogy tudjátok, hát láttátok, mint a Matrix. És így néznek rám. Mondom, nem láttátok a Matrixot? Nem. Mondom, tegye fel a kezét, aki látta a Matrixot. Gimnazisták? Senki. Hát mondom, ez nálam egy új film. Nem is ismeritek? Nem. Úgyhogy, ja, azt is lassan lehet újra forgatni. Drága barátaim. De egyelőre vissza a robotzsarura. A sorozat showrunnerje Peter Occo a producerek között ott van a fűrész és a démonok közt alkotója.
1: Már csak ez hiányzott.
0: Tehát egy valami igazi beteg elme is ezek szerint a James Wan. Mm-hmm. Eredeti 87-es film, két forgatókönyvírója szintén igent mondott a projektre. Premier dátum egyelőre nincsen, de a munkálatok már előre haladott állapotban vannak.
1: Akkor jó.
0: Annyira szeretném, ha a robotzsaru beleszeretne egy önvezető autóba.
1: Előfordul.
0: Ilyen szép nász lenne, nem?
1: Ne.
0: Na, ha már itt tartunk, akkor a Butterflies egy helyet javított. Martin Garrix a 11.

0: Alex, a 11. a Butterflies-al köszönjük szépen. Most már csak időjárás közlekedés és a legjobbak vannak hátra. A top 10 előtt egy picit megpihenünk, és folytatjuk az Opel-val is slágerlistát.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Felülvizsgálják a 35 éves autópálya koncesziót is. Vizsgálják a Paksi atomerőműnél kialakult kritikus helyzetet. Többen megsérültek, mikor egy busz és egy teherautó karambolozott. Molnár Róbert vagyok. A 35 éves autópálya koncesszió felülvizsgálata követi majd a dohány és kaszinó koncessziókét. Derül ki Magyar Péter Facebook bejegyzéséből. Ahogy vállaltuk, felszámoljuk a közpénz zabrálást a dohány és kaszinó koncesszióknál. Felkészül a 35 éves autópálya koncesszió lépésről lépésre, forintról forintra, írta a miniszterelnök rövid bejegyzésében. A miniszterelnök a csütörtöki kormány szóvivői tájékoztatón beszélt arról, hogy a dohány és kaszinó koncessziók területén radikális átalakítást tervez a kormány. Hozzátette, a részletekről várhatóan a jövő heti, vagy az azt követő kormányülés után már be tudnak számolni. A kormány teljes körű vizsgálatot rendelt el a Duna alacsony vízállása miatt a Paksi atomerőműnél kialakult kritikus helyzet feltárására. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint a vizsgálatnak ki kell térnie a korábbi kockázatok kezelésére, valamint az esetleges mulasztásokra is. A feladattal a gazdasági és energetikai minisztert bízták meg több társ tárca bevonásával. A jelentés elkészítésének határideje pedig 2026. szeptember 11-e. A fővárosi törvényszék jogellenesnek mondta ki a Magyar Állami Operaház 2024-es sztrájkja miatt elbocsátott dolgozók felmentését, és elrendelte 5 szakszervezeti tag visszahelyezését, elmaradt bérük kifizetését és kártérítést is megítélt. Az intézmény azonban fellebbez, így az ítélet nem jogerős. Az intézmény a felmondásokat hivatalosan az Erkel Színház bezárásával és pénzügyi nehézségekkel indokolta, ám a bírósági eljárás során ennek az ellenkezője derült ki. Az Operaház 2025-ben 2,1 milliárd forintos többlettel zárt, írja az Index. Svantek Anna Mária hegedű művész az egyik elbocsájtott szakszervezeti tag szerint a döntés hátterében inkább megtorlás állhatott. Ókovács Szilveszter igazgató személyes sértésként élhette meg a sztrájkot. Felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték a kálói idős otthon vezetőjét, mert többször pénzt vett le az egyik elhunyt lakóbank számlájáról, közölte a Budapest környéki törvényszék honlapján. A vádlott egy kálói idős otthon vezetőjeként megszerezte az egyik ott lakó 2024. április 1-én elhunyt idős ember bankkártyáját, amellyel tucatnyi jogosulatlan, meghatalmazás nélküli tranzakciót hajtott végre, így a sértett örökösének összesen közel 1,5 millió forintos kárt okozott. Hatan megsérültek, köztük annak a teherautónak a sofőrje is, aki lengyel turistákat szállító autóbusszal ütközött szombatra virradó éjjel Zala lövő közelében. A Zala vármegyei katasztrófavédelmi igazgatósága honlapján arról adott hírt, hogy a turistabusz és a pótkocsis teherautó a 86-os főúton Keménfa térségében ütközött össze hajnali 1 óra körül. A lengyel turistákat szállító buszon 53-an utaztak. A balesetben hatan könnyebben megsérültek, köztük a teherautó vezetője is. A Rédics irányából Körment felé tartó zarándokokat szállító autóbusz elgázolt egy az úttesten kóborló birkát, ezért félre kellett állnia. Az út szélére húzódott, a vészvillogóját használó járművet figyelmetlenségből későn észlelte egy magyar pótkocsis teherautó sofőrje, aki a szerelvénnyel nagy erővel nekiütközött a busznak. Hétfőn derült, napos idő várható fátyol felhőkkel, azonban a nap második felében gomoly felhők is képződhetnek, de csapadék ezekből sem várható. A déli szelet főképp a Dunától nyugatra kísérhetik élénk lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 25 és 32 fok között alakul. A Nagykovácsi úton a Feketefej utca és a Nagyrét utca között szakaszosan a forgalomi jelzőlámpás irányítása mellett egy sávon váltakozva haladhat, burkolatjavítás miatt ma este 9-ig. A 22. kerületben a Virág Benedek utcában a Pacsirta utcánál lezárták a félútpályát burkolatjavítás miatt. A forgalom egy sávon váltakozva halad a 2. kerületben a Törökvész úton a Pusztaszeri út közelében a Bég utcánál, mert vízvezetéket javítanak. Sáv lezárásra kell készülni a Csatárka utcában a Kapi utca felé a Vörösvész út előtt, mert itt is a vízvezetéket javítják. A Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál lezárták a külső sávot, mert a csatornát javítják itt is. Sávlezárásra kell készülni a 3. kerületben, a Folyondár utcában a Mátyáshegyi útnál, valamint az 5. kerületben a Petőfi téren az Erzsébet híd előtt, mert itt is vízvezetéket javítanak, nagyon sok a csőtörés. Vezessenek óvatosan, vigyázzanak magukra és a többi közlekedőre is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az adásban hallható álinterjúk fiktív történeteken alapulnak. A történetek szereplői kitalált alakok, mindennemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve. Folytatódik a vasárnapi visszaszámlálás itt a Sláger FM-en. Minden, amit szeretünk.
0: Los Angeles!
3: Mi?
0: Ez a hivatalos magyar slágerlista a kereskedelmi rádió összesítés alapján jön a top 10! És Freddie Mercury, Mama! Si hozza a dalokat a múltból, az Opel van és slágerlista pedig Taylor Swift-tel folytatódik, ez az Apple Light és a 10.

0: Estónia a 8. az Out of My Head-del, 9. helyen Sam Felt és Rosalind Heart Like Mine-ja szerepel, Orsi pedig nálam szerepel az élen, mert hogy a múltból hoz egy dalt, ami az AVS Viszlát nyara lesz, de inkább ezt mondja elő.
1: Visszapillantó.
2: Szeptember 4-én ünnepelte volna 35. születésnapját Siklósi Őrs, az AVS egykori frontembere. Még középiskolás barátaival alapította meg a zenekart 2006-ban, az országos ismertséget pedig 2018 hozta meg számukra. A Viszlát nyár című dallal megnyerték a dalt, majd Magyarországot képviselték a lisszaboni Eurovíziós Dalfesztiválon. Siklósi Őrsre emlékezünk a következő percekben. AVS, Viszlát nyár!

0: Kész Jósi, AVS is a viszlát nyára, egyébként nyilván W az a V, de hát magyaroknál ez nem számít.
1: Ez igaz.
0: Ez itt az Opel Wallis slágerlista, a Wallis is például dupla V, de sima V-vel mondom. Feltűnt?
2: Nem is.
0: Dupla V-nek írom a Wallis, de V-vel mondom. Ha, érkezik a hét szárja, Freddy Mama Mercury. De szerette Aretha Franklin és Jimi Hendrixet, ők voltak a kedvenc művészei. Brian May a Queen szólógitárosa, tudjátok, aggódott, hogy Freddie nem fogja tudni felénekelni a Show Must Go On-t, mert már nagyon beteg volt, járni is alig tudott. Végül Freddie erőt vett magán és hát ívott egyet, aztán nem tudom, még egy pángalaktikus gégepukkasztót és elsőre felénekelte a dalt.
3: Egészen fantasztikus.
0: 91. november 23-án tudatta a világgal közleményben, hogy AIDS-ben szenved, és másnap örökre elaludt. Két nappal később búcsúztatták, fekete koporsóját egyetlen szál vörös rózsa díszítette, útját Aretha Franklin dala kísérte, elamvasztották, és hamvainak pontos helyét a mai napig nem hozták nyilvánosságra. Tudjuk, indiai volt, szerintem a Ganges lett a vége. Freddynek, ha nem, akkor lehet, hogy valami szép hely. Nem akarta, hogy sírja az arándok helyé váljon, és a végakarátában valami olyat kért, amit a mai napig nem tudjuk, hogy mi volt. Cameron és a B-Mind közben, Freddytől elbúcsúzván, a hetedik.

0: Shakira és a Burna Boy Dajdaja az ötödiket bírja, mármint helyben. Switch Disco, Rehab, Sam Felt, Sleep Tonight-ja pedig a hatodikat. Orsi, hoz valamit még ne a hétszárjától, de legalább akkora előadótól, mint Freddy volt.
1: Visszapillantó.
2: 42 évvel ezelőtt, 1984. szeptemberének elején Tina Turner először került szóló előadóként az amerikai Billboard Hot 100 élére. A What's Love Got To Do With It 3 héten át vezette a listát, és végül karrierje egyik legnagyobb slágere lett. Érdekesség, hogy a dalt korábban más előadóknak is felajánlották, mielőtt Tina Turnerhez került. Irány 1984, What's

0: To Do With It. Köszönjük szépen! Ez itt még mindig az Opelval is slágerlista, ahol 7 évvel Luke Perry halála után egy megható titkot árult el róla egykori kollégája Brian Austin Green. És hogy kikről beszélünk, ki az a Luke Perry? Hát ha a Matrixot nem láttátok, akkor azért ez magyarázatra szorul.
1: Igen.
0: A Beverly Hills 90210 sztárja mesélt arról, hogy Perry repülésekor mindig tartott néhány lufit a zsebében. Ha a síró gyereket látott a gépen, felfújt egyet, oda vitte neki, és így próbálta megnyugtatni. Ilyen cuki csávó volt. Green szerint Luke valóban ennyire kedves ember volt, és egyáltalán nem azért viselkedett így, hogy jó színben tüntesse fel magát. Éveken át, több mint 10 éven keresztül dolgoztak együtt egy sorozatban, Perry 2019-ben agyvérzés következtében hunyt el. Azóta meg kivisz lufit a gyerekeknek a repülőre. Vigyetek tik! Most már tudjátok, hogy ezzel lehet örömet okozni, akkor legyen ez, legyél olyan, mint Perry. Vigyél lufit repülőre. Hurts és a Purple Disco Machine Wonderful Life 25-je pedig a negyedik. Ez nem mellékes, csak úgy mondtam.
2: Való?

0: a Purple Disco Machine Wonderful Life 25-je a negyedik, és Orsi jön egy dallal, ami nem a Mama, de Freddy-től lesz.
1: Visszapillantó.
2: A héten ünnepelte volna 80. születésnapját a hét sztárja Freddie Mercury, hiszen 1946. szeptember 5-én született Zanzibáron, Farrokh Bulsara néven. Később a Queen frontembereként a rock történelem egyik legnagyobb alakjává vált. 1979-ben megyünk vissza az időben, a Don't Stop Me Now Freddie szerzeménye, és mára a Queen egyik legnagyobb közönség kedvence lett. Jön a Don't Stop Me Now itt

Don't Stop Me Now! Köszönjük szépen! Mekkora nóta, édes Istenem! Már csak a top 3 van hátra, lássuk, kik jutottak a top 10-be, illetve nem kell látni, majd én mondom, jo? 10. Taylor Swift és az Upline. Sam Felt és Rosalind Heart Like Mine-ja a 9. a héten. Nyolcadik Hipertónia és Henry Out of My Head-je. A Kamrádba bekerült Be Mine a 7. Hatodik a héten Switch Disco és Sam Felt Sleep Tonight-ja. Shakira fittelt egyet Burna Boy-jal az 5-ösön, a Die Die-jal. A Hurt és a Purple Disco Machine Wonderful Life 25-je a 4., ezt nemrég meg is hallgattuk.

0: a harmadik, a bronzérem, és akkor egy másik bronzérmes, Rupert Grint. Hát mert ő mindig a harmadik volt a Harry Potterban, tudjátok, a fiú, aki a barát.
1: Van ilyen.
0: De hát azért a Hermione meg a Harry Potter mindenkit jobban érdekel, de mindegy, mert 15 év után ismét Ron Weasley bőrébe bújik, ezúttal a Broadway-n.
1: Na csak.
0: 38 éves.
2: Hú, de megnőttek a gyerekek.
0: Olyan gyorsan felnőnek. 2027 februárjától 4 hónapon át szerepel a Harry Potter és az elátkozott gyermek című színpadi produkcióban. A történet 19 évvel az eredeti Harry Potter sztori után játszódik, amikor Ron és Hermione már házasok, és a lányuk a Roxfordba jár. Grint mindössze 11 éves volt, amikor először játszott a Ront, és azt mondja, a karakter azóta is része az életének. Hát nyilván megint ugyanazt csinálja.
3: Hát nyilván!
0: Na mindegy, Tom Felton szintén visszatért Draco Malfoyként, de a két egykori filmsztár sajnos nem lesz egyszerre soha színpadon.
3: Miért?
0: Ne feszegessük, hogy miért, itt van helyette inkább az ezüstérmes Bibi Rixa és a Faithless New Religion-nyel.

0: téren Bibi Rixának és a Faithlessnek a második helyen, és akkor hát gyerekek, egy kis budi téma a végére.
1: Megkönnyebbültem.
0: WC papír, eldőlt végre, hogy melyik irány a helyes a felhelyezésnél. Több mint 100 éves vita végére tett pontot a WC papír eredeti szabadalma, mert hogy van feltalálója. Seth Wheeler 1891-es rajzán a papír szabad vége felülről a faltól kifele lóg! Tehát nem a fal mellett fut lefelé, hanem kifele lóg. Én például így használom.
1: Ügyes!
0: Már ha használom egyáltalán.
1: Ne, elég.
0: Bár a szabadalom szövege nem mondja ki, hogy csak így szabad használni, de a feltaláló egyértelműen ebben a helyzetben ábrázolta.
2: Nincs ennek ízlés.
0: Ráadásul higiénikusabb is lehet, mert itt kevesebbet kell tapogatni a falat és a tartót. Egyes felmérések szerint az amerikaiak 57%-a ösztönösen így teszi fel a tekercset. Talán mert tényleg így logikus. Na mindegy, tudom, a téma itt a végére, de ennyi volt már az Opel-val is lista. WC témában van-e valakinek hozzáfűzni valója?
2: Sajnos te ittad meg a nevét.
0: Mindig reménykedem, de mindig ugyanaz a vége. Viszont első Tóth Abigail, Accent és a Sugar Daddy. Úgyhogy gratulálunk Abigailnek, ennyi volt már az Opel-val is legelista. Csók, szevasztok!

0: héten pénteken 16 órakor jön a friss lágerlista Kovács Áronnal és Kisóval. Opel Wallis lágerlista. Csak a Sláger FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 103.1 Sláger FM Veszprém. Reklám. Hétköznapi példaképek nem hétköznapi történetei. Minden szerdán este 7:30-tól. Kende Hoffer Krisztina műsora a Sláger FM-en és az Instagramon.
1: Vendégeim olyan sikeres emberek, akik itthon érték el az úgynevezett amerikai álmot. Akik példaképek, és akik utat mutathatnak a hétköznapokban bármelyikünk számára.
2: Hőhullám, hangulatingadozás, éjszakai izzadás, alvászavar, hajhullás.
3: Elég! A változókor nem a vég. A tünetek enyhítésére szolgál a Mirobalan gyógynövénykomplexe a Feminess. Hormonmentes, természetes összetevőkkel készült étrendkiegészítő a tibeti gyógyászat elvei alapján. Találj rá a tibetikapszulák.hu-n, valamint a biobarát üzletekben és országszerte a bioboltokban. www.tibetikapszulák.hu. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. Fogyasztása nem helyettesíti a változatos, kiegyensúlyozott étrendet.
0: Vajon ki az a hős, aki emberfeletti erővel rendelkezik? Legyőz minden akadályt, hóban, sárban vagy izzasztó forróságban tör előre, aki előtt csak egyetlen cél lebeg. Teljesíteni a küldetést.
4: Runner futár. Az én hősöm.
0: Runner futár szolgálat. 061 20 30 100. Mert igenis szükség van hősökre. www.runnerkft.hu.
5: Egy utazás, ahol nem csak pihensz, hanem történelmet élsz át. Fedezd fel Egyiptom varázsát az Eti Magyarországgal. Hurghada, Makadi Bay és Sharm el-Sheikh. Tengerparti kikapcsolódás és az ókori világ csodái egy helyen. Piramisok, kultúra, élmények, nappal és este. Eti Magyarország. Több, mint nyaralás. Foglalás www.eti-utazás.hu.
6: Minden fában és virágban ott rejlik a csoda. Mi a Biolánál tudjuk ezt, ezért nap mint nap azon dolgozunk, hogy kezedbe adjuk a természet erejét. Biohatóanyagokkal, a föld energiáival szépítünk, dr. Gyovai Viola saját receptúrája alapján. Keresd arc- és testápoló termékeinket és fürdőkészítményeinket minden korosztály számára itt. www.biola.hu. Biola, a növények szépítő ereje tégelybe zárva.
0: Töltse le a Sláger FM alkalmazást, és csatlakozzon a rádiózás új dimenziójához.
7: Itthon? Persze, hogy a Sláger FM-et hallgatom.
8: A Sláger FM-et hallgatja.
9: Ha megkeresik telefonon vagy online,
0: kérjük, mondja el.
10: Sláger FM.
0: Sláger FM.
9: Köszönjük.
0: A reklám után.

0: Visszakerülnek a javítóintézetek a gyermekvédelmi rendszerbe. Jól szerepeltek a Veszprém megyei települések az országos rangsorban. Hasonmás találkozót rendeznek Bakony-Szent Ivánon. Köszöntöm Önöket, Szendő Fibori vagyok. Október 1-től visszakerül a javítóintézeti hálózat a gyermekvédelemhez. A törvény életbelépésével a rendvédelmi és büntetés végrehajtási szervek elvesztik a javítóintézetek operatív irányítását. A változás legfőképp azt, amint egy 300 fiatalkorút érinti, akik eddig büntetés végrehajtási környezetben voltak. A javítóintézeteknél elhelyezett fiatalkorúak oktatási kötelezettségeit pontosítják, hangsúlyt fektetve a köznevelésben való részvételre, a testi kényszer alkalmazásának szabályait pedig szigorítják. Új szabályozásként bevezetésre kerül a javítóintézeti tanács, mint szakmai és döntés előkészítő testület, melynek összetétele és működése részletesen szabályozott. A legfrissebb településindex alapján Veszprém megye települései az országos élmezőnyben végeztek. Veszprém a megyeszékhelyek között a második helyet szerezte meg 52 ponttal, egy helyet javítva 2014-hez képest. Balatonfüred a közepes nagyságú települések között első lett, Tihany pedig a kis települések rangsorában a harmadik helyen zárt. Nemesvámos ugyancsak kiemelkedően teljesített, a kis települések között a negyedik helyet szerezte meg, és 2014 óta 33 helyet javított. A többi város közül Ajka a 30., Pápa a 33., Várpalota pedig a 43. helyen áll a saját kategóriájában. Balaton-Almádia közepes települések között 9., Zirca 23., Sümeg a 34., Tapolca pedig a 40. helyen áll. Kiegyensúlyozott főszezon zárt a Bahart. A Balatoni Hajózási Társaság utasforgalma idén is elérte a 2 milliós szintet. Az augusztusi kánikula ugyan átrendezte az utazási szokásokat, így a napközbeni személyhajók forgalma 5%-kal csökkent. A hűvösebb esti órákban induló programhajók viszont rendre megteltek, a kompok forgalma pedig tovább nőtt. A kompokkal utazó járművek száma 2, a bicikliseké 4%-kal emelkedett a tavalyihoz képest. A legerősebb nap augusztus 22-e volt, amikor közel 19 000 utast szállítottak a balatoni járatok. Egyre többen terveznek előre is, az előre megváltott jegyek aránya 26%-ra nőtt, a családi jegyekből pedig 180 000-et értékesítettek. A legnépszerűbb hajó idén a Füred katamarán volt, a hajózás pedig az utóidényben is folytatódik a Balatonon. Szeptember 26-án különleges találkozónak ad otthont Bakony-Szent Iván. Első alkalommal rendeznek hasonmás találkozót a településen. A szervezők mindegy 15 olyan vendéget várnak, akik ismert világsztárokra hasonlítanak. Ott lesz többek között Charles Bronson, Diana hercegnő vagy Johnny Depp magyar hasonmása. Angelina Jolie alteregója pedig online csatlakozik. A rendezvény ötletét az adta, hogy bár számos híresség hasonmás él Magyarországon, korábban még nem találkoztak egymással egy közös eseményen. A szervezők szerint a program nem csak a szórakoztatásról szól, hanem kapcsolatépítésre és tapasztalatcserére is lehetőséget biztosít. Szeptemberben 2 ingyenes, 5 próbapont szerző sportesemény várja a mozogni vágyókat Veszprémben. Szeptember 12-én rendezik meg a Valeo határok nélkül úszónapot a Veszprém sportuszodában, ahol minden korosztály találhat magának kihívást. A gyerekeket játékos feladatokkal, a felnőtteket úszó teljesítménnyel várják. Szeptember 27-én pedig első alkalommal rendezik meg a Veszprém Terepduatlon Fesztivált a kolostorok és kertek területén. A résztvevők több táv közül választhatnak, a maxi távot pedig váltóban is lehet teljesíteni. Mindkét program célja, hogy a sport és a mozgás örömét mindenki számára elérhetővé tegyék.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatlan

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Jelentős gondot okoznak a csőtörések Budapesten, és ingyenes egészségügyi tanácsadás indul a Szentendrei járásban. Pótlóbuszok szállítják az utasokat a H6-os hév vonalán. Ezek a Sláger FM hírei, Molnár Róbert vagyok. A kormány azon dolgozik, hogy az elszabaduló világpiaci árak mellett is hatékony és célzott segítséget tudjanak nyújtani az autósoknak, közölte a miniszterelnök szombaton Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, a stabil és működő állam alapja a beinduló gazdaság, az uniós források hatékony felhasználása, a külföldi és hazai beruházások egyensúlya és a versenyképes magyar KKV szektor. Kiemelte, az autósok segítéséhez olyan megoldásra van szükség, amely a védett árral ellentétben nem okoz benzinkészlethiányt, valamint nem kerül havonta több 10 milliárd forintba a költségvetésnek és ezzel a magyar adófizetőknek. A kormány főposztjában beszámolt arról, hogy Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterrel végigvették az új magyar bel- és külgazdaság irányait, és kitérnek a stabil energiaszektor megteremtéséhez szükséges feladatokra is. Mikor a legnagyobb szükség van a vízre, jellemzően akkor van a legtöbb probléma a vízszolgáltatásban, írja a 444.hu. Budapesten nyaranta rengeteg csőtörést jelentenek be, és sokszor a szemünk láttára tűnik el, vagy az utcán hömpölyög az értékes ivóvíz. A hiba jó részt az előregedett, régóta cserére váró vezetékekből ered, de az aszály miatt kiszáradt talajnak is része van benne. Badacsonyi Ákos, a Vízkoalíció vízügyi szakértője szerint több összetevője van annak, hogy nyaranta több csőtörést láthatunk. A talaj vízcsökkenése a talaj zsugorodásával, tömörödésével és egyenetlen süllyedésével, illetve talajmozgással is járhat, amelyek a földben futó vezetékeket is többletterhelésnek tehetik ki, ezért azok könnyebben törhetnek. Ingyenes és rendszeres egészségügyi tanácsadást indít az őszi szezonban a Szentendrei járás egészségfejlesztési irodája. A szeptember közepén startoló Szív Klub célja a szív- és érrendszeri megbetegedések hatékony megelőzése a térségben. A havi rendszerességgel megrendezett foglalkozásokon kardiológus szakorvosok és dietetikusok nyújtanak gyakorlati segítséget az érdeklődőknek. A résztvevők személyre szabott életmód tanácsadásokat kaphatnak a helyes táplálkozásról és a mindennapi testmozgás fontosságáról. Karbantartási munkálatok miatt pótlóbuszok szállítják az utasokat a H6-os hév vonalán. A vágányzár miatt a szerelvények nem közlekednek a Közvágóhíd és Pesterzsébet felső állomások közötti szakaszon. Az érintett vonalakon a hév szerelvények helyett H6-os jelzéssel ellátott pótlóbuszokkal utazhatnak a fővárosiak. A BKK Info felhívja a figyelmet, hogy a pótlóbuszok menetideje a közúti forgalomtól függően meghosszabbodhat a Soroksári úton. A korlátozás a teljes hétvége folyamán egészen a vasárnapi üzemzárásig érvényben marad a déli szakaszon. Nemzetközi körözés alatt álló magyar állampolgárt fogott el a szerb rendőrség Újvidéken, közölte a szerb belügyminisztérium szombaton. A 31 éves DT monogrammal azonosított férfit a szerb belügyminisztérium célzott körözésekkel foglalkozó egységének tagjai találták meg és vették őrizetbe. A férfi ellen a budapesti Interpol adott ki nemzetközi körözést kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt. A szerb belügyminisztérium közlése szerint ezekért akár 20 év szabadságvesztést is kaphat. A férfit az Újvidéki Felsőbíróság elé állítják. Hétfőn túlnyomóan napos időre számíthatunk, fátyol felhőkkel, legfeljebb késő délután, este, északon jelenhet meg több felhő az égen, de csapadék továbbra sem várható. Nyugaton, északnyugaton megélénkül a déli szél. Hajnalra 5 és 15 fok közé csökken a hőmérséklet, délután pedig 25-31 fokot mérhetünk.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek, változatlan

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Jutalmat kaphatnak a paksi védekezés résztvevői, kiürülnek a korsók, véget ér a Belvárosi Sörfesztivál. A Kisvárda 2-1-re nyert az MTK Budapest vendégeként. Molnár Róbert vagyok. Kitüntetést és jutalmat javasol a miniszterelnök a paksi védekezésben résztvevőknek. Magyar Péter a Facebook oldalán szombaton közzétett bejegyzésében úgy fogalmazott: Magyarország hálás a sikeres paksi védekezésben résztvevő munkásoknak és szakembereknek. Azt javasolja a kormánynak, hogy minden résztvevő kapjon kitüntetést és jutalmat az október 23-ai nemzeti ünnepen, tette hozzá. Magyar Péter miniszterelnök augusztus 29-én jelentette be, hogy 2 héttel a határidő előtt, 17 nap alatt 43 000 köbméter kő felhasználásával elkészül az első ütem Paksnál. Összeért a fenék küszöb a Duna teljes szélességében. Ma este zárul a főváros egyik legnépszerűbb gasztronómiai rendezvénye, a 10. Belvárosi Sörfesztivál. A Szabadság téren zajló jubileumi eseményen több mint 250 féle hazai és nemzetközi kézműves sörkülönlegességet kóstolhattak meg a látogatók. A szervezők tájékoztatása szerint a záró napon is kitelepült food truckek és koncertek várják a sörkedvelőket. Az ingyenesen látogatható rendezvényre a hétvége folyamán 10 000-ek látogattak ki a belvárosba. A programok egészen késő estig tartanak a Szabadság téren. A Budapesti Közlekedési Központ és a Budapesti Rendőrfőkapitányság közösen folytatja a fővárosi járatok biztonsági ellenőrzését. Az augusztusi sikeres akciók után a hatóságok szeptemberben is kiemelten figyelnek a villamos vonalak rendjére. A rendőrök és a jegyellenőrök nem csak az utazási jogosultságot, hanem a közösségi együttélés szabályait is vizsgálják. Az ellenőrzések célja az utasok biztonságérzetének növelése és a jogsértések kiszűrése. A közösségen belüli összefogást, a jobb oldal önvizsgálatának és újraszervezésének fontosságát, valamint a nemzeti érzelmű civilek feladatait hangsúlyozták a Ne féljetek 2.0 című tüntetés felszólalói tegnap este a Budapesti Kossuth téren. Renge Zsolt, a Fidesz fővárosi képviselője arról beszélt, az elmúlt időszakban számos a jogállamiságot érintő aggályos esemény történt. A kormányt egyebek mellett gyűlöletkeltéssel, úszítással, visszamenőleges hatályú jogalkotással és választójog korlátozásával vádolta. Folytatódik a mentés Nepál és Tibet villámárvíz sújtotta területein. A napokban 9 nappal a világot megrázó természeti katasztrófa után 2 munkást mentettek ki élve egy alagútból, most pedig a New York Times hozott nyilvánosságra egy felvételt arról, hogy egy 10 napja a romok alatt rekedt nőt emeltek ki élve egy félig betemetett házból. A pusztító áradás, amit egy magas hegyi gleccser leszakadó darabja okozott.
0: Most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan. 103.1 Sláger FM Veszprém. Sláger FM. Minden, amit szeretünk.
1: A Kisvárda 2-1-re nyert a MTK Budapest vendégeként a lottó rúgó 7. fordulójának első szombaton.

Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

a legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Elbocsátották a Fóti Gyermekotthon volt igazgatóját, ismét megrendezik az őszi bringás reggelit. Október elejéig közlekedik az Adria Intercity Budapest és Split között. Köszöntöm Önöket, Molnár Róbert vagyok. Elbocsátották Páger Pál Attilát, a Fóti Gyermekotthon volt igazgatóját, aki gyerekeket bántalmazhatott. Jelentette be Facebook oldalán Kátai Németh Vilmos, szociális és családügyi miniszter, a Csepel központú Budapest 9-es számú választókerület országgyűlési képviselője. Egyeztettem Lannert Judit miniszterasszonnyal, és azt a tájékoztatást kaptam, hogy a mai nappal azonnali hatállyal elküldték, mondta. Kátai Németh Vilmos azután jelentette be, hogy felmentették Págert, hogy Molnár Áron színművész aktivista arról posztolt, kiderítette, a Fóti Gyermekotthon egykori igazgatója egy csepeli általános iskolában helyezkedett el. Bartolomaiosz konstantinápolyi egyetemes pátriárka megnyitójával szombaton átadták a budapesti Fanarion ortodox keresztény központot. Beszédében a pátriárka háláját fejezte ki Magyarország nemes népének, megköszönve a magyar kormányoknak a hozzájárulást a páratlan mű létrehozásáért. Ez nem csupán nagy lelkű anyagi támogatást jelentett, hanem bizalmat, odaadást és együttműködést is, közölte. A magyarok neve ezzel aranybetűkkel íródott be a konstantinápolyi egyház történelmi évkönyveibe. Fogalmazott. Szeptember 16-án ismét megrendezik az őszi bringás reggeli eseményt, amelyet többek között az Asztórián, a Deák Ferenc téren és a Városligetben csíphetünk el. A résztvevő helyszínek frissítőkkel és péksüteményekkel várják a bringázókat. A program célja, hogy a kerékpárral közlekedők egy közös reggelivel és találkozással indítsák a napot. Az esemény sorozata Bringázza munkába kampány része, amelyet a Magyar Kerékpáros Klub hívott életre. Megújult környezetben fogadta a gyerekeket az új nevelési évben a 18. kerületi Építő utcai Cseperedő tagóvoda. Az intézményben kifestették a helyiségeket, korszerűsítették a mellékhelyiségeket, a csoportszobákat pedig klimatizálták. A bejáratot akadálymentesebbé tették, az új gyermekmosdót és tágasabb öltözőt is kialakították. A tetőtérben hamarosan egy oktatóközpont is elkészül. Az önkormányzat tájékoztatása szerint az intézmény a jövőben a szakmai utánpótlásban is szerepet kap. Idén a megszokottnál tovább, október elejéig közlekedik az Adria Intercity Budapest és Split között, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt ismertette, a járatokra eddig több mint 8400 foglalás érkezett, és az utószezonban is folyamatos az érdeklődés. Véleménye szerint az Adria IC évről évre megmutatja, hogy maga az út is lehet élmény. Az éjszakai utazásnak, a háló és vekvőhelyes kocsiknak sajátos hangulatuk van. További információ a MÁV csoport honlapján érhető el. Vádat emelt a Buda környéki járási ügyészség az ellen a férfi ellen, aki két évvel ezelőtt halálra gázolt egy gyalogost Tápió-Szentmártonban. A tragikus baleset idején a vádlott nem az út és látási viszonyoknak megfelelően vezette gépjárművét a település belterületén. Az elgázolt áldozat olyan súlyos belső sérüléseket szenvedett, hogy a kórházba szállítását követően életét vesztette. Az ügyészség halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt kérte a sofőr bíróság elé állítását. A vádirat szerint a hatóságok végrehajtandó fogházbüntetés kiszabását és járművezetéstől való eltiltást indítványoznak. Hétfőn túlnyomóan napos időre számíthatunk, fátyol felhőkkel, legfeljebb késő délután, este, északon jelenhet meg több felhő az égen, de csapadék továbbra sem várható. Nyugaton, északnyugaton megélénkül a déli szél. Hajnalra 5 és 15 fok közé csökken a hőmérséklet, délután pedig 25-31 fokot mérhetünk.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: Verandám az ablak előtt, ahogy minden egyes hétfő délelőtt.
1: Hallgatóink tudják, a legnagyobb slágerek a Sláger FM-en szólnak.
2: Itt tényleg a kedvenc.

0: Jelentős átalakítást tervez a kormány a dohány és kaszinó koncessziók rendszerében is. A miniszterelnök szerint első körben akár a jelenlegi koncessziós szerződések felmondása vagy megszüntetése is szóba kerülhet, de erről egyelőre nincs végleges döntés. A dohánykereskedelem esetében a miniszterelnök személy szerint a teljes államosítást támogatná, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ez még nem elfogadott kormányzati álláspont. A kabinet célja, hogy a változtatásokból származó többletbevétel részben közvetlenül az egészségügy finanszírozását erősítse, miközben az adófizetőket ne érje veszteség. Átfogó vizsgálatot indít a kormány annak feltárására, hogy miért húzódnak el egyes büntető eljárások. Magyar Péter szerint a cél olyan jogszabályi, szervezeti és finanszírozási változtatások előkészítése, amelyek gyorsíthatják a nyomozásokat, az ügyészségi eljárásokat és a bírósági szakaszt. Kiemelte ugyanakkor, hogy a gyorsítás nem járhat a hatóságok függetlenségének, a tisztességes eljárásnak vagy a jogorvoslathoz való jognak a korlátozásával. A kormány különösen bonyolult gazdasági, korrupciós és vagyonelleni bűncselekmények gyorsabb és hatékonyabb feltárásához kíván több eszközt biztosítani. Szeptember 1-től teljesen új kuratórium irányítja a Színház és Filmművészeti Egyetemet fenntartó alapítványt. Lannert Judit oktatás és gyermekügyi miniszter a korábbi testület valamennyi tagját lecserélte, így Vinyászki Attila is távozott az alapítvány vezetéséből. Az új kuratórium elnöke Kovács András Bálint filmesztéta és egyetemi tanár lett. A testületben többek között Upor László is helyet kapott. A változtatásra egy júliusi jogszabály adott lehetőséget, amely az alapítói jogokat az oktatási miniszterhez telepítette. Az SFE körül korábban vita alakult ki arról is, kik jelölhessék az új kuratórium tagjait. Hatályon kívül helyezte a kúria azt a 2025-ös ítéletet, amely felmentette a Magyar Képzőművészeti Egyetem egyik volt hallgatóját a szexuális kényszerítés vádja alól. A legfelsőbb bírói fórum szerint az elsőfokú ítéletben megállapított tényállás alapján akár szexuális erőszak büntette is megállapítható lehet, ezért új eljárást kell lefolytatni. A döntés nem azt jelenti, hogy a férfit bűnösnek mondták volna ki. Az ügy egy 2022-es kollégiumi esethez kapcsolódik, amely miatt később több száz hallgató tiltakozott, az egyetem pedig saját belső vizsgálatot is indított. Karbantartás miatt rövidített útvonalon közlekedik a H6-os hév, holnap és holnap után, valamint szeptember 26-án és 27-én is, ezt közölte a BKK. Ezeken a hétvégéken a szerelvények csak a Közvágó híd és Pesterzsébet felső közötti szakaszon járnak. A kimaradó útvonalon H6-os jelzésű pótlóbuszok közlekednek, emellett a 224-es autóbusz is alternatív eljutási lehetőséget biztosít. A közlekedési központ azt javasolja az utasoknak, hogy indulás előtt ellenőrizzék az aktuális menetrendet. Egészségnapot tartanak szeptember 26-án Újpesten az Újpesti Futó és Kerékpáros Fesztivállal egy időben. A programnak a Karinti Frigyes magyar-angol két tanítási nyelvű általános iskola ad otthont reggel 8 és délután 2 között. A résztvevők többek között vércukor, vérnyomás és koleszterin szintmérésen is részt vehetnek.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek vált

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Szépművészeti Múzeumban rengeteg állandó kiállítás és különleges kiállítás várja önöket, amelyeket bármikor megnézhetnek. Például a Klasszikus Ókor című kiállításon az antik gyűjtemény egy klasszikus antik hagyomány bemutatásán alapul. Középpontjában a görög, az etrux és a római kultúra áll, tágabban pedig a földközi tenger medencéje, a Mediterráneum, amelynek ókori világát három részben, három különböző szempontból közelítették meg. Az van Hellás, Itália és Róma, az európai művészet három ókori útja. Ebben a teremben a klasszikus ókor három legfontosabb művészeti hagyománya elevenedik meg. Bár az ókor jelentős részében nem létezett önálló fogalom a művészetre, a kiállított darabok legtöbbje pedig eredetileg használati tárgy volt, a későbbi korok művészeti alkotásaként tekintettek rájuk, állandó párbeszédet folytattak az antikvitással, akkor is, ha tökéletesnek tartották, és akkor is, ha elavult hagyománynak. Aztán ott a Kultúrák Uniója, az ókori Mediterráneum. Ebben a részben az ókori Mediterráneum kultúráinak néhány jellemző vonását mutatják be földrajzi, történet és tematikus szempontok szerint, valamint áttekintést adnak két fontos műfaj, a görög figurális vázafestészet és a római portréművészet történéseiről. Aztán három istenhez kapcsolódó fogalmak a mai emberek életét is elemi módon meghatározzák, Eros, Dionysus és Thanatos. Az ott látható tárgyak a klasszikus ókori kultúra olyan elemeit vonultatják fel, amelynek a mai élő emberek számára is érvényes mondanivalót hordoznak, és az antik gyűjtemény kiállítás más múzeumokból kölcsönkapott műtárgyakkal is gazdagodott egyebek közt. Az antik minták továbbélését pedig az ókori tárgyak között itt-ott felbukkanó hamisítványok is tanúsítják. A kiállítás mindezekkel együtt inkább böngészésre, mint sem végig olvasásra szánják maguk az alkotók. Irány tehát, kedves hallgatóink, a Szépművészeti Múzeum és a Klasszikus Ókor című fantasztikus állandó kiállítás.
0: Programajánlót hallottak.
2: Jelentős átalakítást tervez a kormány a dohány és kaszinó koncessziók rendszerében is. A miniszterelnök szerint első körben akár a jelenlegi koncessziós szerződések felmondása vagy megszüntetése is szóba kerülhet, de erről egyelőre nincs végleges döntés. A dohánykereskedelem esetében a miniszterelnök személy szerint a teljes államosítást támogatná, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ez még nem elfogadott kormányzati álláspont. A kabinet célja, hogy a változtatásokból származó többletbevétel részben közvetlenül az egészségügy finanszírozását erősítse, miközben az adófizetőket ne érje veszteség. Átfogó vizsgálatot indít a kormány annak feltárására, hogy miért húzódnak el egyes büntető eljárások. Magyar Péter szerint a cél olyan jogszabályi, szervezeti és finanszírozási változtatások előkészítése, amelyek gyorsíthatják a nyomozásokat, az ügyészségi eljárásokat és a bírósági szakaszt. Kiemelte ugyanakkor, hogy a gyorsítás nem járhat a hatóságok függetlenségének, a tisztességes eljárásnak vagy a jogorvoslathoz való jognak a korlátozásával. A kormány különösen bonyolult gazdasági, korrupciós és vagyonelleni bűncselekmények gyorsabb és hatékonyabb feltárásához kíván több eszközt biztosítani. Szeptember 1-től teljesen új kuratórium irányítja a Színház és Filmművészeti Egyetemet fenntartó alapítványt. Lannert Judit oktatás és gyermekügyi miniszter a korábbi testület valamennyi tagját lecserélte, így Vindjászki Attila is távozott az alapítvány vezetéséből. Az új kuratórium elnöke Kovács András Bálint filmesztéta és egyetemi tanár lett. A testületben többek között Upor László is helyet kapott. A változtatásra egy júliusi jogszabály adott lehetőséget, amely az alapítói jogokat az oktatási miniszterhez telepítette. Az SFE körül korábban vita alakult ki arról is, kik jelölhessék az új kuratórium tagjait. Hatályon kívül helyezte a kúria azt a 2025-ös ítéletet, amely felmentette a Magyar Képzőművészeti Egyetem egyik volt hallgatóját a szexuális kényszerítés vádja alól. A legfelsőbb bírói fórum szerint az elsőfokú ítéletben megállapított tényállás alapján akár szexuális erőszak büntette is megállapítható lehet, ezért új eljárást kell lefolytatni. A döntés nem azt jelenti, hogy a férfit bűnösnek mondták volna ki. Az ügy egy 2022-es kollégiumi esethez kapcsolódik, amely miatt később több száz hallgató tiltakozott, az egyetem pedig saját belső vizsgálatot is indított. Karbantartás miatt rövidített útvonalon közlekedik a H6-os hév. holnap és holnap után, valamint szeptember 26-án és 27-én is, ezt közölte a BKK. Ezeken a hétvégéken a szerelvények csak a Közvágóhíd és Pesterzsébet felső közötti szakaszon járnak. A kimaradó útvonalon H6-os jelzésű pótlóbuszok közlekednek, emellett a 224-es autóbusz is alternatív eljutási lehetőséget biztosít. A közlekedési központ azt javasolja az utasoknak, hogy indulás előtt ellenőrizzék az aktuális menetrendet. Egészségnapot tartanak szeptember 26-án Újpesten az Újpesti Futó és Kerékpáros Fesztivállal egy időben. A programnak a Karinti Frigyes magyar-angol két tanítási nyelvű általános iskola ad otthont reggel 8 és délután 2 között. A résztvevők többek között vércukor, vérnyomás és koleszterin szintmérésen is részt vehetnek.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: reklámajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, hallottak már arról, hogy az orvos felírja terápiás céllal azt, hogy menjenek kiállításokat nézni, akármilyen múzeumba, akármilyen kiállítás. De ha egy gyógyító kiállításról van szó, ami kifejezetten ebből a célból jött létre, az még inkább különleges. A Hagyományok Házában egészen ez év november 29-ig látható egy fantasztikus kiállítás, Tulipán és Zsája, kertek, korok, népművészet címmel, és hát van egy alcíme is ennek a kiállításnak, hogy Gyógyító Múzeum és Gyógyító Kiállítás. Virág a kertben, virág a hímzésen, virág az emlékezetben. A magyar népművészet minden szirmában ott rejlik a természet és a kultúrák találkozása. Képzeljük el, hogy félrevonulunk a természet egy nyugodt szegletébe, egy kertbe, ahol már nem a társadalom zaja diktálja a gondolatainkat. Ebben a békés, figyelmes csendben a test megnyugszik, a lélek kisimul. Ahogy elmerülünk ebben a jelenlétben, az idő fogalma lassan értelmét veszti. Ekkor nem csak szemléljük a természetet, hanem a részévé válunk. Ez a természetes, a modern ember számára ritka, mégis mélyen ismerős állapot, a teljes belefeledkezés, a flow. Volt egy nagyon-nagyon híres francia, svájci filozófus, aki azt mondta, vissza a természethez. Jelszava a felvilágosodás kritikájaként született meg, aki úgy vélte, hogy a civilizáció fejlődése eltávolította az embert eredeti természetes állapotától, amelyben még erkölcsösebb, szabadabb és hát boldogabb is volt. Szerint a természet nem csak menedék, hanem az ember erkölcsi megtisztulásának forrása is. Viszonya a növényekhez, természethez mélyen romantikus, sok művében megjelenik a növénygyűjtés szeretete, például amikor botanikai sétákat tesz, és ezek során harmóniát, nyugalmat talál. Számára a természethez való visszatérés egyfajta lelki és erkölcsi újjászületést jelentett. Hát, ajánlom szívből mindenkinek, kedves hallgatóink, Hagyományok Háza, Kallós Zoltán kiállítótér, november 29-ig bármikor megnézhetik. Szívből ajánljuk.
0: Programajánlót hallottak.
2: Jelentős átalakítást tervez a kormány a dohány és kaszinó koncesziók rendszerében is. A miniszterelnök szerint első körben akár a jelenlegi koncessziós szerződések felmondása vagy megszüntetése is szóba kerülhet, de erről egyelőre nincs végleges döntés. A dohánykereskedelem esetében a miniszterelnök személy szerint a teljes államosítást támogatná, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ez még nem elfogadott kormányzati álláspont. A kabinet célja, hogy a változtatásokból származó többletbevétel részben közvetlenül az egészségügy finanszírozását erősítse, miközben az adófizetőket ne érje veszteség. Átfogó vizsgálatot indít a kormány annak feltárására, hogy miért húzódnak el egyes büntető eljárások. Magyar Péter szerint a cél olyan jogszabályi, szervezeti és finanszírozási változtatások előkészítése, amelyek gyorsíthatják a nyomozásokat, az ügyészségi eljárásokat és a bírósági szakaszt. Kiemelte ugyanakkor, hogy a gyorsítás nem járhat a hatóságok függetlenségének, a tisztességes eljárásnak vagy a jogorvoslathoz való jognak a korlátozásával. A kormány különösen bonyolult gazdasági, korrupciós és vagyonelleni bűncselekmények gyorsabb és hatékonyabb feltárásához kíván több eszközt biztosítani. Szeptember 1-től teljesen új kuratórium irányítja a Színház és Filmművészeti Egyetemet fenntartó alapítványt. Lannert Judit oktatás és gyermekügyi miniszter a korábbi testület valamennyi tagját lecserélte, így Vinyászki Attila is távozott az alapítvány vezetéséből. Az új kuratórium elnöke Kovács András Bálint filmesztéta és egyetemi tanár lett. A testületben többek között Upor László is helyet kapott. A változtatásra egy júliusi jogszabály adott lehetőséget, amely az alapítói jogokat az oktatási miniszterhez telepítette. Az SFE körül korábban vita alakult ki arról is, kik jelölhessék az új kuratórium tagjait. Hatályon kívül helyezte a kúria azt a 2025-ös ítéletet, amely felmentette a Magyar Képzőművészeti Egyetem egyik volt hallgatóját a szexuális kényszerítés vádja alól. A legfelsőbb bírói fórum szerint az elsőfokú ítéletben megállapított tényállás alapján akár szexuális erőszak büntette is megállapítható lehet, ezért új eljárást kell lefolytatni. A döntés nem azt jelenti, hogy a férfit bűnösnek mondták volna ki. Az ügy egy 2022-es kollégiumi esethez kapcsolódik, amely miatt később több száz hallgató tiltakozott, az egyetem pedig saját belső vizsgálatot is indított. Karbantartás miatt rövidített útvonalon közlekedik a H6-os hév. holnap és holnap után, valamint szeptember 26-án és 27-én is, ezt közölte a BKK. Ezeken a hétvégéken a szerelvények csak a Közvágóhíd és Pesterzsébet felső közötti szakaszon járnak. A kimaradó útvonalon H6-os jelzésű pótlóbuszok közlekednek, emellett a 224-es autóbusz is alternatív eljutási lehetőséget biztosít. A közlekedési központ azt javasolja az utasoknak, hogy indulás előtt ellenőrizzék az aktuális menetrendet. Egészségnapot tartanak szeptember 26-án Újpesten az Újpesti Futó és Kerékpáros Fesztivállal egy időben. A programnak a Karinti Frigyes magyar-angol két tanítási nyelvű általános iskola ad otthont reggel 8 és délután 2 között. A résztvevők többek között vércukor, vérnyomás és koleszterin szintmérésen is részt vehetnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsor ismétlés következik. És most... Indul a Slágerkult, a legnagyobb slágerek vált